0: 2026 nyarán. A roma és a cigányzene évszázadok óta fontos része Európa kulturális örökségének. A roma muzsikusok generációkon keresztül adták tovább a dalaikat, zenei tudásukat és előadói hagyományaikat, miközben folyamatosan kapcsolatba kerültek más népek és kultúrák zenéjével is. Ennek köszönhetően a roma zene rendkívül sokszínűvé vált. A magyar cigányzenétől a jazz manuson és a flamenkon keresztül egészen a modern világzenéig számos irányzatban megtalálható a roma zenei kultúra hatása. Budapesten 2026 nyarán és őszén több olyan koncert is várja a közönséget, amely valamilyen formában kapcsolódik ehhez a gazdag zenei örökséghez. Különösen érdekes, hogy egyetlen estén, augusztus 30-án két egészen eltérő, mégis a roma zenei hagyományokhoz kapcsolódó koncert közül is lehet választani. Gypsy Jazz Band Csondor Kata és Charlie vendég szereplésével. Augusztus 30-án, vasárnap este 19 óra 30-kor a Gypsy Jazz Band ad koncertet a Pesti Hidegkúti Művészeti Fesztivál keretében. Az est különlegességét az adja, hogy vendégként Csondor Kata és Horváth Charlie is színpadra lép. A Gypsy Jazz Band zenei világának középpontjában a jazz manus, vagyis a gypsy jazz áll. Ez a stílus különösen szorosan kapcsolódik a roma zenei hagyományokhoz, a műfaj történetében meghatározó szerepet játszott a legendás Django Reinhardt, aki a jazz és az európai roma zene hagyományok találkozásából alakított ki egy sajátos, világszerte ismert stílust. Gypsy Kings by Diego Baliardo, flamenco rumba és roma hagyományok. Ugyanezen az estén egy másik, rendkívül különleges koncert is lesz Budapesten. 2026. augusztus 30-án 20 órakor a Dohány utcai zsinagógában lép fel a Gypsy Kings by Diego Baliardo a 28. zsidó kulturális fesztivál keretében. A Gypsy Kings világszerte ismert formáció, amelynek zenéje szorosan összekapcsolódik a dél-franciaországi és a spanyolországi cigány kulturális hagyományokkal. Zenéjükben a flamenco, a rumba, a pop, a világzene és a mediterrán zenei kultúra találkozik. A koncertet Diego Baliardo, az eredeti Gypsy Kings formáció egyik alapító tagja vezeti. A közönség olyan világhírű dalokra számíthat, mint a Bamboleo, a Volare, vagy pedig az Unamor. A Gypsy Kings zenéjének egyik legfontosabb sajátossága az életöröm és a szenvedély. A gitárok gyors, virtuóz játéka, a flamenco jellegzetes ritmusai és a katalán rumba lüktetése olyan atmoszférát teremt, amelyben egyszerre van jelen a tánc, az érzelem és a szabadság is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk. És a mai nap folyamán Jónás Feri az én vendégem, akinek már az élettörténetét hallhattuk, illetve több témával kapcsolatosan befáradt már ide a rádióba, és... Ma is egy rendhagyó alkalmunk lesz, hiszen két témát fogunk átbeszélni. Az egyik az a Jézabel szelleme lesz, a másik pedig a mammon. Ugyan mind a kettő egy keresztény, biblikus kifejezés, amit nem mindenki ért, de majd Feri kifogja nekünk vesézni ezt a témát, úgyhogy köszöntelek téged nagy szeretettel.
4: Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged, Ármand, és a kedves Dik Rádió hallgatóit is, és Isten gazdag áldását kívánom mindenkinek az életére, aki hallgatja a rádió műsort.
3: Nos, kezdjük akkor a Jézabel szellemével. Én úgy mondom, hogy Jézabel szelleme, és azért, mert én már régóta keresztény vagyok, és így nőttem fel. Mesélj róla, kérlek.
4: Hát ez teljesen evidens, mind a ketten gyülekezethez tartozó emberek vagyunk, és nagyjából tudjuk azt, hogy mit jelent ez a név, vagy ez a jelenség. és ugye hát ehhez mérten gondolkozunk evel a témával kapcsolatosan, de már megszoktam egyébként, hogy mindig ilyen húsba vágó témával lépsz be ide, úgyhogy egy elég széleskörű és nagyon mély témáról van szó, Ézabel szelleméről, aki igazából egy történelmi személy a Bibliában. Aval kezdeném, hogy a zsidó kultúrában, gondolkodásmódban, ami nagyon-nagyon fontos, az elsősorban a névadás. Ugye a bibliai kinyilatkoztatások nagyon sok esetben a héber nyelvezetben beszélő nyelvezetet használt, egyébként is a héber nyelvezet, amit már múltkor is mondtam, hogy ez egy nagyon beszélő és kifejező nyelvezet, és általában mindig a lényeget fejezi ki, a lényeget szólítja meg, akár névadással kapcsolatosan is így gondolkozik a Biblia. És itt ugye a héber szövegek, ami igazából az Ótestamentumból jelenik meg először, vagy a történelemben az Ótestamentumban jelenik meg, egy adott királynak az időszakában, akit úgy hívnak, hogy Akháb, aki egy dávidi leszármazott, egy salamoni leszármazott. Azt hiszem, hogy elmondom egy pici előzményét ennek csak röviden, hogy azért legyen valami fogalmunk az egészről, illetve az egész dávidi királyi házról. Utána leszármazott ugye Salamon után ugye Roboám és Jeroboám. Salamon még azért eléggé tisztességes király volt, nagyon szerette Istent. Úgy is nevezi a Bibliót, tehát, hogy a bölcsességnek az egyik oszlopa, egy bölcs ember, akinél keleten vagy közel-keleten nem volt bölcsebb ember a Biblia szerint. Még a fiatal kora ellenére sem. Egyszerűen olyan kinyilatkoztatást kapott Istentől, és egy olyan értelmet, amin keresztül a világnak a dolgait megértette, az élet nagy dolgait megértette, és ezt ki is fejtette úgy, hogy papírformába leírta ezt a számunkra, és ezért dicsőség Istennek, hogy ezt mi megkaphattuk. Prédikátor könyve, éneke, példabeszédek könyve. És az életének a derekán nagyon sok rossz döntést hozott. Ugye Izraelnek adatott törvény szerint idegen asszonyokat vett el, amit neki nem szabad lett volna, hogy megtegyen, de idegen feleségeket vett el, tehát beházasodott más etnikumokban, és ez miatt tulajdonképpen elveszítette egy olyan képességet, ami meghatározta az egész sorsát, jellemét, az Isten bevetett hitét, szolgálatát, és az élete kellős közepén derékbe tört a szolgálata tulajdonképpen, amiatt, mert idegen lányt vett el, idegen asszonyokat vett el, és hát az élete végére tért vissza Istenhez, az is kegyelemből, és sajnos ez kihatott az egész családjára. Tehát nincs olyan bűn, aminek ne lenne következménye. Ezeknek a bűnöknek, amelyekkel a törvényt áthágta a Salamon, ezekkel a családjára is tulajdonképpen hozott egy ilyen sorspusztító, sorsromboló erőt, és kiszolgáltatta a gyermekeit és a leszármazottjait olyan dolgoknak, amit Isten nem akart egyáltalán. A következő generáció már Jeroboám és Roboám, az ő fiai, azok már teljesen elszakadtak az Istentől, az Istennek a személyétől, a törvénytől, a szellemi erkölcsi morális parancsolatoktól, és idegenné váltak Izrael Istenének a szempontjából, és az egész országot belesodorták kollektíve egy nagyon mély bűnbe, a bálványimádás bűnébe. És ezeknek a leszármazottja lett Akháb, vagy Aháb héberül, aki talán Izraelnek az egyik legrosszabb király volt. Nagyon érdekes, hogy egyébként egy nagyon komoly stratéga volt, tehát egy nagyon komoly harcos volt, de mellette egy rendkívül jellemtelen és nagyon gyenge jellemű férfi volt. És ő pedig ugye ő is egy idegen asszonyt, egy idegen nációból jött asszonyt, az Edbaálnak a lányát, a Jézabelt vett el, és itt kapcsolódik be a történelembe, vagy az üt történelembe ez a személy, egy asszony, akit úgy neveznek, hogy Jézabel, aki bekapcsolódik Izraelnek a történetébe, vagy üt történetébe, ami azt gondolom, hogy a világ szempontjából és a kereszténység, zsidó, ortodox kinyilatkoztatás szempontjából a legfontosabb nemzet, Istentől választott nemzetbe kerül be egy olyan hamis proféta, boszorkány nő, ráadásul az uralkodás kellős közepére, tehát a legfelsőbb szintre királynőként, aki még mélyebbre viszi egész Izraelt kollektíve a bálványimádás bűnébe, ugyanis neki az apukája, az az Astarót istennek, aki egy kánaánita isten volt. Ugye Izrael Kánaán földjén található meg, hát most ma Szír, illetve Közel-Kelet, akkor Kánaán földje volt. Ugye Izraelt körbevették különböző olyan pogány nemzeteknek, akiknél a nagyon animista közeg volt. Az animista közeg azt jelenti, hogy nagyon szellemközpontú közeg volt, illetve nagyon erős volt a bálványimádás, hamis istenimádások, illetve a szakrális paráznaság és prostitúció. Na most ebből a nemzetből jött ez a lány, ez az asszony. És bekerült egy olyan millióbe, ahol elvileg egy szellemileg nagyon értékes, nagyon magas szintű morális, etikai, erkölcsi parancsolatok határozták meg a jogállami rendszernek minden törvényét. Ez Izrael. Ugye a 613 oszhatatlan parancsolat, amit Isten adott Izraelnek, mint nemzetnek, ebbe a millióbe kerül bele egy teljesen idegen, istent imádó pogány asszony egy olyan király mellé, akinek jellemben is óriási problémái vannak. Annyit még Jézabelről, hogy a névnek a jelentése azt jelenti, hogy szűz, ártatlan, illetve ami nekem nagyon beszélő még az, hogy lakóhely nélküli. Tehát ennek van egy óriási szellemi jelentősége, az, hogy lakóhely nélküli, azt jelenti, hogy nincs gyökere. Tehát nincs hova tartozása, nincs olyan egzisztenciális hely, olyan rész, ahol ő meg tudna maradni, egyszerűen nem tud megmaradni, mert ez a szellemnek az a tulajdonsága, hogy mindig vándorol, megy, és rombol, és pusztít. Ez a Jézabel szellemének a tulajdonsága a bibliai szempontból, de majd még kitérek erre. Most inkább váltanák, és a szekulális részre hoznám le, vagy olyan részre, ahol ugye a világ nevezi meg őtet, és azt nem bibliai szaknyelven, hanem pszichológiai szaknyelven úgy nevezik, hogy nácisztikus személy a Jézabel szelleme. Ami most jelenleg a...
3: Ez most nagyon trendivé is vált a mai világban, elég gyakran használják, hogy ma már nagyon sok emberre így ráteszik, hogy narcisztikus vagy.
4: Hát különböző mély platformokon erről vannak különböző videók föltéve, és részletesen beszélnek róla. Én érzek azért ezekben egy pici hiányt, sokszor nem picit, hanem sok hiányt is érzek benne, mert általában olyan emberek beszélnek erről, akik éppen találkoztak egy ilyen személlyel. De most azért én húznák e között egy éles határvonalat, mert majd leírom a narcisztikusnak tényleg a jellemvonásait, és majd leírom azt is, hogyha valaki például maga az emberi természet miatt például gonosz, és nem biztos, hogy narcisztikus. A kettő között tudnunk kell húzni egy határvonalat, egy narcisztikus személy között, és egy alapvetően az ádámi természet miatt bűnös embereknek a romlott természetétől. Tehát ezt a kettőt el kell tudni választani. Pál apostol el is választja nekünk egyébként, fantasztikus módon a Galata levélben. Én innen veszem az információt egyébként róla, hogy ugye azt mondja, hogy a testnek a cselekedetei pedig ezek, Galata 5.18, paráznasság, mit tudom én, irigykedés, lárma, kicsapongás, árulás, varázslás, és akkor felsorol azt hiszem 17 vagy 18 tulajdonságot, testi tulajdonságot, a test tulajdonságát, vagy az ádámi természetnek a tulajdonságát felsorolja, és ebben például vannak olyan pszichológiai jelek, amik megtalálhatók a narcisztikus személyben is. De mégsem narcisztikus személy, mert ez az eredendő bűnös természetnek az állapota. Tehát tulajdonképpen így mondhatnám azt, hogy az egész világ narcisztikus, tehát mindenki gonosz, mert eleve a születésünktől fogva, a származásunktól fogva, az ártatlanság korában elkövetett bűnös állapot miatt minden ember úgy született erre a földre, hogy a természetében romlott még akkor is, hogyha vannak jó tulajdonságai az embernek. Mert vannak jó tulajdonságaink, ugye, és ez pedig azért van, mert Isten képmására teremtettünk, formáltattunk, ugye az ő hasonlatosságára. Ezért még most kihangsúlyozom, most jelenleg még az emberiségben megtalálható nagy részben az isteni tulajdonságok, de ezek el fognak kopni, és egy oszcillációs visszaesés lesz benne, vagy egy evolúciós romlás az emberi jellemben. És ez most folyamatosan történik egyébként. de ahogy haladunk az üttörténetnek a vége felé, ez már észlelhető, hogy egy nagy romlás van benne az emberi természetben. Ezért mondtam, hogy a kettőt nem lehet összekeverni, tehát egy narcisztikus elmebeteg pszichopata embert egy átlagos emberrel, akinek van például rossz természete. A narcisztikus embereknek a természetét azt úgy lehet felismerni, hogy nagyon öntelt személyiségek, tehát először is nagyon önteltek, zavarosak, agresszívak, nagyon rossz indulatúak, és rendkívül gonosz intelligenciával rendelkeznek. És itt most meg is állnák ennél a szónál, hogy gonosz intelligencia, mert általában a narcisztikus emberek azok nagy részben, jó, mondjuk ebbe közrejátszik az is, hogy milyen háttere van az embernek, honnan jön, milyen kulturális háttérből, vagy milyen neveltetésből, vagy esetleg milyen iskolázottságból jön, de ez is meghatároz, de általában a narcisztikus ember az egy nagyon manipulatív és nagyon okos ember. Tehát nagyon intelligens ember. A narcisztikus embereknek nagyon magas az EQ-juk, az intelligencia érzékük, vagy bocsánat, az érzelmi intelligenciájuk, nem az EQ és az IQ-juk, hanem az EQ-juk nagyon magas, az érzelmi intelligencia, az azt jelenti, hogy nagyon értenek az embereknek a nyelvén. Most egy szintet lejjebb lépek, ha nem baj, például üzletkötés. Valamivel kapcsolatosan. A gonosz intelligencia az olyan, hogy nagyon jól tudja, hogy azt, amit elfogadni, az nem ér annyit, amennyiért ő árulja, hanem sokkal kevesebb értékkel bír, de ő ezt olyan áron adja el, ami tulajdonképpen nem fedezi a valóságot. És ehhez még ráadásul manipulatívan tud beszélni, nagyon jól kommunikál ezzel kapcsolatosan, és hat rá, érzelmileg hatást gyakorol. Ezt a Biblia úgy is nevezi, hogy egyébként, hogy varázslás. Tehát egy olyan beszédet, olyan úgy kommunikál, úgy tud beszélni, mert olyan magas az érzelmi intelligencia, hogy azonnal ráhangolódik az embernek a rezgéseire, a másik embernek a rezgéseire, és azonnal ráhangolódik az embernek a másik embernek, a másik személlyel, akivel üzletet köt, azonnal ráhangolódik a gondolkodására, érzelmeire, és megtalálja a közös nevezőt egyből, és ezt a közös nevezőt nem jó célra fordítja, hanem rossz célra fordítja. Na ez a gonosz intelligencia. És akkor nagyon könnyen ki tudja használni a másik embert, úgy, hogy közben beállítja magát, mint aki jót tesz vele, de közben a végén kiderül, vagy később, vagy utóbb, előbb, de kiderül az, hogy belecsapva az az ember. Na most ahhoz, hogy ezt egy ember meg tudja tenni, először is a lelkiismeretében kérdőjelek vannak, mert ahhoz, hogy egy embert én be tudjak csapni, ahhoz nekem kell, hogy lelkiismeretemben probléma legyen, mert pusztán csak anyagi szerzés okán az embernek a lelkiismerete, mivel hogy Isten képére lettünk teremtve, megszólal, hogyha ilyet tesz az ember. De ha ez el van tompulva, mert már annyi ember becsapott, és annyi ember tett tönkre, hogy ez már neki számára nem érdekes, hanem rutin, és simán meg tudja csinálni, akkor az azt jelenti, hogy a lelkiismeretében tulajdonképpen már van egy ilyen romlás, és sima ügy, hogy megtegye ezt. Tehát ezt már rutinból is meg tudja tenni, és akkor lelkiismeret fordulás nélkül meg tudja tenni. Egyébként ezt egy ember nem tudja megtenni. Most én, ha veled kapcsolatosan üzletelek, és valamit el akarok neked adni, de tudom, hogy mit tudom én, ez a telefon nem ér, ami előttem van csak 50 ezeret, és eladom neked 150 ezer forintért, utána nekem, ha jó a lelkiismeretem, nem tudok lefeküdni. Uh-huh. Úgyhogy becsaptalak. A narcisztikus ember, akinek nagyon magas az intelligencia, vagy az EQ-ja, de általában mondom, az intelligenciájuk is magas ezeknek, és ez a legrosszabb ötvezet, mert például a Hitler ilyen volt. A Hitler az egy nagyon magasan intelligens ember volt, IQ-ba is, és EQ-ba is. Ezért a kettőt ötvözve egy egész országot le tudott uralni, és manipulálni. Mert ilyen magas az értelmi intelligencia, meg az érzelmi intelligencia. És az emberek egyébként is nagyon könnyen megfoghatóak, mert amikor beszélsz, akkor szellemet közvetítesz, tehát adsz valami szellemet, információt adsz át, és érzelmeket adsz át, lelked is beszél, és így, ugye mondom, hogy a rezgésekre összekapcsolódsz, és az emberek azonnal nyílnak, és kinyitják az ember előtt a személyiségüket, főleg, ha ezt jól tudja az ember manipulálni. Ráadásul ezek ugye nagyon leuraló és kontrolláló emberek, tehát a narcisztikus emberek, azok nagyon leuralók, kontrolláló, és azok, akik a környezetükben vannak, azokat, vagy hát az áldozatukat nagyon komoly befolyás alatt tudják tartani. És ezt minden áron, minden eszközzel. Akár érzelmileg mondtam, akár racionális gondolkodással, egyszerűen leuralják őket. És azok pedig, akik ezt elszenvedik, tehát a passzív szenvedők, azoknak pedig az életükben egy óriási zűrzavar indul el. Jézabelnek ez a tulajdonsága, zűrzavar, illetve összetörtség jellemzi az sorsukat. Tehát, hogyha valaki egy olyan kapcsolatban van bent, amiben nagyon erős az űrzavar, és összetörik, és zűrzavar van, valószínű, hogy amögött egy narcisztikus szellem van, vagy egy narcisztikus személy van, bibliai szempontból, vagy Jézabel szelleme van amögött. Emberi lelkeket megnyomorítanak, és rombolnak, és tesznek tönkre a jó idejának a nevében. Gyülekezeti szempontból, meg Isten nevében. Teszik tönkre az emberi sorsokat. Tehát ami nem épít föl, és nem a személyiségedet nem fölépíti, hanem rombolja, és a karakteredet gyengíti, és leépíti, az mögött vagy egy narcisztikus ember van, vagy egy jézabelikus ember van. Minden tekintetben ez a gyümölcsei, ezek a jellemvonásai.
3: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy pár dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Természetesen Jónás Feri lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó című műsorunk, magyarul Élet. És a mai nap folyamán Jónás Feri az én vendégem, akivel elkezdtünk beszélni arról, hogy mi is a Jézabel szelleme, és hát ezt világi szempontból úgy mondják, hogy narcisztikus, keresztény szempontból pedig Jézabel szellemiségéről beszélgetünk, és hát nagyon jól szétboncoltad, és össze is raktad teljesen érthetően, hogy mit értünk ez alatt, és mi ez a szellemiség, és szerintem még nem fejezted be a mondani valódat, csak elmentünk éppen egy dicsőítő dalt meghallgatni.
4: Hát még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, és innen folytatnám tovább, de most már nem világi szempontból szeretném megközelíteni, hanem mint Krisztus testének az egyik fő problémája jelenleg. De nem csak jelenleg, hanem, ahogy mondtam ezt az elején, ez egy történelmi személy. Ez azt mutatja, hogy egy történelemben felbukkanó szellemi jelenség, csak éppen egy hölgyben teljesedett ki ez a szellem, egy Jézabel nevű nőben, gonosz szellemi lény, aki például a Jelenések 2:20-ban is megjelenik, amit szerintem én most fel is olvasok, hogyha nem baj.
3: Nagyon örülök neki.
4: A Jelenések 2:20-21-et csak a szövegkörnyezetből most kiragadom, mert egyébként itt Jézus Krisztus 7 gyülekezetnek ír levelet, és az egyik gyülekezetnél kapcsolatosan említi meg ezt a jelenséget. Azt azért hozzáteszem, hogy ne maradjunk háttérinformáció nélkül, hogy a Jelenések könyvében leírt 7 gyülekezet, az jelöl egyszerre 7 világkorszakot is, tehát különböző korszakokat, amiben különböző szellemi jelenségek jelennek meg, illetve szól egyénileg is, vagyis hát személyesen is szól nekünk ez az üzenet, mert ugye minden esetben a Bibliának az üzenetei azok profétikus üzenetek, és általában szólnak egyszerre személyhez, városhoz, gyülekezethez, nemzethez, korszakhoz, kinek hogyan, ezt a Szent Szellem, Isten szelleme teszi kézzelfoghatóvá, jelenti ki, és adja át úgy, ahogy ez szükséges, kinek hogyan, akár kollektíve, akár egyénileg. De én most itt úgy szeretném megnevezni, mint egy korszaknak a problémája, amelyről maga a messiás beszél, tehát maga a názereti Jézus Krisztus jelenteti meg a feltámadása után Jánosnak, aki kap egy kijelentést a végidők eseményeiről. Ezt ugye úgy nevezi a jelenések könyvét, hogy apokalipszis, ami azt jelenti, hogy titkoknak a föltárása. És ennek a titkok föltárása közepette megjelenik újból ez a szellem, ami az Ószövetségben már egyszer megjelent. Ezzel is azt mutatva, hogy a történelemben ez nem ment a süllyesztőbe, tehát nem került süllyesztőbe, és ez nem múlt el ez a jelenség, hanem tulajdonképpen egy állandósult jelenség volt mindig, csak láthatatlan módon volt jelen a színfalak mögött. Aztán ugye Jézusnak az üzenete ez azért hangzódik el, hogy ezt le legyen lepfelezve és fel legyen ismerve, hogy vannak olyan szellemi jelenségek, ami akár gyülekezeteket, életeket és sorsokat tehet tönkre. Na így van a jelenések 2:20-21-ben, de van valami kevés panaszom ellened, mert megengedheted Amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg, íme én ágyba vetem őt, és azokat is, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ők cselekedeteikből. Én most itt azt emelném ki, hogy Jézabelnek az egyik tulajdonsága az, hogy beállítja magát egy tekintélynek, egy szellemi tekintélynek, egy olyan szellemi tekintély, ami igazából legális tekintély a Biblia szerint, prófétai tekintély. Itt ugye ennek a levélnek a kontextusában úgy jelenik meg, mint egy próféta, tehát egy abszolút tekintély az egyház számára. Ugye Jézus mondja az efézusi gyülekezetnek, hogy három alapkövön épül fel az egész Krisztus teste, vagyis hát az egész keresztény egyház, ugye az apostolok próféták alapkövén, és lévén szegletkő maga Jézus Krisztus, és Jézabel pont ezek közé akar betartozni, tehát egy minden tekintetben olyan tekintéllyel bíró személy, jelenség, aki meghatározza sorsokat, jövőt, identitást, helyzeteket. Prófétaként állítja be magát, az Ószövetségben ugyanígy szellemi tekintélyként jelent meg, és ráadásul nagyon sokszor visszaélt az Akhábnak a tekintélyével. Egy ominózus eset, amit én nagyon fontosnak tartok a Bibliában, amit kiemel vele kapcsolatosan a Biblia, az amikor egy férfinak, aki az Akháb, vagyis hát Jézabelnek a férje, aki tényleg izraelita volt, annak a tőszomszédságában lakott, és volt neki egy gyönyörű szőlőskertje. És Akháb ezt a szőlőskertet megkívánta, el akarta venni tőle, pénzt is kínált neki érte, tehát legális úton akarta megszerezni, de Izraelben, ahol éltek az emberek, ott mindenkinek saját tulajdonjoga volt. Meg lehetett ugyan vásárolni bizonyos területeket, telkeket és magántulajdonokat, de csak akkor, hogyha nagyon elszegényedett valaki. Ha nem volt nagy elszegényedve, akkor nem volt joga még a királynak sem megváltani annak az embernek az életét ilyen módon. És itt például a Nábót esetében nem történt ilyesmi. És amikor elkérte az Akhába Nábóttól az örökségét, azt mondta neki Nábót, hogy nem adhatom oda az örökségemet, amit kaptam Izrael istenétől és az atyáimtól. Erre az Akháb hazament, mint egy kisfiú, aki egyébként, mondom, egy óriási stratéga volt, tehát egy nagyon nagy király volt, aki nagyon értett a harchoz. A harc kimenetelei általában mindig győzelemekkel zárultak le, amit ő csinált. De amikor otthon volt és hazaért, Jézabel mellett egy kisfiúvá vált. Gyermekké vált. Ez a történet el is mondja, mert hazament, és akkor befeküdt az ágyába, mert hogy nem adta el neki Nábót a szőlőt, megfordult a falnak, és nem evett egész nap, és nem ivott, mint egy picike kisfiú, és ott buslakodott az egészbe. Történetben. És akkor megérkezett a Jézabel, és mondta, hogy miért buslakodsz, és miért szomorú a királynak az arca, és mondta azért, mert hogy a Nábót nem adta meg nekem az ő szőlőjét. Erre azt mondta Jézabel, jó, akkor én kezembe veszem az irányítást, csak azt csinált, hogy add ide nekem a pecsétgyűrűdet, a királyi pecsétgyűrűt, ami egyébként mindennek az egyik központi, úgymond, tárgya volt, ugye, ha a király valamit lepecsételt, azt nem lehetett megmásítani. Az azt jelenti, hogy ez egy törvénybe került, azt megvitatás után törvénybe került. És azt mondta Jézabel Akhábnak, hogy azt fogom csinálni, hogy a tied legyen ez a szőlő, hogy hamis tanukat állítok Nábót ellen, akik azt fogják kitalálni Nábótról, hogy megkáromolta az Izrael istenét a fülünk hallottára. Ezt eléviszem a gyülekezetnek a vénei elé, és majd meg fogják kövezni ez miatt. És állítok két hamis tanút is hozzá. És ezt meg is csinálta Jézabel. Két hamis tanút állította a Nábót ellen, akik hazudtak tűpontosan, tehát ez nagyon fontos, mert Izraelben azért van egy olyan törvény, hogyha valakit kihallgatnak, akkor a bírai rendszer miatt az olyan bizonyítékokat kellett mutatni, ami egybehangzóak voltak. Ha eltért valamibe egymástól, már nem is fogadták el a vádlást, meg az ügyészi emelést, de nála tűpontosan, tehát profi volt a hazugságba Jézabel. Tehát Jézabelnek a tulajdonságon egy hazug szellem. Profi, hazudó. Két hamis tanút állított, akik azt bizonyították, hogy a Nábót, az Izrael istenét káromolta, az ő nevét nyilvánosan. Rá is bizonyították, és megölték Nábótot. És a szőlő illegálisan az Akhábhoz került. Ennek az lett az eredménye, hogy megjelent azonnal Illés, mert ártatlan vért hult ki az Izrael földjére, és a Bibliában van egy olyan parancsolat, hogyha ártatlan vér hullik ki, a Noénak adatott szövetségben, amikor tudod, volt az özönvíz, kiszállt Noé a bárkából, akkor Isten 7 parancsolatot adott Izraelnek, plusz még ugye volt nekik 613, vagyis hát ez a 7 bele volt építve a 613-ba, de benne volt ez a parancsolat, hogy ha állat öl meg embert, vagy ember öl meg embert, és ártatlan vér folyik ki, annak a vére fölkiált hozzám. És én megkeresem azon, aki megölt ezt, és bosszút állok rajta. És ez a szellemi törvény Nábótnál is ugyanígy működött, mert áltatlanul ölték meg, és Illésnek adott is egy üzenetet Isten, hogy menje, keresse meg Akhábot és Jézabelt, és mondja meg nekik, hogy Nábótnak a vére kiállt hozzám a földről, bosszúállásért. Tehát itt már látszik, hogy ez a szellem egy nagyon komoly stratéga, érzéketlen és igazságtalan, és kihasználja a tekintélyeket. Itt a királynak a tekintélyét használta ki hazugságra. És Illés ugye azonnal szankciókat hozott, azt mondta, hogy most ez miatt ugye ti mind a ketten meg fogtok majd halni, meg is haltak avval a halállal, amit Illés mondott, most már tömörítem a történetet, egyre jobban, és ráadásul meg még be is zárta Illés, ez miatt az eget 3,5 évre Izrael fölött, tehát nem esett az eső 3,5 évig, olyan szegényé vált Izrael, hogy annyira leromlott a gazdaságuk, hogy már egymást tették az emberek. 3,5 év után. Tehát a Jézabel szellemének a következő tulajdonsága az űrzavar és a szegénység és a káosz. Hát egyszerűen minden leépül körülötte. És ez megjelenhet gyülekezeti szinten, egyéni szinten, családi szinten, nemzeti szinten, kollektíve is, bárhol megjelen ez a szellem, és ahol ez megjelen, arról lehet fölismerni, mert egyébként nem lehet nagyon fölismerni, most nem tudom, hogy hol mondja a példabeszédek könyve, de 3 olyan dolog van a példabeszédek könyve, soha nem jut eszembe, amit nem lehet felismerni. A szélnek az útját, ez az egyik ezt mondja, a másik pedig a kősziklán lévő kígyónak az útját, meg még van valami harmadik, de majd ezt megígérem, hogy utána nézek, és ez a kősziklán lévő kígyó, ez a Jézabel szellemét jelképezi. Tehát nem tudjuk az útját, nem ismerjük, csak ha van rá szellemi kijelentésünk és profétai szolgálatok. Azok általában azok ismerik föl, akiknél működik a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka. Mint például Illésnél. Mert olyan, mint a kígyó a kősziklán, beleolvad a környezetbe. Jézabel általában a gyülekezetekben nagyon szeret bent lenni, és belülről rombolna a gyülekezeteknek a strukturális felépítését. Viszályokat okoz, zűrzavarakat okoz, tekintélyt kihasználva okoz, hazugságokat, ahogy hallottátok az előbb a történetben.
3: Tehát ez a Jézabel szellem, ezt le is zártuk, és kedves hallgatóink, várunk benneteket akkor a következő órában is, ahol a Mammonról fogunk beszélgetni, hogy ez mit is jelent. Zárásul még egy-két percben, de tényleg röviden, hogy tanácsként mit tudnak tenni az emberek, amikor felismerik vagy a narcisztikus szemét, vagy a Jézabel szellemét, mit tudnak tenni hát, ellene, hogy ne legyen ez a romlás, éhezés, pusztulás körülöttük.
4: Hát én, mint keresztény ember, ugye azt tudom mindenkinek ajánlani, hogy imádkozzon. Ez az első, én, mint keresztény, aki tanácsot szeretnék adni, az legyen, hogy imádkozzanak, keressék Istent ebbe a dologba, mert Isten, vannak olyan szellemi lények, amik fölött nincsen uralma az embernek, ezért Isten kell kérni Jézus Krisztus nevében, hogy avatkozzon be a dologba. Narcisztikus személyekkel kapcsolatosan pedig ugye az embernek nem kötelező tűrni olyan dolgot, amit nem bír el a lelke, és tönkre megy a sorsa benne. Én nem vagyok a házasságok ellen, én házasságpárti vagyok, Isten is házasságpárti, megpróbálni hatással lenni azokra az emberekre, akik ilyen természettel bírnak, jóra bírni, segíteni nekik, felismertetni velük azt, hogy probléma van, és valahogy ezt orvosolni és gyógyszerelni ezt a dolgot. Nagyon-nagyon végső eset, amikor elválnak az emberek ebbe, akkor már nagyon szélsőségé jut az egész. Én azt gondolom, hogy inkább a megoldás az, hogy megmaradni, és akkor valahogyan megtalálni azt a pontot, ahol átbillen a jó irányba a sorsok.
3: Most ismét meghallgatunk egy pár dicsőítő dalt, aztán a következő órában is várunk benneteket nagy-nagy szeretettel, tartsatok velünk.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
3: A kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, így belátható időn belül javulhat Budapest közbiztonsága, közölte 5 belső kerület polgármestere szerdán közös közleményben. Az összegzést Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter, Piko András, Soproni Tamás és Tóth József polgármesterek írták alá. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. A belügyminisztérium ugyancsak támogatja az objektív felelősség kiterjesztését a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre. Szeptember 12-én rendezik meg a Köccsei találkozót, amelyen beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő, közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel. Havasi Bertalan azt írta, hogy a Polgári Magyarországért alapítvány által szervezett zárt körű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak. A Köccsei találkozót 2004. szeptember 3-ától minden évben hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják. A zárt körű találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor. A Mohu mobil visszaváltó automatát szállítatott a kalocsai laktanyába a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve. A környezetvédelmi célokat és közösségi felelősségvállalást egyszerre szolgáló megoldás lehetővé teszi, hogy a Paks térségében szolgálatot teljesítő katonák az összegyűjtött jelentős mennyiségű palackot, dobozt és üveget a lehető legkönnyebben visszaválthassák, így azok visszakerülnek a körforgásos gazdaság rendszerébe, írta a Mohu. A honvédek a gyűjtésen túl a feldolgozásban is segítenek, és még hetekig szükség lehet a munkájukra, tették hozzá. Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szeged bevezető szakaszának bővítése. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom, közölte Vitézi Dávid szerdán. A sáv bővítés mellett új körforgalom irányonként egy-egy buszöböl és tengelysúlymérőből épült. A teljes szakasz új közvilágítást is kapott. Az 502-es út és az M43-as autópálya között új kerékpárút is létesült, amelyet az autópálya alatt vezettek át. A miniszter kiemelte, hogy a fejlesztés mindenekelőtt a szegediek és a környékről naponta bejárók életét teszi könnyebbé. Nagyobb kapacitást, biztonságosabb és kiszámíthatóbb közlekedést jelent. Új videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szerdán. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézirögzítését, akik továbbra is klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videó már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
2: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
2: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Ez a Trájó.
2: A 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
5: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, és a mai nap folyamán továbbra is Jónás Feri az én vendégem, akivel az előző órában megbeszéltük, hogy mi a Jézabel szelleme. Világnyelven ezt narcisztikusnak hívjuk. És most pedig belekezdünk egy másik témában, ez pedig a mammon. A mammonról ír a Biblia nekünk, hát ezt köznyelvben, világi nyelvben pénznek hívjuk, és a pénznek az imádata az, amikor a mammont imádják az emberek. Szerintem a mai világban most már mindenről csak a pénz jut eszünkbe, minden második gondolat a pénz körül forog, vagy mindennek a végső útja az az, hogy pénz. Mit ír nekünk a Biblia erről, vagy mit lehet erről tudni, vagy milyen gondolatokkal érkeztél hozzánk ma, Feri?
6: Hát ez is egy nagyon komoly téma, és ráadásul ugye most mindenkire érvényes, meg hat. Jelenleg egy olyan világban élünk, ahol ez egyre hatványozottabban erőteljesebb. Nyilván ugye az emberi történelemben mindenütt jelen volt a meggazdagodásra való vágyakozás, illetve a sok pénz, nyeresség, nyerészkedés, pénz, pénzimádat, a pénz szeretete olyan módon, hogy ugye ez fölülírt már minden emberi értéket. Ez nem egy most született dolog, hanem már az évezredek során, ugye az emberi történelem 6000 éves. A 6000 év alatt ugye három részre lehet osztani, én most ezt fel is hoztam teológiai nyelven, ugye lelkiismereti korszakot nevezzük a teremtéstől egészen Noé özönvizéig, ez egy ilyen 1656 évet foglal magába körülbelül. Aztán ugye jött a törvénykorszaka, vagy a szövetségek korszaka, ami egy 2000 évet foglalt ismét önmagában, vagyis hát volt egy 400 év kiesés, mert ott ugye Noétól Mózesig körülbelül ilyen 400 évesett ki, vagy Ábrahámtól Mózesig 400 évesett ki, így 2000 év lehet osztani föl az emberi történelmet, és most ugye a törvény lezárásával, hát nem az Izrael számára, hanem úgy unblock a nemzetek számára, ami igazából nem volt érvényes ránk, de a törvény korszaka után jött a kegyelem korszaka, amiben most jelenleg élünk, amely a názáreti Jézus Krisztusnak a születésétől tart, vagy a keresztáldozatától tart, a feltámadásról tart a napjainkig. Na most ezekben a korszakokban még a lelkiismereti korszakban nem volt ennyire hangsúlyozott az, hogy az emberek pénzimádók lettek volna. Inkább ott más dolgok voltak, más szellemi problémák voltak, de Noé után, a birodalmak felemelkedése után már elkezdett, úgymond kollektív nemzetek jöttek létre. A kollektív, ugyan, hát nem, bocsánat, lehet, hogy nem jó volt a kifejezés, de a nemzetek létrejöttével ugye jogállami rendszerek alakultak ki, ahol ugye kitalálták a munkabérezést, illetve a bizonyos olyan dolgoknak a feltalálását után, hasznos dolgok után, drágakövek után, hogy nem lehet csak úgy beszerezni ezt, tehát nem juthat az ember egyénileg hozzá úgy, hogy közben ne fizetne érte valamit. Úgy egzisztencia, úgy mit tudom én, étel, stb. Tehát a teljesen általános dolgok, ami az emberi életbe hozzátartoznak és szükségesek. Ezekhez már akkor is ugye szükség volt pénzre, létfenntartásra. És ez a létfenntartáshoz meg ugye szükség volt anyagi javakra, pénzre. Ábrahám idejében ott még nem volt annyira nagyon fontos a pénz, már ott is volt azért, mert ott már beszélünk sékel, siklussal, stb. Különböző pénznemekről, drakmáról, vagy lehet, hogy nem jól mondom ezt sem most, de majd utána nézek, elnézést kérek a tudatlanságomért. De biztos, hogy volt pénznem, amivel fizettek, és volt értéke a pénznek, de akkor inkább ugye az állatok, növénytermesztés, sátrak, szolgák, ezek határozták meg az embernek a gazdagságát. Majd, ahogy ugye fejlődött a civilizáció, vagy civilizálódott és fejlődött az emberiség, városállamok alapultak, birodalmak, országok alapultak, már ott ugye fölváltotta ezeket az értékeket, az állatokat, állattenyésztés, mezőgazdaság, stb. Már fölváltotta az integrált úgynevezett civilizáció a pénznem beváltását. És már az emberek, ahogy fejlődtek a társadalmak, már el is engedték ezt az állattenyésztést. Azért mondom el ilyen részletesen, hogy legyen egy képünkről, egy világképünk erről, hogy hogyan alakultak ki ezek. És végül is eljutottunk oda a napjainkig, ahol tulajdonképpen már nem is annyira fontosak a bibliai értékek és alapok, és nem az a gazdagság, ami a bibliai gazdagság volt régen, hanem most már az a gazdagság, hogy minél nagyobb vagyon legyen fölhalmozva pénzben. És erről beszél például Jézus a Máté evangéliumában, a 6. fejezetben, ugye azt mondja ott, ugye, hogy az ember nem osztódhat személyiségében meg, azt mondja, mert vagy az Isten szolgája, vagy a mammon szolgája. És ezt úgy nevezi Jézus, hogy nem szolgálhattok egyszerre két úrnak. Mert az egyiket vagy meg szeretitek, és a másikat gyűlöletek, és fordítva is ugyanúgy van, hogy egyiket gyűlöletek, a másikat szeretitek. És aztán mondja, hogy jön az ominózus mondat, ami azt jelenti, hogy nem szolgálhatsz egyszerre Istennek, és egyszerre a mammonnak. És ugye most ez a számunkra jelenleg a felvilágosult közép-európai vagy kelet-európai emberi gondolkodásnak semmit nem mond a mammon, vagy ha mond is valamit, akkor csak nagyon felületesen. Mammon a pénz jut eszébe erről az embernek egyből, keresztény körökbe is általában. De itt nem a pénzzel van a baj, tehát Jézus nem a pénzre helyezte a hangsúlyt, mert a mammon szó az, hát ilyen mamonász szóból ered, arám szóból, ami gazdagságot jelent, tehát nem pénzt jelent, hanem gazdagságot, tehát vagyont jelent. Ezért így rosszul értelmezve lehet érteni, mert ugye Timóteus levélben Pál már mondja, hogy nem a pénzzel van a probléma, hanem a pénznek a szerelmével van a probléma, vagy a gazdagságnak a szerelmével van a probléma. Az, hogy valaki szerelmes a gazdagságba, és megelőz mindent az életében, minden erkölcsi, morális kérdés megelőz az életében a gazdagság, vagy a meggazdagodásnak a vágya. És erre mondta egyébként a Pál apostol, hogy minden bűnnek a gyökere a pénznek a szeretete. Itt most nem a paráznosság, meg nem az erkölcsi, tehát nem a etikai bűnökről van szó, meg nem is a szellemi bűnökről, hanem általában a testi, a hedonizmusról beszél Pál, tehát a testi kívánságoknak. Ugye három fő rész van a kívánságok területén, amivel mindig kísérhető az ember, ez a szemkívánsága, a testkívánsága és az életkérkedése. Na most a pénz szeretetét hozzá lehet kötni a testkívánságához és az életkérkedéséhez. És ezért mondja Pál azt, hogy a pénznek a szeretete, szerelme, ez bele tartozik ebbe a két kategóriába, és ezért minden rossznak ez a gyökere, hogy az ember képes föladni a saját lelkiismeretét is érte, az erkölcsét, az emberiségét, az emberségét, a szavát, a becsületét képes feladni azért, hogy neki az életébe bejöjjön egy meggazdagodás. És erről beszél Jézus is, hogy nem szolgálhatsz Istennek, mert Istennek szolgálsz, akkor etikailag, morálisan, szellemileg, erkölcsileg alá kell rendeljed magad az Isten parancsolatainak, ami egy fantasztikus dolog, mert az Isten parancsolatnak való alávetés az minden tekintetben megállt téged, tehát áldottá válsz miatta. Ugye Jézus mondja azt, hogy keressétek először az Isten királyságát, és annak minden igazságát, és a többi minden ráadásul megadatik neked, ezt a hegyi beszédben mondja el. Ezzel is kihúzva a talajt, a meggazdagodók vágya, akik meg akarnak gazdagodni, azoknak, akiknek ilyen vágy van, azok alól kihúzza a talajt Jézus. Azért, mert elmondja azt, hogy az, hogy te Isten királyságát keresed, és az igazságait, mivel, hogy ennek az az eredménye, hogy keresed az Isten királyságát, hogy bekerülsz Isten királyságába, tehát bekerülsz az Úrnak az országába, szellemileg, ugye az újjászületés által, megtérés, vízkeresztség, szentlélek keresztség által bekerülsz Isten királyságába, automatikusan az Isten királyságában lévő javak beáradnak az embernek az életébe. Ezért nem lesz szüksége a meggazdagodás után való vágyakozásra, mert Isten teljesen betölt minden szükségünket. Salamon úgy beszél erről, hogy ne adj nekem se szegénységet, se gazdagságot. Szegénységet ne adj nekem szegénységet azért, mert nehogy elforduljak tőled és lopjak, ezt mondja Salamon, és gazdagságot pedig azért ne adjál nekem, nehogy megfeledkezzek rólad, hogy te vagy Istenem. Hanem azt mondja, hogy hozzám illő eledellel tápláljál engemet, Istenem. És ez azt jelenti, hogy Isten nagyon jól tudja az emberi életnek a szükséges feltételeit ahhoz, hogy az emberi élet fönt maradjon. És hogy normális életet tudjon élni. És Isten nem fukar, tehát nem olyan Isten, aki nem szeret adni, mert őt ugye a Biblia úgy is nevezi, hogy El Shaddai, ami azt jelenti, hogy több, mint elég Isten. És ez nem abban jelenik meg, hogy van 200 millió a számládon, hanem van annyi nálad, hogy másoknak is tudsz adni. ez már több, mint elég a te számodra. Ezért El Shaddai, tehát többet ad neked, mint elég. Ilyenkor az a probléma, tehát a mammon imádásával ebben kapcsolatosan, hogy az, ami jelenleg van, az az embernek nem elég, még akkor is, hogyha megvan elégedve, tehát van neki bőven, nem elég neki, hanem ezen felül is a hedonizmus miatt, tehát az élet élvezet miatt beleesik egy pénzhajhászásba, magamutogatás miatt, kihívó élet miatt beleesik egy olyan pénzhajhászásba, ami már felrúg körülöttem minden erkölcsi kérdést. Képes belemenni hazugságokba, rablásokba, tolvajlásba, becsapásokba, csak annak érdekében, hogy meggazdagodjon. Isten erre azt mondja, hogy az elmebeteg, a buta ember az olyan, aki elfeledkezik az ő Istenének a törvényéről. És általában az, akik a pénzbe szerelmesek, tehát szerelmesen szeretik a pénzt jobban mindennél, azok az emberek, azok, akik elveledkeznek az Úruk Istenüknek a törvényéről, és beleesnek mindenfajta esztelenségbe. Ezért óvja a Biblia kategórikusan a pénzimádatát, a pénznek a szeretetét, a pénzgyűjtésnek a szeretetét. Tehát nem azról van szó most, nehogy félreértsenek a kedves rádió hallgatók, hogy most nem kell félretenni, meg nem jó félretenni, meg nem jó többletünknek lennie. Jó, ha van többlet, az se baj, hogyha van 100-200 millió vagy 1 milliárd forint valakinek a számláján. A kérdés az, hogy mi a motiváció ebbe? Mi a szívállapot ebbe? Mire használja fel eztet? Hedonista életre, amit általában a világ tesz, és a világi ember gondolkozik, hogy eszem iszom, ma együnk, igyunk, és holnap meghalunk. Ez is egy ilyen része tulajdonképpen a mammon szellemének, hogy együnk, igyunk, és holnap úgyis meghalunk, tehát egy ilyen léha gondolkodás, egy ilyen menekülés valahonnan, valahová, és akkor esztelenül szórjuk a pénzt, és mindenfajta olyan dologra, például én láttam olyat, nem is értettem evel egyet, hogy, és a számomra borzalmas volt, hogy nem akarom megnevezni az illetőt, csak körülírom, hogy például ezt média platformon láttam, hogy egy darab pici értelmetlen szoborér, amit nem tudom ki csinált, most egy ilyen rusztikus, vagy nem tudom milyen modern szoborér, kiadott 5 millió forintot, ami tulajdonképpen 20 centinél nem volt nagyobb.
5: Elképesztő.
6: És egyszerűen nem értettem, hogy ezért most miért kellett 5 millió forintot kiadni, amikor semmi értelme nincsen, csak az, hogy oda teszi a szekrény, az éjjeli szekrényére, vagy a halnak a szekrényére, és akkor el tudja mondani azt, hogy én 5 millióért vettem ez a szobrot, de egyébként semmi értelme nincsen. Nagyjából ilyen a pénz szeretete is, a pénz szerelme is, hogy olyan dolgokra költenek feleslegesen sok pénzt, aminek igazából semmi értelme és értéke nincsen. És ettől óv Isten minket, mert Isten egy nagyon reális Isten, Ármándó, tehát ő nagyon reális, egy gyakorlati Isten, és ő például az eszességet a pénzgyűjtéssel kapcsolatosan összevonja. Ugye mondja a példabeszédek könyvében a hangyáról, hogy a hangya az olyan, hogy nyáron gyűjt télére, hogy utána télen ne kelljen neki ugye a hidegbe, a viszontagságos körülmények között ugye élelmet gyűjtenie, ezért ő nyáron begyűjti ezt, azért, hogy télen ebben ne kelljen foglalkoznia. És ez egy bölcs dolog, még állatokba is, és emberbe is bölcs dolog ez, hogy úgy gyűjtünk, hogy közben a nehéz időszakra legyen tartalékunk, és ez tök jó és fantasztikus dolog, de a hangyában nincs hedonizmus, tehát nincs életélvezet, és csak arra költ, amire nagyon fontos. Tehát csak arra teszel, ami nagyon fontos. Pál apostol még úgy beszél, talán a Kolossé levélben, hogy azt mondja, én megtanultam bővölködni, és megtanultam éhezni is. Mindennel, mindenkor elégedett vagyok, mert megértette Pál apostol azt, hogy az életünknek a központi dolga és értelme az nem az, hogy én meggazdagodjak, és akkor egy ilyen istenellenes életet éljek, hanem az életünk értelme az Istenre való drága közösség. És Jézus is ezt mondja az evangéliumokban, hogy nagyon, sokkal fontosabb, és ez a legfontosabb, hogy az Istenre való közösségben legyünk, és ne a pénz szeretetével.
5: Innen fogjuk folytatni a következő szegmensben. Most meghallgatunk egy pár dicsítő dalt, aztán természetesen továbbra is Jónás Feri az én vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
5: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, és a mai nap folyamán Jónás Ferivel beszélgetünk, köszöntelek téged itt a stúdióban.
6: Szia Armandó, és mindenkit megint nagy szeretettel köszöntök, és tisztelettel, Isten áldjon meg mindenkit.
5: Nos, azt mondtam, hogy beszélgetünk, eddig a műsor folyamán inkább te beszéltél, hiszen megbeszéltük, hogy mi a Jézabel szelleme, és mi a Mammonnak az imádata. Na most, ugye a Jézabel szellemével kapcsolatosan már feltettem azt a kérdést, hogy mit tudunk tenni ellene, hogyha egy narcisztikus személlyel, vagy tényleg a Jézabel szellemével találkozunk az egyházban, vagy az egyházon kívül. Ugye adtad azt a jó tippet, hogy imádkozzunk, és tényleg ez a legjobb ellene. De ha érzünk a környezetünkben ilyen embert, keresztényként, vagy nem keresztényként is, családtagnak, barátnak, hogy reagáljuk le ezt a dolgot? Tehát, hogyha nem úgy akarok elválni tőle, mert ezt mondtad, hogy az érzelmünkre is ráhat, és mi érezzük magunkat rosszul ő miattuk, de hogyha egy olyan szituációba belekeveredek, hogy ő érzem, hogy romboló hatással van rám, érzem, hogy az lenne a legjobb, ha megszüntetem vele a teljes kapcsolatot, de mégsem úgy akarok elválni tőle, hogy egyszerűen lerázom és ott hagyom, és hagyjon engem békén, abszolút, hanem szeretnék segíteni rajta. Hogy tudunk segíteni egy ilyen emberen?
6: Azt a... Hát mindig felteszed egy jó keresztkérdést, ahányszor itt vagyok, és tényleg megfogsz. Egyébként még visszatérve Jézabelre meg a Mammonra, tehát nyilván a teljesség hiányával, tehát nem volt teljesen kifejtve, sokkal több és szélesebb köre van ennek, és szélesebb a megnyilvánulási tere ennek a szellemnek. De hát, ahogy kérdezted, hogy hát hogyan lehet igazából egy ilyen embert kezelni, erről szól az egész, ez a kérdésnek a lényege, hogy most hogyan lehet ettől elválni egyáltalán úgy, hogy ez ne legyen kár, ne legyen ebből károk, vagy egy esetleg nem elválni, és akkor valahogyan segíteni neki.
5: Így van, abszolút ez a kérdés, igen.
6: Hát, ahogy mondtam, ugye Isten nem az elválás Istene, tehát ő nem szereti azt, hogy egy házasság tönkre menjen, pusztán lelki okok, vagy lelki zavarok miatt, vagy ilyen zavarok miatt, mert ezek a zavarok orvosolhatók. A Biblia szerint, ami hát váló okot ad, az a házasságtörés, paráznaság az, ami egy házasságban ugye váló okot ad, arra mondja Jézus azt, hogy el lehet válni, de lehet. Tehát feltételes módot használ itt Jézus, nem azt mondja, hogy váljál el, hanem el lehet válni. Nincs öröme abba Istennek, hogy még ha ilyen történik, és hogyha valaki elvált, tehát történik egy házasságtörés akármelyik oldalról, nem leli örömét ebbe Isten, hogy elvál valaki, csak akkor, hogyha már ez nagyon szélsőséges helyzetbe kerül, olyan helyzetbe, hogy a törő fél, aki töri a házasságot, az nem akar ettől visszalépni, nem tud belőle megváltozni, megtérni, kijönni belőle, és akkor az saját magunk lelki épségének az érdekében, testi épségének, szellemi épségének az érdekében ugye el kell válni akkor már, mert ugye az, ami az emberi életet veszélyezteti, az emberi életet lelkileg, szellemileg, testileg, attól mindenféleképpen el kell határolódni, ezt még a Biblia is írja, mert Isten az életpárti, tehát ő a nagy életvédő. Narcisztikusokkal kapcsolat szempontjából nincs akkora tapasztalatom, nagyon kevés a tapasztalatom, úgyhogy nagyon félve beszélek erről a dologról, mert nem akarok senkinek a lelkiismeretébe belegázolni, és mindenkinek más az esete. Tehát mindenkinek más az esete. Egy közös nevező talán lehet az agresszivitás, illetve amiről beszéltem, ez a túlzott leuralás, illetve a személyiség széttörése, illetve ugye a rombolás, és amit mondtam még, az űrzavar. És ez állandó fej, olyan, mint egy forgó szél, mint egy nagy tornádó a kapcsolatokba. Ez csak úgy lehet kezelni, hogyha az az ember, aki elszenvedi, az higgadt tud maradni ezután is, bezárja a lelkét, egy ilyen védelmi pozíciót vesz fel a lelkében, és elkezd Biblia szerint szeretettel viszonyulni e felé, az ember felé, vagy az ember társ felé, és akkor a szeretet, azt mondja a Biblia, csontokat is megtöri, és valahogyan így Isten kegyelméből, Isten segítségével meg lehet állítani egy olyan embert, aki ezen az úton jár, és romboló hatással van az ember életre. Kijönni ezekből a kapcsolatokból nagyon nehéz, főleg úgy, hogyha ráadásul szereti is az egyik a másikat, tehát van érzelmi kötődés, és kötődik hozzá, és meg is szokja, tehát van ilyen is, hogy valaki megszokja ezt az állapotot, tehát benne él annyi ideje már, hogy nem is tudja elképzelni, mi az, hogy jó, csak a rosszban tud élni, és a rosszon kívül nem tud gondolkozni. Egyébként ez egy átok is a Biblia szerint. Tehát ha valaki nem tudja, tehát egész életben a rosszat tapasztalja, és nem tudja, hogy mi a jó, az átok. És valaki annyira beleszokik ebbe a élethelyzetbe, hogy igazából már kompromisszumot köt, státuszkót köt, és akkor egy ilyen együttélési fogadalomba mégis elviseli az emberi gonoszságot, az emberi rosszaságot. Ugye a mi roma hátterünkben például ugye a felmenőink, a nagyszüleink éltek ilyen helyzetben, én láttam ilyen élethelyzetet, amikor ugye az apuka, mit tudom én, járt hetelni, dolgozni, és akkor hazajött, mindent elívott, minden pénzt elívott, elszórakozott, és akkor nem maradt a családba, de elvárta a családtól azt, hogy szeresse őtet, és ugyanúgy tisztelje őtet, és ezt a feleség a tradíció miatt és a hagyomány miatt ezt csinálta is, ami egyébként egy rendkívül nagy érték, tehát ez egy nagyon értékes dolog, amikor egy ilyen házastárs még így is mellette tud állni az ember mellett, és kitart, ez egy óriási példa emberi szemszögből. Egészségügyileg nem annyira, mert ugye ilyenkor a lélek károsul, ahogy mondtam neked is, nem is a fizikai test, hanem a lélek károsul, és az nagyobb probléma, mint hogyha a test károsulna. De valahogy mégis a tradíciónkban ez benne van, úgyhogy, és ezt át is öröklik. Én nem gondolom, hogy most ezt így nagyon meg kéne változtatni nekünk az egészet, mert ebben van egy erkölcsösség is. Hát azért komplex ez az egész, mert ebben van egy erkölcsi háttér is. Tehát nem adom a férjemet azért, mert rossz. És nem adom a feleségemet azért, mert nagyobb szájú a kelleténél. A bibliai hősök nem adták oda a feleségüket, nem hagyták el csak úgy őket. Pedig lett volna oka Ábrahámnak elhagyni Sárát. Nem tudsz gyereket szülni. Jákobnál szintúgy, Leával és Ráhellel kapcsolatosan nem tudott Ráhel gyereket szülni, ott hagyhatta volna. Izsák ugyanígy, ugye a Rebeka sem tudott gyermeket szülni, tehát ott hagyták volna őket, de hát az Isten emberei azok nem ilyenek, hanem azok nagyon kitartóak, és morálisan, erkölcsösen nagyon magas szinten vannak, és ezeken át tudnak lépni. Az egy nagyon nagy emberi érték, aki a rosszat jóval meg tudja győzni. Az egy nagyon nagy emberi érték, és nagyon kívánom, hogy a társadalomból ez nem múljon el. Mert hogyha a társadalomban megjelenik az, hogy rosszat rosszért fizetünk, vagy rosszért rosszat fizetünk, akkor abból általában mindig háború szokott jönni, és abból mindig nagyon nagy katasztrófák. Úgyhogy addig, míg az ember lelkiismeretében van ilyen szeretet, hogy el tudja viselni a károkat is, addig ugye a társadalom is maramilyen szinten meg tud maradni egészségesen.
5: Amen. Térjünk vissza a mammonra. Ugye azt nem mondtad egy szóval sem, hogy az ember ne menjen és ne tartsa el a családját, tehát ezt azért szögezzük le, hogy az Isten el is várja, ugye? Hogy gondoskodj a családodról, mint férfi ember.
6: Hát meg van írva a Bibliában, aki nem dolgozik, az ne is egyék. Méltó a munkása maga jutalmára, és aki pedig nem tudja eltartani a családját, azt mondja a Biblia, hogy rosszabb a hitetlennél. Tehát így kategorizálja Pál apostol, hogy aki nem családfenntartó, úgy, hogy családja van, és nem visel gondot a gyermekeiről, családjáról, feleségéről, az rosszabb a hitetlennél. Ugye mindenki a maga képessége szerint tudja ezt megtenni, a maga határai szerint, tehát itt most nem kell összevonni az egész társadalmat, ugye, mert vannak társadalmi rétegek, van, akinek nincs olyan iskolája, nem tud olyan munkahelyen dolgozni, hogy több pénzt keressen, és a maga szintjén, a erejével, a két kezével, fent tudja tartani a családot, és ez nagyon tiszteletre méltó dolog, és ez fantasztikus, és csinálja is továbbra is, a két kezével dolgozzon, és teremtse ki a gyermekeinek, feleségének az egzisztenciát, és tartsa fent őket. Nyilván ugye vannak, akik okosabbak, üzleti szempontból ügyesebbek, ezek több pénzt tudnak keresni, azok a maguk szintjén, de maradjanak meg embernek, tehát ne legyenek erköstelenek, ne húzzák át az embereknek az életét, ne tegyenek kárt, ne okozzanak kárt, hanem mindent becsületesen tegyenek, és a becsületességet Isten megáldja üzletben is.
5: Amen. És mi az elég? Tehát említetted az imént azt, hogy még az előző szegmensben, hogy van, akinek milliárdja van, és hogy ugye a motiváció a lényeg, hogy ezt azért teszed, mert annyira imádod és hajszolod a pénzt, vagy megvannak az értékek az életedben, és Istennél előbb nincsen a pénz, csak egyszerűen jól mennek a dolgaid, és meg vagy áldva ilyen tehetséggel, hogy tudod forgatni magad, vagy ahogy te mondtad, tehetséges valaki egy üzletben, és megkeresett 1 milliárdot. Akkor bűn az a gondolkodásmód, hogy igen, megkerestem ezt az 1 milliárdot, Isten van előrébb az életembe, tehát nem hajszolom a pénzt, és nem azt imádom, de egyszerűen akkor sem fogom szétosztani a szegények közt, hanem ez azért van nekem, hogy ezt az én családom élvezze, és ezt az én leszármazottjaimra szeretném hagyni.
6: Ez teljesen evidens és normális dolog. Tehát ugye a jogállami rendszerek biztosítják az egyéni individuumnak azt a lehetőségét, és ez egy fantasztikus dolog, hogy Istentől rendel dolog ráadásul, ugye, hogy egyénileg rendelkezhetünk vagyonnal. És ez teljesen mindegy, hogy mennyi, milyen határokat szab, vagy bocsánat, hogy mennyiből áll ez, mindenkinek az egyéni saját szuverén dolga, senkinek semmi köze nincsen hozzá, hogy az ember amennyit keres annyit, ha többet tud keresni, többet. Főleg, amit mondtál, ami nekem nagyon fontos, az, hogy az Isten van előrébb, tehát Isten a középpont, a centrum, és nem a pénz szeretete. Ezeket az embereket általában a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy Isten meg is áldja őket még jobban, de közben ad hozzájuk lelkismeretet is azért, meg ad hozzájuk intuíciókat, és adnak az embereknek. Tehát általában azok, akik már ilyen milliárdos szinten vannak, azok már vállalkozók, és rajtuk keresztül Isten egy ilyen józsefi feladatot elláttat velük, és akkor, mit tudom én, embereknek, családoknak kenyeret adnak, munkát adnak, és rajtuk keresztül jön rájuk az áldás. És az ilyen embereket nem is szabad átkozni, mert ezek az embereket Isten küldi a javunkra, hogy azért teszi őket gazdaggá, nyilván becsületes úton, hogy az emberi, mit tudom én, embereknek, a társadalomnak ne rákfenéi legyenek, hanem építőszerves részei. És ez gyarapszik, ez a munkásainak is jó. Tehát, hogyha egy munkáltatóról beszélünk. A gyarapodás az a munkásainak is jó, mert fönt marad a munkahelyük, növekednek ők is anyagilag, ők is ugye emelkedhetnek feljebb ugye a munkavégzésükkel kapcsolatosan, de ugye jön ilyenkor a romat sztereotípia, ami általános, hogy hát kit érdekel, meg tudod, hogy nehogy már neki több legyen, mint nekem. Sajnos ez, meg hogy miért gazdagítsam én ezt az embert, ha van elég pénze, én nem hiszek ebbe. Pál apostol azt mondta, ha a te főnököd atyát fiád, tehát ezt most magyar nyelvre lefordítom, tehát hogyha te főnököd testvér, és neki dolgozol, akkor ne úgy nézd őt, mint testvér, hanem mint a főnöködet, mert ez az Istentől rendelt tekintély rendszerbe beletartozik a főnök. Ugye 4 tekintély van a Földön, amit Isten hozott létre, amiről egyszer már itt aztán beszéltem, ugye ugye az egyházi tekintélyek, a politikai tekintélyek, a szülői tekintélyek és a munkaadó tekintélyek. Tehát ezért én nem rugadózok, és mondta Pál, hogyha atyát fiának dolgozol, szolgálsz neki, akkor kétszeresen dolgozzál neki. Mert a Krisztusnak dolgozol. És úgyis meg fog téged jutalmazni. Tehát ne legyél lázadó vele szembe, hanem úgy dolgozzál, mint hogyha Krisztusnak dolgoznál. Ez egy jó mentalitás, jó felfogás. Ugye ma ez az individuum előrehelyezése, tudod, önmegvalósítás, ez pont ezt hoz a keresztbe, hogy valósítsd meg önmagadat, és mindent rúgjál föl magad körül. És ezeket az értékeket is rúg föl magad körül. És ezt megteszi az ember, akkor tulajdonképpen az Istennek a dolgait és fantasztikus alap attribútumait, bibliai attribútumokat rúg föl.
5: felteszek egy kritikus kérdést, és ezzel zárjuk a beszélgetést, úgyhogy röviden úgy, hogy beférjünk az időnkbe. Tudom, hogy azt fogod mondani, hogy ezt nem lehet röviden megválaszolni. Egy lelkipásztor lehet gazdag, egy gyülekezeti vezető?
6: Minden tekintetben igen.
5: Lehet akkor módos, gazdag ember, járhat nagy autóval, lehet nagy háza, és lehet nagy vagyona neki.
6: Semmi baj nincs ebben. Tehát, hogyha ez nem hedonizmusból fakad, nem ugye pénzszeretetéből fakad, hanem Isten úgy megáldotta őtet, és ehhez társul egy kellő alázatosság és istenfélelem, akkor az a vezető ezt nem fogja rossz célra használni. Meg nem is él vissza ezzel a helyzetével. Meg Isten meg is akarja áldani a szolgáit, de nem csak a szolgáit, hanem a gyermekeit is. Tudod, ugye Ézsaiásnál mondja, hogy a sötétségnek a kincsözöne hozzátok fog áradni, nektek adom a pogányok kincseit, stb. A hűségeseimnek, akik engedelemmel járnak, zsoltáros, a föld javaival élnek. Ugye a szolgálót, ilyenkor mondjuk jön a sztereotípia, megint a Pál apostoli sztereotípia, hogy Pál nem gyűjtött pénzt, nem volt sátorkötő volt, amit keresett, azt elosztotta a hívőkkel, csak azt az egyet felejtik el, hogy Pálnak nem volt családja, Pálnak nem volt egzisztenciája, tehát nem erre építette fel a sorsát. Pál, ő a nemzetek apostola volt, egy predesztinált dolog volt nála az, hogy ő járkált, tehát soha nem állt meg egy helyen. Az egész élete arról szólt, hogy szolgáljon, ezért nem is tudott megházasodni, cölibátus volt, tehát nem tudta kiépíteni egy normális emberi egzisztenciát a szolgálata miatt. És ez miatt nem lehet összekeverni a jelenlegi modern szolgálatokkal, mert Pál egyedülálló volt, és nem lehet így összevonni, tehát nem lehet hozzákötni mindent, mert ő különleges volt, és nem is élt sokáig. Tehát ezek az emberek nagyon hamar befejezték a pályafutásukat, Isten nem is engedte őket, hogy nagyon gazdagok legyenek, de Jézus például olyan ruhába öltözött itt a földön, ami egyedülálló volt, nem is nagyon volt olyan ruha, egybe szőtt ruha volt rajta, nagyon drága ruha volt rajta, nyilván őt meg is illette ez a ruhát, azért csak a királyok királyáról van szó, és nem keresztelő jánosi ruhában jelent meg, tevesző ruhába, büdös tevesző ruhába, hanem király, messiás, megváltó, hogy a köntösén osztoztak a római katonák, amikor ő a kereszten a Kálváriába szenvedett. Tehát a köntösére sorsot vetettek, mert annyira drága volt a köntös, még véres állapotban is. Tehát összevert állapotban vették le róla, még így is nagyon drága volt, tehát nagyon nagy értéket képviselt, és Jézus nem utasította vissza vallásosan, hogy nekem ne adjatok ilyet, mert én nem érdemlem meg, és akkor felveszem inkább a te vesző ruhát, hanem persze természetesen ő tisztában volt az identitásával, és üzenet végül minden embernek, aki hallgat, hogy az identitásunk az maradjon meg, egészségesen, jó identitásotok legyen, nem kell félni attól, hogyha Isten megáld anyagilag, ha megáld, akkor ezt jó célra használjátok. Ha pedig egyszerű munkás vagy, azt is. Tehát mindenért, mindenekért hálát adjatok. Isten áldjon meg mindenkit.
5: Amen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és elmesélted nekünk ezeket a dolgokat.
6: Köszönöm én is, Isten áldjon meg mindenkit.
5: Kedves hallgatóink, ti pedig ne felejtjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor Trájó. Én Sztojka Armandó voltam. Isten áldjon titeket.
2: Trájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Csondor Kata és a Gypsy Jazz Band. Különleges találkozás a jazz és a magyar könnyűzene világában. Augusztus 30-án különleges zenei eseményre kerül sor Budapesten. A Gypsy Jazz Band koncertjén két ismert magyar előadó művész, Csondor Kata és Horváth Charlie lesznek a vendégek. A koncert vasárnap este 19 óra 30-kor kezdődik, a Kultúrkúria Színház termében a Templom utca 2-10 szám alatt. A fellépés azért is érdekes, mert három különböző zenei világ találkozik egymással. A jazzmanus, a magyar könnyűzene és a Csondor Kata sokoldalú énekesi, színpadi előadói világa. Csondor Kata pályája. Csondor Kata a magyar zenei élet közismert és sokoldalú előadója. Énekesnőként, színésznőként és leginkább szinkron színészként is dolgozik, ezért nem csak zenei, hanem színpadi előadásában is otthonosan mozog. Hangját sokan különböző filmekből, reklámokból és szinkron szerepekből is ismerhetik. Énekesnőként különösen az ünnepi időszakban vált ismerté a nagy közönség számára. Az Add tovább című dala és annak karácsonyi hangulata sokak számára összefonódott az ünnepi időszakkal. Pályája során azonban nem kizárólag egyetlen zenei stílusban mozgott, előadói munkásságában a pop, a jazzes hangzás és a színházi előadásmód is megjelenik. A Gypsy Jazz Band története. A Gypsy Jazz Band 2018-ban alakult Kárpáti Róbert gitárművész vezetésével. A zenekar létrehozásában fontos szerepet játszott a világhírű magyar hegedű művész Robi Lakatos, aki szakmai mentorként segíti a formáció munkáját. A zenekar egyik legfontosabb célja a jazzmanus, vagyis a Gypsy Jazz hagyományának bemutatása és tovább gondolása. Ez a zenei irányzat az 1930-as években vált önálló stílussá, elsősorban Django Reinhardt munkásságának köszönhetően. A műfajra jellemző a lendületes ritmus, a gitárközpontú megszólalás, a virtuóz hangszeres játék és a jazz improvizáció szabadsága. A Gypsy Jazz Band azonban nem egyszerűen régi hagyományokat másol. A zenekar saját hangzásvilágot alakított ki, amelyben a Django Reinhardt által megteremtett hagyományok és Robi Lakatos sajátos, unortodox, cigány fúziós zenei szemlélete is találkozik. Ezáltal a zenéjük egyszerre képes megőrizni a hagyományos manus jazz hangulatát, miközben modern, friss és rendkívül energikus megszólalást hoz létre. A zenekar tagjai és a világa. A formáció központi alakja Kárpát Róbert, aki gitárművészként és zenekarvezetőként is meghatározó szerepet tölt be. Mellette több kiváló muzsikus dolgozik a produkcióban. A zenekarához kapcsolódóan többek között Lakatos Miriam énekes, Flór Noémi nagybőgő művész, valamint Kökény László gitárművész neve is szerepel. Robi Lakatos hegedűjátéka pedig különleges színt ad a produkciónak. A Gypsy Jazz Band egyik különlegessége, hogy koncertjeiken rendszeresen helyet kapnak vendégművészek is. A zenekar vezetője tudatosan törekszik arra, hogy különböző zenei hátterű előadókat kapcsoljon be a produkciókba. Ez azért is fontos, mert így minden koncertnek lehet egyedi hangulata.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 4-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Egri János jazz basszus gitár és nagybőgő előadó művész a mai vendégem, aki mesél nekünk a mindössze másfél éve alakult Tribute to Füsti Balogh Band zenekarukról és az ősszel megjelent The Big Things című albumukról. Tartsanak velünk ma este is. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
4: Köszönöm szépen én is a meghívást, és üdvözlök minden hallgatót.
3: Az egyik aktualitás, viszonylag friss zenekar, az a Tribute to Füsti Balogh Gábor. Hogyan merült fel a megalapításának az ötlete?
4: Hát tulajdonképpen nekem ez egy nagy szívügyem, ez az egész, hogy gyakorlatilag én voltam az ötlet gazda, hogy úgy mondjam. Több mint másfél éves már a zenekar, és már számos koncertet vidéken és Budapesten is játszott. És hát gyakorlatilag a miértje az, hogy amikor én kis taknyos kisfiú voltam, szinte 16 éves, és hát szerintem sok zenész tudja, meg nem zenész is, aki ismeri a régebbi világból a 8. kerületet. Ott rengeteg művész nőtt fel.
3: Így van.
4: És hát én is 8 kerületi voltam gyökeresen anno, és hát onnan rengeteg zenész nőtte ki magát szinte sztárként, meg olyan magas szintű, most lehetne sorolni, mint a Balogh Csibe Jenő jazz zongorista, Cifra György, Szakcsi Lakatos Béla. Egyébként egy érdekesség, azt viszont nem biztos, hogy sokan tudják, ha ismerték is a Füsti Balogh Gábort, hogy unokatestvér, tehát rokonság fűződött Szakcsi Lakatos Bélához. Tehát ő egy unokaöcsi volt, úgymond, és hát nem hiába mutatkozott meg nála is a zseniális tehetség a zongorán, és hát ő a 70-es évek vége fele robbant be, mint üstökös, meg a Kisrákfogva együttesnek az alapító tagja volt, akik 77-ben megnyerték a Ki mit tudott, és onnantól kezdve aztán még anno a Kis Imre volt a jazz szervező, szerkesztő a Magyar Rádiónál, és hát ott foglalatoskodott a nagy kimagasló tehetségekbe a műfajon belül, tehát a jazz zongoristákkal, és hát egy párat még azért a Gabi mellett sorolhatnék, akikkel játszottam is, és ők is nagyon zseniális jazz zongoristák voltak, sajnos már így mondom, illetve nem voltak, mert a másodikat mondom, akkor ő is csak volt, és vele is nagyon sokat játszottam, nagy iskola volt az a stílus, amit játszott, Pleszkán Friciről beszélek, és hát Gárdonyi László is, aki a Brooklyn tanít ma már összhangzattant, elméletet, hát ő most már amerikai. Na mindegy, szóval a lényeg az, visszatérve a Füstihez, hogy ő hatalmas, szó szerint egy jazz sztár lett abban az időben, és aztán dédelgette abban az időben egyébként is a 70-es években, még a vége felé is, ez a jazz rock vonal ment nagyon, és hát ők is úgy nyerték meg a Ki mit tudott, aztán utána sokat koncerteztek, stb. És hát ez a Herbie Hancock hatása volt abban az időben. Előjöttek a elektromos hangszerek, bassgitár, a szintetizátorok, Moogok, Fender zongorák. Jó nehéz volt azt lecipelni a harmadikról, emlékszem rá, Izabella utcából lakott a Gábor. Na, és a lényeg az, hogy gyakorlatilag a lényeg, hogy ő volt az első olyan muzsikus, aki engem szinte azt lehet mondani, hogy felkarolt. Bedobott ugyan a mély vízbe, mert rögtön úszni kellett tudnom, úgymond átvitt értelembe, és hát szoktam szlengelni sokat is, mert ugye hát a jazz az ez egy életforma is többek között, ugyanúgy, mint a cigányzene, vagy a klasszikus zene, ez egy másfajta élet felfogás, meg máshogy látod, mint muzsikus. Tehát, és azért is van az, hogy szlengel az ember, és hát én szoktam, persze természetesen jártam azért jazziskolába, én is egy a évek során, még mikor fiatal titán voltam a klasszikus zene mellett, de viszont a Füsti, hogy gyakorlatilag legyek, a Mátyás téren fociztam a többi cigány gyerekekkel, és üzentek, hogy Jancsika, menj fel a bőgővel a Izabella utcába a Füstihez, mert hallott rólad, hogy tehetséges vagy, és akar valamit gyakorolni, stb. Jó, hát pozitív stressz volt bennem, és hát közben megörültem neki, és felmentem hozzá, és remegett a kezem, meg hát semmit nem tudtam szinte. Pár számot talán le tudtam kísérni, hát harmóniákkal nem voltam tisztában, elméletileg, hangszert még nem ismertem annyira. Nem baj, öcsém, bonts ki a bőgőt, kivett a Reebokot, ez az úgynevezett amerikai közös nyelv, a standardek világa, és akkor a számok címét se, nem, hogy a számot lejátszani. Nem, és akkor így lapozgatott, figyeld, csak a betűket figyeld, mol vagy 7, mínusz 5B, vagy 13, vagy nem is tudtam, mert ezek nem voltam tisztában még, tényleg nagyon az elején voltam, abszolút ilyen ösztönös, és beszámolt egy ilyen gyorsabb tempót, tehát egy ilyen swinges lüktetést, és ez aztán nagyon jó a time, de nem jó, meg még ez se jó, meg ne törődj vele, azt mondja, nagyon jó a time, meg a tempód, azt mondja, jó, jövő héten megyünk, volt ott a Mátyás téren egy kocsma, és ott volt egy úri ember, aki imádta jazzt, és fölül volt a hát most csúnya szóval a söntés, tehát a pult, és lent volt épített egy pincét nagyon kellemes dizájnnal, és mi ott játszottunk több mint egy évig, heti háromszor, négyszer talán biztos, és az éjszakába merülőleg egész hajnali, és a 16-17 évesen, és egy meredek lépcső volt, és remegett a lábam, úgy bőgöztem, hogy most vajon ki fog lejönni, hát kíváncsiak voltak sok zenész, hogy hát a Gabi most váltott zenét is, meg csinált egy új triót, stb., és akkor ki az a kis fiatal kis srác, aki most bőgözik, hát logikus, hogy akkor jön egy új valaki, arra kíváncsiak. És akkor jöttek le a régiek, akik már sajnos egyik sincs, zongoristák, a Vili Lakatos, a Lakatos Ablakos Dezső szakszofonosnak a testvére, a Csíguszti, Szakcsi Lakatos Béla, Fogarasi János, özönlettek, és viszont bedobott a vízbe, de egy év alatt hatalmasat ugrottam. És akkor onnantól kezdve elkezdtek hívni a jazzzenészek. Tehát szóval így indult meg, tehát visszamenőleg, hogy a Füsti Balogh Gáborról beszélgettünk, hogy miért jött létre végül is ez a zenekar. Tehát neki sajnos ő is nagyon fiatalon ment el, de hát legalább, ha már sajnos így adódott, ez egy tragédia volt, műhiba volt, félrekezelték, és csupán 30 éves volt, mikor meghalt. Sajnos, Isten nyugtassa békébe, és hát én spirituális ember vagyok, és így a lelkemnek is jól esik, hogy meg tudtuk alkotni ezt a zenekart. Sajnos sokan ismerték azért a régiek, de sokan nem. Mert nem is volt rá idő, hogy megismerjék, mert oly fiatalon ment el. Ez miatt ugye már, hogy magamból indulok ki, tehát hogy szívügy volt, hogy én megköszönöm és megtisztelem őt, és megpróbálom megismertetni őt, ha már nincs, de a szellemét, úgymond a zeneiségét, az alkotásait, hogy milyen számokat írt a jazzen belül, ugye mainstream vonalat játsszuk, mi nem a jazz rockot most. És hát ugye, amikor említettem, hogy a Kimi tudott, megnyerték, egy jó ideig még játszott a jazz rock zenekart, a kis rákfogót, aztán lett belőle új rákfogó. Tehát a rákfogó volt régen sima rákfogó is, a Szakcsi, a Bögöly Lakatos Béla, az Orszánszki Jackie volt, a Rádúj Misi, a Babos, szóval ott is mindig cserélődtek a tagok, a dobosok is, és mikor, hát fiatalabb volt, és ugye, hát miért ne utánozná a idősebbet, meg a nagyobbakat, és ő mint fiatal berobbant, mint nagy zseni, és akkor ő is gondolta, hogy akkor használja ezt a nevet, és akkor lett kis rákfogó, utána új rákfogó lett, rákfogóba Kőszegi dobolt, utána még a Németh Jancsi szakszafonozott az új rákfogóba, az később alakult meg, és akkor a basszus is változott, a Vasvári Pali basszusgitározott, meg a Pecek Lakatos Géza dobolt az új rákfogóba, és
5: ezek mind jazz legendák, hát, ha szabad ezt mondani.
4: Hát ez természetes. És utána váltott a Füsti, hogy a 80-as évek elején már így rebesgette, hogy írt olyan számokat, hogy máig olyan számokat ír, hogy visszahallgatom, meg most már játsszuk is, ugye? Ez a zenekar arról szól, többnyire. Jó, játszunk standardet is, meg hangszerelve, quintetbe, két fúvossal, meg vannak saját számok tőlem is, ha játszunk. A lemezen, ami megszületett ősszel tavaly, azon játszunk egy régebbi Tony Lakatos számot, meg egy Egri János Junior számot is, amit ugye hát a fiam írt. Nagyon. És hát de természetesen olyan számok, ami esetleg nem a Füsti Baló számai, hogy stílusilag odaillő legyen a repertoárba, a programba. Szóval így épül fel a zenekar műsora, és hát ugye említettem, hogy ez kinőtte magát, és októberben, hál' Istennek, összejött, és egy maradandót is alkottunk. Egyébként a neten meg lehet találni, több helyen is, de azért a hagyomány szerint én talán egy kicsit ebben már idősebb vagyok, és régi vágás, és hát én szeretem egy koncerten, ha van egy lemez bemutató, hogy ne nyomjanak már egy gombot, az nem annyira személyes, hanem azért mégis, hát azért csak van, akik hallgatnak még CD-t, vagy LP-t, és hát itt van a kezembe, és tudom mutatni, hogyha kíváncsiak, akkor koncert után lehet vásárolni, stb.
5: Bakelit is készült belőle?
4: Nem, csak CD.
5: Csak CD.
4: Igen. De több helyen, Spotify-on, a YouTube-on meg lehet hallgatni az egészet.
5: Kikből áll a zenekar pontosan?
4: Hát a fiam, a Egri János Junior zongorázik, a két fúvos, a lemezen Subick Gábor trombitás közreműködik, meg egy pár koncert még volt, de peace van, tehát békében váltunk el, mert ő teljesen más zenei dolgokban van, elég sűrű munkába, és nem tudta ezt a zenekart vállalni, és közös nevezőn azt mondtuk, hogy nincs semmi baj, majd megoldom. És hát nehéz dolog manapság ebben a kis országban, kevés a fúvos, és hát kevés a jó fúvos.
5: Igen.
4: És hát a trombitás meg aztán végképp kevés van, és akik meg valamire valók, úgymond, rengeteget, mint sidemen dolgoznak, és hát nagyon nehéz egy zenekarba, hogy oszlopos tagnak vállaljon egy fúvos valamit. De hát hál' Istennek, hogy van utánpótlás, és ugye hát az én fiam korosztályából is más hangszeresek, ráadásul még az unokatestvére is, és ezt elvállalta Zola Kálmán Junior, aki hát gondolom ismerik az édesapját.
5: Hola Kálmán Kácsi.
4: Így van.
5: Hát, igen.
4: Hát hogyha már én ülök itt veled beszélgetni, akkor a Trio Midnight zongoristája, ami már 34 éves zenekar, de játszunk azért, már nem annyit, mint régen, de nemrég is volt a Budapest Jazz Klubban koncertünk, nagyon sikeres volt. Szóval visszatérve, hogy megoldottam a zenét, illetve a zenekart, úgyhogy szoprán szaxofonozik, tehát megoldja azt a lágét, mint egy trombitás. Uh-huh. És a primet ő játsza, tehát a melódiákat, és a tenor szaxofonon pedig Győr Fiúher Bálint. Az együtt végzett az akadémián egyébként a fiammal, tehát egyszerre diplomáztak, stb. És hát nagyon tehetséges tenoros, tehát tenor és szoprán szaxofon van a zenekar, a Pecek Lakatos, hát a Pecek dinasztiából ugye ő viszi tovább a dobon, mint ugye az édesapja, aki sajnos nemrég hunyt el, a minibe játszott sokat, meg a kisrákfogónak a dobosa volt. A kisrákfogója. Az újrákfogóban már a Pecek Lakatos Géza dobolt, a bátyja. Érted? És most ugye ők már mindketten sajnos elmentek, illetve ők is, és nincsenek véletlenül, hogy ebbe a zenekarban a Pecek Lakatos Andrásnak kellett, hogy doboljon. Nem csak azért, mert zseniális dobos, meg muzsikus, hanem ez így jó. Én úgy gondolom, minden emberileg is, meg zeneileg is. És hát meg jó magam mögözöm. Tehát így áll össze, ez egy quintet. Nemrég egyébként a Szakcsi Rádió egyéves múlt, és volt egy ilyen ünnepség a Dohányiba, és több zenekar volt, és többek között ez a zenekar is közreműködött.
5: Mi a tervetek a jövőben a zenekarral? Szeretnétek minél több fesztiválra eljutni, esetleg jazzklubokba?
4: Hát természetes.
5: Nemzetközi vizeken esetleg megmutatni magatokat?
4: Hát természetes, persze. Uh-huh. Ha egy zenekar még fiatal, meg friss, akkor azt ugyanúgy megpróbálja az ember előre lökni, mint akár egy idősebb, egy régebbi zenekart. Akár több létszámú, vagy kisebb létszámú, az most nem is érdekes, hanem hogy egyszerűen ez most új, ez a menete. Ugye gyakorlatilag a muzsikusoknál, hogy minél többet játszani, mutatni ezt a programot, ezt a zenét, ezt a stílust a jazzen belül, mert ezt most pontosan mondom, akkor ez nagyon erős hard bop. Tehát ez úgynevezett hard bop, mivel a bebop után jön. Tehát a bebop az, amit a Charlie Parker meg a sorolhatnám, tehát az a vonal. És az sokkal melódikusabb a bebop stílus, de azt követően sokkal többet használták a ritmusokat, és több aranzsban volt már a témáknál is, de nem voltak túl hosszúak. Az amerikaiak közül ugye anno a jazz történetében a hard bop az nagyon jellemző volt, hogy több százalékban úgymond az afroamerikaiak játszották a hard bopot. Ja, hát kaptunk már jó kritikákat is, meg mit tudom, és szóval pozitív az egész, és hát visszatérve nekem ez egy nagyon nagy megnyugvás, hogy album is született a dologból, és hát biztos, hogy odafönt ő is örül ennek a dolognak, hogy én megemlékeztem rá. Hát három számba természetesen, ha most nem ő lenne úgymond a Tony Lakatos, mint világsztár szaxofonos, hanem nem ő lenne a világsztár, akkor is őt hívtam volna mindenképp, mert három szám erejéig a lemezen vendégnek elhívtam a Tónit, mert hát az meg aztán abszolút logikáért kiállt a dolog, mivel hát egy korosztály volt a Füstivel, együtt gyerekeskedtek, barátok voltak, és a kisrák fogó oszlopos tag, egyik oszlopos tagja volt, mint szaxofonos. Tehát, hogy nem mondta volna, amikor mondtam, hogy Tóni, eljönél, mert hát a Gáborra emlékezzünk, van ez a zenekar. Tehát ő is közreműködik, érdemes meghallgatni.
5: Tehát egyrészt én azt gondolom, hogy ez a zenekar tisztelgés a nagyok előtt. Elsősorban természetesen Füsti Balogh Gábor előtt, és illetve a korosztálya, a jazz nagyjai, nagy legendái között, akik Magyarországon a legnagyobbak voltak abban az időben.
4: Így van.
5: Másrészt pedig valahol a fiatalok részére az átörökítés, a tudásnak az átörökítése.
4: Így van. Most ez esetben, most csúnya szót használok, de hogy most a Füsti Balogh Gábort próbáljuk ez esetben használni is, hogy megismerjék az ő zenéjét, őt megismerjék, ha már nem látják, de hallják rajtunk keresztül, mivel a régi tálaljuk fiatalokkal megspékelve, és újdonsülten előadni azt a, tehát a retroból lett egy new one. Érted? Szóval ez nagyon érdekes, de mondom, sikeres nagyon. Meg van most egy másik zenekar, amiben nagyon jól érzem magam. Az egy trió, és ez a fiam triója, a trió Johnology névre hallgat, és hát nemrég voltunk már egy Balkán turnén is. Nagyon sikeres turnénk volt, 4 állomás volt április elején, és hát ennek lesz szerintem folytatása ennek a triónak a külföldi vonatkozásban is, mert nagyon kapósak lettünk, hogy így mondjam. Zágráb, Belgrád, Eszék, meg Maribor, Szlovéniában voltunk, meg hát tervezzük, illetve hát a Jancsika tervezi, hogy most már érik, hogy mert nagyon zseniális számokat is ír, tehát saját számok, hogy most már érik, hogy saját lemeze lesz hamarosan, készülünk erre, hogy felvegyük, rögzítsük a zenét, és hát visszatérve a Füsti zenekarra, ott meg minél többet tudjunk játszani, legyen rá lehetőség, akár ahogy kérdezted külföldön is, és hát a lemezt már nem csinálunk, legalábbis most, mert most nemrég jött ki a még friss. Ha nem is forró, de még meleg.
5: Miért tartod fontosnak a fiatal tehetségek támogatását, hiszen egyértelműen látszik, hogy a tudás átadás, amit csinálsz, mint jazz legenda, ezt nagyon fontosnak tartod, ez látszik, egyértelműen megnyilvánul, és nem csak a fiad irányába, hanem úgy a fiatalok irányába.
4: Így van, tehát amikor még nem azon a szinten volt, akkor ha volt más, akár nem zongorista, de akár zongorista is volt, akkor más fiatalok, mert gyakorlatilag most azért is beszélünk erről, mert én nagyon szeretek új energiákkal kommunikálni a zenébe is. Tehát ők frissebbek, lendületesebbek. Nem lehet, hogy hát tapasztalat van, amelyiknél megmutatkozik már hamarabb, tehát a szakmai része, aki hamarabb érik, érett lélek, de próbálom őket navigálni a jó irány felé, akár szakmailag, hogy merre menjenek, vagy mit hallgassanak, mit gyakoroljanak, vagy mire figyeljenek oda, közös játéknál, stb. Szóval én úgy gondolom, hogy a fiatalok engem kedvelnek, mert lehet, hogy külsőleg már azért megmutatkozik egy nagypapán a kor, de viszont ezt lehet, hogy nem lehet, szerintem biztos, mert vannak olyan adottságok különböző embereknek, amit azt föntről kapja. Uh-huh. Tehát ez isteni dolog ez is, hogy nekem gyermekded maradt a lelkem. Tehát a lelkem nem öreg. Tehát mikor én elkezdek egy fiatal sráccal beszélgetni, bármelyik zenész tanuló közül, hogy sok abszolút fel vannak dobva, és lazák, és nem merevek, hogy meg a jazz az egy olyan dolog, hogy ugyanaz hatványozódik, hogy én is voltam olyan fiatal, mint XY, és mondom, ha tisztelet van, akkor nyugodtan le. Jó, persze, hogy az első mozzanatnál azt mondják, hogy magázódunk, stb. De én általában azt mondom, hogy tegeződjünk. És ha a tiszteletet megadja, akkor ezzel nincs gond, hogy most azt mondja, hogy Jancsi, nem pedig Jancsi bácsi, vagy mit tudom én, mert én is voltam fiatal, én is a Szakcsitól kezdve, meg Tomsics Rudi, Vukán Gyuri, ezeket mind tegeztem. Berkes Balást máig tegezem, érted? Szóval ezzel nincsen gond, csak azért említem ezt, hogy felszabadultak, mikor velem vannak, tehát nem csak zeneileg, hanem, tehát mert én próbálom ösztökölni a jó felé, hogy mi a hiány, vagy mire figyeljenek, stb.
5: Ja. Milyen érzés együtt zenélni a fiaddal, és hogyan hat ez a közös munka a kettőtök zenei fejlődésére? Én tudom, hogy például, amikor én édesapámmal játszottam, aki ugyebár prímás, és játszottunk klasszikus zeneműveket is együtt, akkor elmesélte nekem többször is, hogy nagyon izgul, amikor velem játszik, hiszen az valami egészen más élmény, mint amikor cigányzenekar előtt játszik és muzsikál, vagy akár a száztagú előtt, vagy a Rajkó előtt. Hát milyen így nektek együtt játszani? Milyen érzés?
4: Figyelj, szerintem hát már az adottságról beszéltünk, meg ki mit kap a jó Istentől, sok mindent kapunk ám, csak mindig azt gondoljuk, hogy jaj, most ez a baj, ez a gond, ez a... De közben például így a zenébe is, meg hogy ha asszociálsz, vagy filozofikusan gondolkozol, széles látókörbe, ugye, akkor ez is egy isteni ajándék, hogy valaki a fiával tud több mint 10 éve aktívan, intenzíven kommunikálni, közreműködni, és emberileg, zeneileg is, hogy tehát megint csak azt tudom mondani, hogy nem öregedek be, meg a bölcsesség az úgy gondolom, hogy a bölcsesség az nagyon fontos, hogy nem föntről nézem őt, mikor játszunk zenészként, mert szelektálok. A szelektáció azt arra értem, hogy amikor zenészek vagyunk, szereposztás szerint mi a farkas törvény szerint az én szerepem és az övé. Hála a jó Istennek, hogy nem lett bőgös, pedig biztos, hogy jó bőgös lett volna, mert szereti a hangszert meg a basszusgitárt is, de én nagyon örülök, hogy a zongoránál maradt, meg ugye énekel is elég jól, ugye ez már megmutatkozott egy régi lemezemen is, akkor még kisfiú volt, 11 éves, bevittem a stúdióba, és pikpakra felénekelt minden. Na mindegy, szóval ez egy nagyon nagy ajándék, és hogy szelektálom ezt, hogy amikor én apuka vagyok, vagy nagypapa vagyok, akkor csak a család és a privát dolgok. És amikor, ha ő akár ma már, ami hál' Istennek, hogy így van, hogy diktál, meg hogy hozza az új számokat, meg stb., hogy nézzük meg, meg menjünk próbálni, és akkor én nézek meg minden, ami jó, mert egyfolytában fejlődésben van, és termékeny, alkot, tehát nem csak hangszerileg fejlődik, tehát nagyon pozitívan látom ő mögötte, ugye, hogy fejlődik az évek során, hogy milyen zseniális muzsikus lett. De most, hogyha egy apa beszél, dicsér, meg csak jókat, meg mit tudom én, akkor azt gondolják, elfogult vagyok. Na de én nem úgy beszélek róla, hanem mint egy muzsikusról. Tehát azért, mert már, hogy így mondjam, valaki szülő, apuka, és valaki belőle cseppen, de akkor is ő egy másik lélek. Hasonlíthat külsőleg, akár még rengeteg közös dolog lehet lelkileg is, mert van is közöttünk belülről. Külsőleg inkább az édesanyja meg apámra, aki sajnos ő is fiatalon ment el, apámra nagyon látom apámat benne, külső, vizuálisan. Uh-huh. Apámra, inkább apámra hasonlít, de a lelke az ugyanaz, hasonló, de mégis nem minden hasonló, mert azért vannak olyan dolgok, amit talán a kora miatt, hogy fiatalabb, nem azért, mert hogy butább, hanem ő máshogy látja már ezt az új világot, mert én mögöttem több idő van. Tehát ezt mint zenész mondom. Két zenészről. Ő egy fiatal muzsikus, én meg egy idősebb. És hát ugye más hangszeresek vagyunk. Én vigyázba állva a tudásom szerint kísérem, amit ő alkot, kreál és elő akar adni. Tehát nincs kardozás, hogy te ezt most nem jó, meg azt nem jó az akkord, meg így szeretnéd? Így, oké. Okay. De fordítva is volt már több precedens, hogy én enyém volt úgymond a zenekar, és ő akkor hátrébb húzódott, tehát zeneileg is, hogy én mit akarok. Tehát tolerancia is van közöttünk. Hát ez intelligenciáról szól, mert hogyha hát én nem akarok senkit bántani, szülőket, de érted, például ez is egy régi példa, hogy a kávéházi cigány zenészek szülei, amiben én is nőttem, hogy hagyomány volt, hogy hegedű, és megint csak hegedű, igen, és valóban még egyszer hegedű. Na most ebből rengetegen kiléptek ebből a hegedűből, többek között én is. Mert ugye hát én már lassan jövőre 60 leszek, 66-os vagyok, most 59 ugye, és én 8 évesen kezdtem hegedülni, mert édesapám a hegedűt adta a kezembe. Oké. Tanultam, hát a 7. továbbképzőig elmentem, de az már nagyon szenvedés volt, és 74-től tanultam kb. 81-ig. Hát 7 év. És hát ott borzalmas mik voltak. Szóval a muzikalitás az megmutatkozott. Uh-huh. Csak a hangszer az nem az enyém volt, érted? És sírva gyakoroltam, meg figyelj, most ez nem büszkeség, de megőriztem poénból. Figyelj, volt olyan év, hogy főtárgy bizonyítvány záráskor hegedű elégséges. Kettes voltam, hegedű. Mondom, eddig nem haladok előre, mit kéne csinálni, Istenem. És akkor megtetszett a basszusgitár, és kaptam a sugallatot, na majd segítek.
5: Egri János jazz, basszus, gitár és nagybőgő előadó művész volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a mindössze másfél éve alakult Tribute to Füsti Balogh Band zenekarukról és az ősszel megjelent The Big Things című albumukról. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a folytatás érdekében holnap este is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
6: Roma Szalon.
0: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány előző napi döntését a Facebook oldalán. Magyar Péter a videóban rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Hozzáfűzte, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessététele és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hallerné Nagy Anikó, a bizottság tagja, méltatta Unger Anna Rózát, aki véleménye szerint rendkívül meggyőző és határozott volt, egy jó értelemben vett semleges küldetéstudattal rendelkezik és nagyon elkötelezett szakember. Az ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet egy belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A fűnyíráshoz használt traktor pengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhettek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. Hét napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. Az ország délkeleti részének legnagyobb természetvédelmi terület a belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa, az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozót tűz volt az országban, legkevesebb 3000 hektárt érintett. Közel 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán, amelyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET kupa egyesület. Az Olasz Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon közölték a szervezők az MT-vel. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Az idei összevont versenyen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PET-X is, amely a zsákok begyűjtésében, valamint a résztvevők ellátásában segítette a mezőnyt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 5-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Egri János jazz basszus gitár és nagybőgő előadó művész a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a mindössze másfél éve alakult Tribute to Füsti Balog Band zenekarról és az ősszel megjelent The Big Things című albumukról. Majd a második részben pedig bepillantást adott nekünk a szakmai fejlődésébe is. Tartsanak velünk!
4: Maradt az örökség, mert édesapám is zseniális bőgős volt. Ő klasszikus bőgős akart lenni, csak bohém volt, aztán maradt a cigányzenénél, meg fiatalemberként abban az időben tudtak menni a tánccsoporttal. A Jónás Mátyás vezette, Budapest Gypsy Band volt, Milánó, Párizs, csajozás, stb. Na mindegy. És hát ő nem szerette a jazz, de nem akart. Egyébként nagyon rövid nadrágos barátokként nőttek fel, együtt ettek, együtt lógtak, együtt gyakoroltak a Pegével, meg a Duka Norberttel. És hát ő volt az a harmadik, aki abban az időben azért nem mindenki tehette meg, hogy tanuljon komolyan nagyobb szinten, és jó módú családból volt, és hát mindig összejöttek, mesélt nekem sztorikat, és hát Pege hozott ilyen, tudod, úgymond a standardek, a klasszikus bőgősöknél a Botteszini Dragonetti koncertek, stb. És akkor játszott valami Botteszinit a Pege, de valamit játszott, valami nem tudom, valami lassú, nagyon szép hangja volt, hát máig ugye tudjuk a Duka Norbert, és akkor apám az a kettő között volt, mert a szép hangja volt, de virtuóz is volt, mint a Pege. Tehát ez a kettőnek a összetétele volt, és akkor hát ő mondták, hogy na akkor jancsikázták, és ő mondták, hogy jancsikát, köszönöm, akkor játszott te valamit. És akkor elkezdett játszott, ez olyan, mint a nálatok az zongoristáknál, Bartók, vagy Stravinsky, vagy modernabb dolgok, diszonancia, és a Montag Extreme, van egy ilyen darab, és ez bőgős darab, de modern, ilyen őrült, és hát, de közben nem könnyű. És akkor, hú, ez mi ez? Mi ez a modern darab? Tehát kicselezte őket, hogy nem áll be a sorba. Na mindegy, szóval csak ennyit, hogy apám is így képbe jött, most lett volna szegény 80 éves.
5: Nyilván akkor még följebb, hogyha megyünk a családfán, akkor ott is számtalan zenész található.
4: Így van, hát csak hogy visszatérve, hogy említettem apámat, hogy onnan maradt az örökség a hangszer. Tehát én is mégis bőgős lettem, mert bazisgitárral váltottam, aztán utána még jobban erősebben jött a jazz. Na mondom, itt nem lehet mindent bazgitározni, meg kell tanulni bőgőzni. És akkor elkezdtem tanulni klasszikus, Sellei Gyula bácsitól, aki a Magyar Rádió szólam vezetője volt, aztán a Boros Józsi bácsitól tanultam tánczenét is többek között, kategória vizsgára készített, meg ilyesmi tudott.
5: Hát akkor ez volt a kornak a diplomája.
4: Így van, a vasutas szakszervezetnek a zeneiskolája az a Rózsa Ferenc utcában volt. Aztán érdekes módon később, amikor ismert zenészet, akkor én is tanítottam a Szófia utcában a Magyar Zenészek és Táncművészek zeneiskolájában. Aztán még később meg a Kőbányai iskolában, ami most is működik.
5: Igen.
4: Ott egy pár évet eltöltöttem én is. Szóval, tehát, hogy van teóriám, pedagógiai szellem az van, és hát a bőgő örökség volt, meg van, meg lesz, de a műfajt azt én beváltottam. Tehát se népzene, se cigányzene, se klasszikus, hanem erősen a jazz felé irányultam. És így lett az, hogy elég hamar bedobtak, és akkor utána próbáltam úgymond úszni, és akkor ez sikerült úgy, de hát több meló volt benne, mert párhuzamosan kellett a hangszer ismerete miatt ugye órákra járnom, közben éjszaka meg a füstivel játszottam a kocsmába, a pincébe, hajnalig a jazzt. Tehát a szerelmes lettem a műfajban, ez máig így van. Vigyázni kell, mert a gondolkodás pszichésen is, meg ahogy idősödnek zenészek, hogy elégedettek, nem. Majd most jön a java. Tehát, hogy nem szabad kiégni.
5: Mindig van hova fejlődni.
4: Hát azért is jó egy idősebbnek, akár ha tapasztalt is, hogy a fiataloktól átveszi azt az energiát, amiben a lendület, a tűz, stb. Hogy ne mondjam, minden olyan pozitívat átvesz az ember, és megtölti a lelkemet.
5: 17 éves korod óta aktív zenész vagy, ahogy ezt már említettük is, és számos neves magyar jazzmuzsikusokkal és világsztárral játszottál együtt. Meg tudnánk említeni esetleg néhány nevet?
4: Most a magyar ismert muzsikusokat nem is nagyon szeretnék felsorolni, mert ezt inkább leegyszerűsítem, hogy inkább kérdezz meg azt, hogy kivel nem játszottam Magyarországon.
5: Igen, így van.
4: Jazz. Sőt, én még a popzenek világába is belecsöppentem. Katona voltam a 80-as évek végén, és 87-től 89-ig voltam katona, másfél évig, és előtte én játszottam a Babos Gyuszival, és a Gyuszi is többek között sokat segített, mint fiatal zenészen, és akkor ne csak az örömködés menjen a egyetemi klubokba, meg a jazz klubokba, akkor még talán a popzenéből jobban meg lehetett élni, mint most, és hát ugye neki felesége volt, és akkor még nem, csak már együtt voltak, és bekerültem a Katona Klári zenekarba, és utána meg elvittek katonának. A Katona Kláritól. Hát aztán utána leszerettem, megint visszamentem, csak hogy belementem most, bocsánat, ebbe a pop világba, aztán ott megfordult a Demjén Ferenctől a Tátrai, a Solti volt a dobos, a Presser volt a vendég, szólista, énekes, szóval ismerem a régi pop zenészeket is elég jól. Ferenc Karcsi haverom. Aztán 2000-es évek elején meg bekerültem a Charlie Jazz zenekarba, mint a bőgő miatt. Nem a basszusgitár, hanem a bőgő miatt. László Attila hívott meg, és hát ő régi oszlopos tag, most is Charlie zenekarba, de abban az időben hát egy nagyon szép időszak volt, 3,5 év körül volt, és nagyon sokat koncerteztünk abban az időben, és hát csak azért említem, hogy a Charlie is egy popstár, ugye, és máig jóban vagyunk, meg haverok, szóval ott is sokat megfordultam a Rhythm and Blues világában, a Ray Charles emlékzenekarral, a Fekete Jenő, a Moody Shoes, tehát ismert blues zenészekkel. Hát a Orsanski Jackie is nagyon szeretett engem, én is őt, és nagyon tiszteltem, meg elismertem a zenéjét, meg a munkásságát. És rengeteg olyan impulzusért zeneileg, amit összetud már ma már az ember keverni, és ettől van az, hogy ez a rengeteg zenéből egy massza lesz, és akkor abból gyakorlatilag egy olyan eszencia lesz, ami letisztul a játék. Mert már ez is volt, meg olyan is volt, meg, és amikor játszod a úgymond a egyszerű sima jazzt, az már nem úgy történik a hangszeren, mint régebben. Tehát felesleges dolgokat már nem szabad játszani. Érted? Az olyan, mint a kertbe a gazt ki kell írtani, csak a rózsák maradhatnak. Érted? Ilyenkor már letisztultabb az ember, mert sok, most nem akarok ebbe belemenni, de a jazz az nem csak a gyorsaságra és a 1000 hangról szól. Mert a jazz az lehet egy hangszín, egy hang, meg egy szünet. És a szünet az hatalmas zene. Amit kevesen használnak a jazzbe jól, vagy egyáltalán nem használják szinte, hát levegőt nem veszünk, hölgyeim, uraim, hát akkor megfulladunk. Ez olyan dolog. Vagy mondhatnék egy-két példát a régiek, Ben Wester, ez nem volt egy technikás szaxofonos, de ez elfújt egy örökzöld témát annó, mikor még ugye élt, hát ez Ben Wester az régi szaxofonos volt, és megszólalt a jazz a balladába. Vagy a Billie Holiday elénekelt egy balladát, vagy a Tony Bennett. Hát most nem kell mindig rohanni, és amikor, tehát azt kéne megtanulni, hogy amikor rohanunk, akkor is dinamikusan rohanjunk, és csak akkor játszunk sűrű frázist, amikor beférünk. Tehát az alkalmazás, az improvizációban az alkalmazás a legfontosabb dolog. Mert értéketlen lesz, hogyha rossz helyre játszuk, tehát az időn belül hogy osztod be az időt? Tehát, hogyha rosszul osztod be az időt, tehát ez a rossz alkalmazás, akkor nagyon-nagyon rossz helyre kerül egy gyors, nehezebb frázis, amit lejátszol, és értékét veszti. És ha ilyen előfordul, már pedig előfordul nálam is, meg mindenkinél, hogy van ilyen, akkor viszont kell korrigálni. Mi a korrigáció? Egy hang, vagy egy szünetet tartom. Akár 8 ütemen keresztül. Mert a groove az megy. Ráérek, nem? Miért kell nekem belelovalnom magam rögtön a közepébe? Vagy hát építkezni. Van egy olyan teória is. Amikor építkezünk, kevés hang, kevés ritmus. Levegősen, szünettel, aztán jönnek a egyre sűrűbb frázisok, amit ha jó helyre játszunk, akkor hatalmas értéke van abban a pillanatban. Akkor igazán izgalmas. Az amerikaiak azért tudják, hát most már az európaiak is, de az amerikaiak az érkezés. Tehát, hogy szétszedik, tehát most a mainstream zenéről beszélek, straight ahead, a swingről beszélek, ugye 4/4-es tempó, akár lassabb, akár középtempó, akár gyorsabb, uptempo, de a lényeg az, hogy építkezni kell az improvizációban, nem lehet rögtön bele a közepébe, és hát amiről beszéltem, hogy az érkezés, az nagyon fontos, és ezt az amerikaiak nagyon tudják. Tudod, rengeteg poliritmika történik a számon belül, az improvizációban, a dobnál, a szólistánál, a fúvósnál, a zongoristánál, stb. És hát az érkezés az attól is izgalmas, hogy ugye természetesen jó helyre érkezzél, ha mindegy, hogy gyetre érkezel, vagy tötre, vagy aftakra, vagy egyre, de meg kell érkezni, ahhoz meg mi kell? A periódus érzék. Mert tudni kell, hogy a harmónia hol tart. Mert ha alterál a zongorista vagy a szaxofonos, a bőgösnek akkor is lehetőleg melódikus kíséretet kell játszani, mert mikor az érkezés megvan, akkor a harmónia is kitisztul. Na, ezek ilyen kis kulisszák, érted?
6: Kis trükkök.
4: Igen. De nagyon fontos jazzben.
5: Számtalan világsztárral is együtt játszottál, hogy csak néhány nevet mondjak. Steve Grossman, Jack DeJohnette, Pat Metheny, Frank Zappa, és még sorolhatnám természetesen. Ezek után 98-ban megalapítottad a saját zenekarodat, az Egri János Groupot. Miben volt más a korábbi zenekarokhoz képest, amiben játszottál?
4: Hát az többnyire inkább ilyen basszusgitáros zene volt, meg ott is voltak tagok, amikor váltakoztak, mert én is még fiatalabb voltam, akkor én is hirtelen beváltottam egyik stílusról a másikra, talán hangszer miatt is, vagy nem tudom, más hangszerem volt, mármint basszusgitár, és akkor nem csak hathúrosan is játszottam, meg ugye hagyományos négyhúros, most négyhúrosan játszom, nagyon rég, de abban az időben ez egy ihletet adott, hogy hat húr, hát most az egy más térkép, meg kell tanulni valamennyire rajta, stb. És más a szand, más a hangkép. A latin jött nekem, aztán mikor megcsináltam ezt a grupot, voltak sokan benne ütősök, Borlai Gergő dobolt, Müller György perkusionözött, Hangya Nagy József szaxofonozott, Birta Miki gitározott, aztán későbbiekben meg, mikor ilyen latinosabbra szabtam a programot, akkor még nem volt ilyen sztár meg népszerűség, hogy így mondjam, a Szőkeniki énekelt. és hát portugálul természetesen, mert az meghatározó szerintem énekeseknél, hogy, hogy milyen language-be éneked el a számot, mert most egy Jobbint angolul lehet, hogy jó énekel a csaj, vagy mit tudom én, vagy a srác, de rögtön a spiritje van rögtön, hogyha az portugálul szólal meg, nem ugyanaz. Tehát de egy chansont angolul énekelni, ez nem ugyanaz, mint franciául. Szóval, és sorolhatnánk ezt, ugye, hát most flamenkót angolul énekelni, vagy spanyolul énekelünk, ne érted? Szóval, na mindegy. Hát figyelj, igen, számos külföldivel játszottam, hát van olyan közöttük, ami ilyen nem is kellett annyira nagyon megkarcolni, hanem úgymond ide fújták a szelekőket, őket, hogy én tudjak velük játszani. Hát például a Pat Metiné az egy hatalmas élmény volt, Balázs Elemér dobolt, a Kongresszusi Központban volt egy ilyen koncertünk. Figyelj, az a másfél óra, az a szerintem többet ért, mint hogyha éveket a padba ülni az iskolában. Lee Konitz is ilyen volt egyébként, a Trio Midnight-tal van egy lemezünk, kettő is, az egyen pár számot játszik a On Track című lemezen, amit fafúvosokra hangszerelt a Kálmán, és akkor kérdezte, hogy kit kéne valami vendéget meghívni, hát ez már rég volt, ez a lemez, ami megszületett, és akkor három számba játszott, de aztán később mi volt egy idő, elég évekig jártunk elég aktívan klubokba, fesztiválokra, Belgiumba. És hát ott a szervezőm a több ízbe voltunk, legutóbb egyébként 2012-ben játszottunk ott. Joe Lovano volt a Quartetben játszottunk, ő volt a vendég, de ez régebben volt, a Lee Konitz, akkor már ismertük őt mindnyáján, és a Lee, mondtam, hogy de meghívták a Lee-t hozzá, mert tudták, hogy mi már lemezt csináltunk. Na most ezt a koncertet felvették, és olyannyira jó sikerült zeneileg, meg hangszínben is, hogy picit ki kellett tisztítani, meg simítani a apró dolgokat, és abból is egy live lemez lett, egy élő belga lemez. Szóval a Lee Konitz az a hot cool megtestesítő alakja volt az egyike. Hát figyelj, Jerry Milligan-nel játszott, Charlie Parkerral, Bill Evans-szal, Lenny Tristano-val, hát ezek akkor a muzsikusok, a Chick Corea-val, ilyenekkel játszott. Sajnos most már egy pár éve ő is elment, de a Lee Konitz az egy annyira a hot cool az egy olyan stílus, hogy rögtön úgymond helyre rakott minket, a triót. Nem játszott patterneket, meg ilyen nemzetközi figurákat. Beszélgettünk közben a zenéről előtte vacsoránál, és én nem játszok patternet, dalamokat játszok, de csak akkor kezdek el játszani, ha belülről hallok valamit. Na, ott voltak nagy szünetek. Szóval, hát meg mondom, a pop ez véletlen volt, de mégse véletlen, hát sokan a poposok, meg a srácok, fiatalok tudják már így idősebben, hogy ugye nem Karol Ümlő vagyok, hogy a Frank Zappával egyszer játszottunk, mikor átutazóba volt, és a Demszky Gábor hozta a Tabánba hozzánk. Akkoriban így játszottunk, hát én voltam a legfiatalabb, 20 éves srác. A Babos Gyuszi, a Kőszegi, meg a Szakcsi Lakatos Bélával. És akkor ezt a zenekart választotta a Zappa, hogy akkor velük. És akkor hát nagyon ki voltam idegileg, hogy jaj, mondom, ekkora világsztár Frank Zappa. De ilyen jazz jamborit csinált, vezényelt, mondta a harmóniákat, milyen ritmusba szeretné, stb. Hát az is egy nagy élmény volt. Jó, hát ő nem jazzzenész, de hát azért a Frank Zappa azért valaki volt, ugye tudjuk. Meg hát, szóval hát most is gyakorlatilag az, nekem is, most már rég csináltam lemezt, úgy gondolom, hogy nekem is kéne egy kicsit iparkodnom, hogy egy saját, új saját albumot készítsek. Azon is vagyok, illetve azon gondolkodom, hogy hát nekünk ez az életünk, ugye, a zene, mit lehet azzal kezdeni? Ha alkotunk, vagy újat játszunk, akkor azt mutatni, átadni a tanulóknak, vagy pedig a hallgatóságnak, hogy, és hát maradandót, hogy ugye hát az nagyon fontos, hogy, hogy milyen értékeket hagy itt az ember, amikor elmegy. Mert csak a legyintenek, hogy ki volt. Na most hát nem csak a zenében mit hagysz itt magad után, hanem mint emberként is mit hagysz itt magad után. Tehát azért nem árt, hogyha egy jó muzsikus jó ember is. Mert vannak rossz, nem túl jó emberek, akik nagyon jó muzsikusok. Olyat is ismerek. Szóval erre ezt is nem is én mondom, meg én nem akarok most annyira bölcselkedni, meg papolni, mert ez rám is vonatkozik, hanem hát ezt a Herbie Hancock mondta, nyilatkozta, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mikor egy zenekar összejön, akkor ott emberileg is legyen humánus a dolog, mert akkor a zene is sokkal jobb lesz.
5: Számtalan szerepvállalásod volt a jazz utánpótlás nevelésben is. Például 2003-ban a Bartók Rádióban rendezték a Vajda Sándor Jazz Bőgő Tehetségkutató versenyt, amelynek a zsűriének az elnöke voltál, és hát természetesen a te ötleted alapján indult el a Pege Aladár Jazz Nagybőgő verseny is, amely fiatal jazz nagybőgősök számára nyújtott bemutatkozási lehetőséget. Miért fontos számodra, hogy jazz bőgőzés, illetve a fiataloknak a felkutatása az ennyire jelentős legyen az életművedben?
4: Már említettem, hogy én szeretem a fiatalokat. Tehát nem csak azért, mert hogy a zseniális jazz zongorista meg muzsikus lett a fiam, hanem még fiatalabbakkal is szoktam, akár tizenévesekkel is beszélgettek meg a zenéről is. Szóval, hogy nem szabad őket elhanyagolni, meg fölülről nézni. Én ugyanazon a szinten próbálok lemenni hozzájuk, ha még nem azt mondom, hogy buták, hanem naivak, mert gyerekek szinte még, és nyelik a tanácsaimat, mert jókat mondok, és csöndben vannak, és nem zavarkodnak, meg mit tudom én. Szóval muszáj. Na most én szoktam mondani, őszinte vagyok, hogy ha beszélgettünk, és akkor akár egy fiatal dobossal, vagy egy bőgössel, vagy bármelyik hangszeressel, és beszélgettünk erről, arról, zenéről, és akkor mindig hozzáteszem, mert próbálok finoman beszélni velük, megközelíteni a dolgokat, hogy nehogy, hogy lelkileg bántsam őket. És ezért megpróbálom azt, hogy finomabban tálalni nekik ezeket a tanácsokat, tippeket, ötleteket, és hogy ne bántsam meg őket. Ez az egyik. A másik meg az, hogy hozzáteszem, hogy veled azért beszélek így, mert ha nem lennél tehetséges, de egyébként majdnem mindegyiknél így beszélek, ha nem lennél tehetséges, akkor nem is beszélgetnék, mert akkor, ha tehetségtelen valaki, akkor logikus, hogy menthetetlen. Érted? Na most ez miatt mondom, hogy azért nyoszogatlak, Mert te, van benned anyag, eszencia a zenébe, és érzed ezt a stílust, akár dobon, akár be, de ez a, de ezt gyakorol, ez a probléma a együttjátékban. Na most miért sietsz, ne lassulj, akkor most itt kevesebben a dinamikával foglalkozzál, a periódusra vigyázzatok, stb. Hangszín, a szanddal foglalkozzál. Ezek alapvető dolgok, de közben meg ezek, tehát nem mondják a gyerekeknek, érted? Nem is értem. Én érdekes módon nem csak zeneiskolába hivatalosan, hanem privátban is rengeteg tanítványom volt anno, és most valahogy nem, de lehet, hogy ha nem is hivatalosan, de szívesen tanítanék már idősebb koromban, mert már még tapasztaltabb dolgokon mentem én is ugye át, és hát szívesen, tehát én nem zárkózom attól el, hogy én átadjam szívből, lélekből, amit tudok. Amit nem tudok, azt tanulják meg mástól, érted? Szóval érted, itt tudok, hogy csak azokat nyoszogatom, amelyik tehetséges, mert azt akarom, meg azt szeretné, hogy mi hamarabb, akkor az, hogy ha beteljesedik, akkor már vele is fogok tudni játszani. Érted? Mert, és ha minél hamarabb mondom a teóriákat, meg próbálok iránytű lenni, hogy helyes útra terelni őket, akkor, mert lehet, hogy megtalálnák később ők is, csak több idő alatt. És ha valaki navigálja őket, akkor lehet, hogy hamarabb bekövetkezik, és akkor nem 5 évbe kerül, hanem csak 1 vagy másfél évbe, és berobban a gyerek, érted? És ez tök jó szerintem.
5: Hogyan látod a jazznek a jövőjét? Hogyan fejlődött az elmúlt években, évtizedekben, illetve a népszerűsége az esetleg nőtt, vagy inkább csökkent?
4: Hát ez nagyon jó kérdés, mert a világ ahogy fordul, illetve változik, hát sajnos rengeteg rossz irány van, hát az infláció, háború, most nem menjünk ebbe bele, a politika, meg mit tudom én, etnikai dolgok, szóval ezek is megzavarhatják a műfajt. De nem csak a jazz, hanem általánosan mondom a zene, a zenészeket, a művészeket. Művészeket. Most inkább hegyezzük ki arra, hogy aki már alkot is. Tehát nem csak interpretál. Szóval, hogy mondjam, nem könnyű megélni belőle. Szóval ez a jazzben, a jazzből meg aztán jó, egy páran meg tudnak élni belőle, meg hogyha rengeteg olyan zenész van, aki nem játszik olyan túl sokat, akkor tanít például. Na most, hogyha az nem lenne, akkor ha család van, meg gyerekek, stb., akkor hogy, merre tovább? Na most nem azt mondom, hogy nem szégyen a munka, én becsülöm azt is, aki kisepri az utcámat, ahol élek. De nem arra vagyok hivatott. Mert hogyha én targoncás vagyok, nekem jó, úgy is örülök mindennek, de nem az vagyok, tehát egy jó példát röviden tudok mondani, munkásszázadban voltam, először bevittek, harcosoknak csúfoltak ugye az újoncokat, és bevittek a Dunakeszibe a cserépgyárba, és 3 napig nem ettem, és teljesen kivoltam lelkileg, hogy nekem most ezt kell csinálnom. Aztán utána rájöttem, mert egy más életet éltem ott másfél évig, hogy ha én ezt nem csinálom meg, akkor nem mehetek haza. Az már más történet, csak hogy azért említem, hogy nem arra vagy hivatott. És most ez nem arról szól, hogy most valaki milyen születésű, fekete, sárga, zsidó, cigány, nem erről szól. Milyen szerelem ül a zene iránt benned? Ez nagyon fontos. Tehát én tűzönvizen hason csúszva, vagy daliásan kihúzva magam, vagy egy zsákpénz, vagy egy üres zsebbel is, nekem az egész életemben a zene a jazz követ, mert szerelem a jazz számomra. Tehát nem lenne jazz, akkor én nagyon szomorú lennék.
5: Mi pedig nagyon örülünk, hogy itt vagy nekünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velem. Hatalmas megtiszteltetés volt.
4: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és Isten áldjon mindenkit.
5: Remélem, beszélgethetünk majd még a későbbiek folyamán. Köszönöm szépen.
4: Természetesen, örömmel jövök.
5: Egri János jazz basszusgitár és nagybőgő előadó művész volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a mindössze másfél éve alakult Tribute to Füsti Balogh Band zenekarról és az ősszel megjelent The Big Things című albumukról. Majd a mostani második részben pedig bepillantást adott nekünk a szakmai fejlődésébe is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallott.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma zenei hagyományok és különleges budapesti koncertek 2026 nyarán. A roma és a cigányzene évszázadok óta fontos része Európa kulturális örökségének. A roma muzsikusok generációkon keresztül adták tovább a dalaikat, zenei tudásukat és előadói hagyományaikat, miközben folyamatosan kapcsolatba kerültek más népek és kultúrák zenéjével is. Ennek köszönhetően a roma zene rendkívül sokszínűvé vált. A magyar cigányzenétől a jazz manúson és a flamenkon keresztül egészen a modern világzenéig számos irányzatban megtalálható a roma zenei kultúra hatása. Budapesten 2026 nyarán és őszén több olyan koncert is várja a közönséget, amely valamilyen formában kapcsolódik ehhez a gazdag zenei örökséghez. Különösen érdekes, hogy egyetlen estén, augusztus 30-án két egészen eltérő, mégis a roma zenei hagyományokhoz kapcsolódó koncert közül is lehet választani. Gypsy Jazz Band Csondor Kata és Charlie vendég szereplésével. Augusztus 30-án, vasárnap este 19:30-kor a Gypsy Jazz Band ad koncertet a Pesti Hidegkúti Művészeti Fesztivál keretében. Az est különlegességét az adja, hogy vendégként Csondor Kata és Horváth Charlie is színpadra lép. A Gypsy Jazz Band zenei világának középpontjában a jazz manus, vagyis a Gypsy Jazz áll. Ez a stílus különösen szorosan kapcsolódik a roma zenei hagyományokhoz, a műfaj történetében meghatározó szerepet játszott a legendás Django Reinhardt, aki a jazz és az európai roma zene hagyományok találkozásából alakított ki egy sajátos, világszerte ismert stílust. Gypsy Kings by Diego Baliardo, flamenco rumba és roma hagyományok. Ugyanezen az estén egy másik rendkívül különleges koncert is lesz Budapesten. 2026. augusztus 30-án 20 órakor a Dohány utcai zsinagógában lép fel a Gypsy Kings by Diego Baliardo a 28. zsidó kulturális fesztivál keretében. A Gypsy Kings világszerte ismert formáció, amelynek zenéje szorosan összekapcsolódik a dél-franciaországi és a spanyolországi cigány kulturális hagyományokkal. Zenéjükben a flamenco, a rumba, a pop, a világzene és a mediterrán zenei kultúra találkozik. A koncertet Diego Baliardo, az eredeti Gypsy Kings formáció egyik alapító tagja vezeti. A közönség olyan világhírű dalokra számíthat, mint a Bamboleo, a Volare, vagy pedig az Unamor. A Gypsy Kings zenéjének egyik legfontosabb sajátossága az életöröm és a szenvedély. A gitárok gyors, virtuóz játéka, a flamenco jellegzetes ritmusai és a katalán rumba lüktetése olyan atmoszférát teremt, amelyben egyszerre van jelen a tánc, az érzelem és a szabadság is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Rádió Digben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Digben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Digben.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálóbúkó. Ugye igen. Ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a búkó az ugye a tüdőnk, a kálóbúkó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam. De nagyon sok szövegben hallottam. De hogy nem.
2: Zeneszövegben. Íló.
3: Igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Jaj, íló. Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dig nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma zenei hagyományok és különleges budapesti koncertek 2026 nyarán. A roma és a cigányzene évszázadok óta fontos része Európa kulturális örökségének. A roma muzsikusok generációkon keresztül adták tovább a dalaikat, zenei tudásukat és előadói hagyományaikat, miközben folyamatosan kapcsolatba kerültek más népek és kultúrák zenéjével is. Ennek köszönhetően a roma zene rendkívül sokszínűvé vált. A magyar cigányzenétől a jazz manuson és a flamenkon keresztül egészen a modern világzenéig számos irányzatban megtalálható a roma zenei kultúra hatása. Budapesten 2026 nyarán és őszén több olyan koncert is várja a közönséget, amely valamilyen formában kapcsolódik ehhez a gazdag zenei örökséghez. Különösen érdekes, hogy egyetlen estén, augusztus 30-án két egészen eltérő, mégis a roma zenei hagyományokhoz kapcsolódó koncert közül is lehet választani. Gypsy Jazz Band Csondor Kata és Charlie vendég szereplésével. Augusztus 30-án, vasárnap este 19:30-kor a Gypsy Jazz Band ad koncertet a Pesti Hidegkúti Művészeti Fesztivál keretében. Az est különlegességét az adja, hogy vendégként Csondor Kata és Horváth Charlie is színpadra lép. A Gypsy Jazz Band zenei világának középpontjában a jazz manus, vagyis a Gypsy Jazz áll. Ez a stílus különösen szorosan kapcsolódik a roma zenei hagyományokhoz, a műfaj történetében meghatározó szerepet játszott a legendás Django Reinhardt, aki a jazz és az európai roma zene hagyományok találkozásából alakított ki egy sajátos, világszerte te ismert stílust. Gypsy Kings by Diego Baliardo, flamenco rumba és roma hagyományok. Ugyanezen az estén egy másik rendkívül különleges koncert is lesz Budapesten. 2026. augusztus 30-án 20 órakor a Dohány utcai zsinagógában lép fel a Gypsy Kings by Diego Baliardo a 28. zsidó kulturális fesztivál keretében. A Gypsy Kings világszerte ismert formáció, amelynek zenéje szorosan összekapcsolódik a dél-franciaországi és a spanyolországi cigány kulturális hagyományokkal. Zenéjükben a flamenco, a rumba, a pop, a világzene és a mediterrán zenei kultúra találkozik. A koncertet Diego Baliardo, az eredeti Gypsy Kings formáció egyik alapító tagja vezeti. A közönség olyan világhírű dalokra számíthat, mint a Bamboleo, a Volare, vagy pedig az Unamor. A Gypsy Kings zenéjének egyik legfontosabb sajátossága az életöröm és a szenvedély. A gitárok gyors, virtuóz játéka, a flamenco jellegzetes ritmusai és a katalán rumba lüktetése olyan atmoszférát teremt, amelyben egyszerre van jelen a tánc, az érzelem és a szabadság is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
5: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék sehol nem várható. A keleti-délkeleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz. Napközben 30-35 fokot mutatnak a hőmérők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Zsabot! A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nótban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Szép jó reggelt kívánok minden kedves, drága hallgatónak. Hát eljött ismét a péntek, augusztus 28-ával karöltve, ami azt jelenti, hogy augusztus utolsó péntekén nagy szeretettel köszöntelek benneteket így 2026-os évben. A mai napon az Ágostonok ünneplik neve napjukat, úgyhogy nekik innen is nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni. És az Ágoston névnap véget, van ugye ma Szent Ágoston ünnepe is. Szent Ágoston katolikus egyházi író, filozófus halálának emlékére van. Ma 277 éve született Johann Wolfgang Goethe, német költő, regény és drámaíró. Ugye például a Faustot köszönhetjük neki. Ma 407 évvel ezelőtt II. Ferdinándot választották német-római császárrá, II. Mátyás 1619. 3. 20-án bekövetkezett halála után. És ugye az év az ugyanaz, tehát 1619, csak ugye 8. 28-a a dátum. Aztán 226 éve született Szemvei József költő, műfordító, újságíró, szerkesztő, akadémikus. A kőolajtermelés és a modern bányászat születésnapja is ma van, méghozzá 168 esztendős mindez. 132 éve született Carl Böhm, osztrák karmester, zenei rendező, operaigazgató, a legnagyobb Wagner interpretátorok egyike. 109 éve született Jack Kirby, amerikai képregény rajzoló, aki nagy hatással volt a műfajra. 84 éve született Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színész, rendező, a Halhatatlanok társulatának tagja. 83 éve született David Soul, amerikai színész, zenész, énekes, a Starsky és Hutch című filmből ismerhetjük őt. És ma 63 éve indult el a malév első Európán kívüli járata, egy IL-18 típusú gép repült Athénba és Kairóba. Úgyhogy ez is ma történt. Na jó, menjünk zenélni, és utána pedig jöjjenek a friss közlekedési infomorzsák majd.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek! A 14. kerület Kacsó-Pongrácz úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra kell készülni távhővezeték építés miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. A 151-es autóbusz ezért terelve közlekedik, nem érinti a Kikötő utca megállót. Egyirányosították a 3. kerület Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. Ezt tanácsolja nekünk itt a legfrissebb közlekedési hírekkel ellátott BKK hírlevél, úgyhogy megyünk is zenélni.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt visz a közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodarmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei.

0: Rádió Dick.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na hát Zsuzsival már kibeszéltük a süsfelnapba, de arra gondoltam, hogy ha azt az adást éppen nem hallottátok, akkor azért itt is elmondom nektek, hogy a TV2 bejelentette a nagy siker műsorának visszatérését, ugye ez a Sztárban Sztár című műsor, ami tényleg az ország házi bulija, mert tényleg mindig jó hangulatot teremt, mind a zsűri, mind a műsorvezető, és természetesen ugye a fő-fő szereplők, ugye a fellépő, átalakuló művészek. Idén is Tilla Tilla lesz a műsornak a házigazdája, hála jó Istennek. A zsűriben pedig Stól András, Lékai Kis Ramona, Liptai Klaudia, és újra visszatér Pap Szabi a zsűribe, úgyhogy tényleg a zsűri és a műsorvezető személye már is garancia arra, hogy megy majd ott egymás között az adokkapok, viccelődni fognak, nagyon jó ízelők, ugye mind barátok, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó összeállítás ilyen szempontból. Aztán ugye természetesen a 12 főszereplő a lényeg, hiszen ugye ők tőlük várják ugye a hangutánzást, a karakter formálást és a látványos átalakulásokat. Na de nézzük is, hogy kik vannak, és ezt mi már ugye tudjuk a Zsuzsival, de biztos ti is hallottátok már, ha nem, akkor most fogjátok, hogy kettőn embert leszámítva, akiket nem nagyon ismerjük a munkásságukat, tényleg fantasztikus énekesek vannak ebben a műsorban, úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon erős évad lesz. Na de nézzük. Ott lesz velünk Lola, Takács Nikolász, Gallusz Niki, Dr. Mátyás, Komonyi Zsuzsi, Gudics Máté, Mohamed Fatima, Szofi, Kohánszki Roy, Tóth Abigail, Brass Bence és Kovács Áron. Én azt gondolom, hogy ezek mind-mind olyan nevek, akiket tényleg így a mi generációnk, tehát az ilyen 30-as generáció maximálisan ismer és szeret, és nem tudom. Nekem már előre megvan egy nagy kedvencem, hogyha nem árulok el ezen nagy titkot, én Gallusz Nikinek szurkolok, szerintem Niki egy remek színésznő, nagyszerű énekesnő, de nagyon sokan vannak itt jók, tehát tényleg Takács Nikolásztól kezdve a Fatimánál, tehát tényleg remek választás az idei szezon, én azt gondolom. Úgyhogy na, fiúk, lányok, férfiak és asszonyok, jöjjön egy kis zenebona, és 8 után pedig jövök hozzátok vissza.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálo bukó. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanult, akkor a bukó az ugye a tüdőnk, a kálo bukó a májunk, és most mivel folytatjuk?
1: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
2: Íló.
1: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
2: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam.
1: Zeneszövegben.
2: Igen, mert hát ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor az az íló.
1: Íló. Így van. Szityuvász losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A méltó nyughely.

0: mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dig nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Csondor Kata és a Gypsy Jazz Band. Különleges találkozás a jazz és a magyar könnyű zene világában. Augusztus 30-án különleges zenei eseményre kerül sor Budapesten. A Gypsy Jazz Band koncertjén két ismert magyar előadó művész, Csondor Kata és Horváth Charlie lesznek a vendégek. A koncert vasárnap este 19 óra 30-kor kezdődik, a Kultúrkúria Színház termében a Templom utca 210 szám alatt. A fellépés azért is érdekes, mert három különböző zenei világ találkozik egymással. A jazzmanus, a magyar könnyűzene és a Csondor Kata sokoldalú énekesi, színpadi előadói világa. Csondor Kata pályája. Csondor Kata a magyar zenei élet közismert és sokoldalú előadója. Énekesnőként, színésznőként és leginkább szinkron színészként is dolgozik, ezért nem csak zenei, hanem színpadi előadásában is otthonosan mozog. Hangját sokan különböző filmekből, reklámokból és szinkron szerepekből is ismerhetik. Énekesnőként különösen az ünnepi időszakban vált ismerté a nagy közönség számára. Az Add tovább című dala és annak karácsonyi hangulata sokak számára összefonódott az ünnepi időszakkal. Pályája során azonban nem kizárólag egyetlen zenei stílusban mozgott, előadói munkásságában a pop, a jazzes hangzás és a színházi előadásmód is megjelenik. A Gypsy Jazz Band története. A Gypsy Jazz Band 2018-ban alakult Kárpáti Róbert gitárművész vezetésével. A zenekar létrehozásában fontos szerepet játszott a világhírű magyar hegedű művész Robi Lakatos, aki szakmai mentorként segíti a formáció munkáját. A zenekar egyik legfontosabb célja a jazzmanus, vagyis a Gypsy Jazz hagyományának bemutatása és tovább gondolása. Ez a zenei irányzat az 1930-as években vált önálló stílussá, elsősorban Django Reinhardt munkásságának köszönhetően. A műfajra jellemző a lendületes ritmus, a gitárközpontú megszólalás, a virtuóz hangszeres játék és a jazz improvizáció szabadsága. A Gypsy Jazz Band azonban nem egyszerűen régi hagyományokat másol. A zenekar saját hangzásvilágot alakított ki, amelyben a Django Reinhardt által megteremtett hagyományok és Robi Lakatos sajátos, unortodox, cigány fúziós zenei szemlélete is találkozik. Ezáltal a zenéjük egyszerre képes megőrizni a hagyományos manus jazz hangulatát, miközben modern, friss és rendkívül energikus megszólalást hoz létre. A zenekar tagjai és a világa. A formáció központi alakja Kárpát Róbert, aki gitárművészként és zenekarvezetőként is meghatározó szerepet tölt be. Mellette több kiváló muzsikus dolgozik a produkcióban. A zenekarához kapcsolódóan többek között Lakatos Miriam énekes, Flór Noémi nagybőgőművész, valamint Kökény László gitárművész neve is szerepel. Robi Lakatos hegedűjátéka pedig különleges színt ad a produkciónak. A Gypsy Jazz Band egyik különlegessége, hogy koncertjeikkel rendszeresen helyet kapnak vendégművészek is. A zenekar vezetője tudatosan törekszik arra, hogy különböző zenei hátterű előadókat kapcsoljon be a produkciókba. Ez azért is fontos, mert így minden koncertnek lehet egyedi hangulata.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik Roma hírei. Időjárás.
4: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék sehol nem várható. A keleti-délkeleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz. Napközben 30-35 fokot mutatnak a hőmérők.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítés tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt, ez itt még mindig a Vekker, azon belül is ugye a programajánló. Hát nem sokára berúgják a kapukat majd a nézők, ugyanis elkezdődik a színházi évad. Általában olyan szeptember eleje, szeptember közepe, legkésőbb ilyen 10-valahanyadika környékén szokott minden színház újra kinyitni, és kezdődik az évad ugye egészen júniusig. És gondoltam, hogy akkor most már, hogy vége a szabadtéri éráknak, így augusztus vége tájékán, akkor most már a benti előadásokat, hogy így fogalmazzak, tehát szabadtérinek taka, jönnek újra a kőszínházi benti előadások. Vajda Katalin Legyetek jók, ha tudtok című előadását szeretném nektek ajánlani, ez a Pesti Magyar Színháznak a kínálatában van. Mi történik, ha valaki nem törvényekkel, hanem szeretettel akarja megváltoztatni a világot? Az 1500-as évek Rómájában, ahol az árva gyerekek az utcákon nőnek fel, Fülöp atya úgy éli meg hitét, ahogy senki más. Mosollyal, jósággal és a legszegényebbek felkarolásával. Tanítványainak is ezt tanítja, akik között ott van Cirifisio, az éleseszű, melegszívű utcagyerek, aki hamar a jó és a rossz küzdelmének középpontjába kerül. De vajon elége az erős szeretet, hogy szembeszálljon a sötétséggel? A város nyüzsgő, néha kegyetlen forgatagában a humor, a hit és az emberség egyszerre formálja át nem csak az ő, hanem mindazok életét, akik nyitottak a változásra. Nagyon érdekes, mély előadás, én azt gondolom. Szereposztásban nem kisebb nevek vannak, mint Fülöp Kristóf, Eperjes Károly, Trokán Anna, Fillár István, Keresztény Tamás, Szatmári Attila, Vicián Otto, Pavletics Béla, Rancsó Dezső, és még sokan mások. Úgyhogy én azt mondom nektek, ja is az előadás rendező, bocsánat, Nagy Viktor, azt azért mindenképp még el akartam nektek mondani. Szóval lassacskán itt az ideje, hogy mindenki fölmenjen a színházaknak a honlapjára, és jó előre megvásárolja a jegyeket, hiszen ahogy elkezdődik az évad, onnantól kezdve ugye jönnek a teltházak, és lehet, hogy pont lecsúszunk arról az előadásról, amit szerettünk volna megnézni, úgyhogy én mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy kattintsunk a kedvenc színházunk honlapjára, és jó előre vegyük meg a jegyeket, ugyanis kezdődik nem sokára a kőszínházi évadok. Évad, pontosabban. Na jó, zene következik, most utána pedig köz

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Mindjárt itt a 8:30 jönnek is a közlekedési hírek. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerület Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerület Kőérberki úton a Balatoni út közelében vízvezetékjavítás miatt. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Illetve tart az átépítés a Fehér úton. Az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra kell készülni, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Most pedig jöjjenek a nyelvoktató leckék a zene után.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Megtanultunk már rengeteg szakmát, de még mindig van a tarsolyodban néhány, amelyet érdemes tudni a hétköznapokban. Mi a következő?
3: Hát, a mai nap folyamán a te egyik szakmádat fogjuk megtanulni. Ez nem a rádiózás, viszont ebben a kis műsorunkban te vagy a tanuló, és ezt úgy mondjuk, hogy szityárdó.
4: Szityárdó.
3: Igen, ez egyébként szó szerint azt jelenti, hogy tanított.
4: Uh-huh. És hogyha azt akarom mondani, hogy én tanuló vagyok, tehát szityárdó vagyok, azt hogy mondom?
3: Így, hogy me szityárdoszim.
4: Me szityárdoszim.
3: Így van, nagyon jó, gratulálok. Szityúvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió D.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Hamarosan 9-et üt az óra, és jön majd a süsfel nap, ám előbb egy nagyon fontos hírrel szeretnék nektek szolgálni. Baktérium jelenlétét mutatták ki a Lidl proteines csokoládi ízű pudingjában, ezért megkezdték a termék forgalomból történő kivonását és visszahívását a fogyasztóktól, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel. A visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi. Az érintett termék adatai az alábbiak. Termék megnevezése Milbona High Protein csokoládi ízű puding. Kiszerelés 200 g. Fogyaszthatóság 2026. 9. 14-e. A gyártó pedig a Foodie & Serach Mil Product GmbH. Mint írták, a Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet. A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat. A fertőzés legtöbbször enyhe és rövid lefújású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okokból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat. A baktériumot a 200 g-os szeptember 14-i lejáratú Milbona High Protein termékekben mutatták ki, ahogy azt már jeleztem én is nektek, úgyhogy ha véletlenül esetleg vettetek ilyet a Lidl-ben, és eddig nem olvastátok ezt a hírt, akkor most remélem, hogy tudtam ezzel segíteni nektek, és mindenféleképpen dobjátok ki, nehogy baj legyen. Na, most pedig véget is ért a Vekker, és ahogy ígértem, nem sokára kezdődik a süsfelnap itt az FM 100.3-on, 9 után pár perccel, úgyhogy maradjatok ti is itt.

Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat te

0: Teljesíti Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtök ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Andosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egy évi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. 6 helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Időjárás.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék sehol nem várható. A keleti-délkeleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz. Napközben 30-35 fokot mutatnak a hőmérők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk. Gosh, that's well.

0: 100.3 Rádiódík. Süss fel nap, már elkezdődött.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra múlt. Péntek van, és augusztus 28-a, tehát most már ismét bátran elmondhatom, hogy augusztus utolsó péntekén nagy szeretettel köszöntünk mindenkit drága Zsuzsámmal.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szia Gyuszikám!
1: Hello drága Zsuzsám! Na, hát ezt is megéltük, itt van augusztus utolsó péntekkel, tulajdonképpen... Úgy kezdél rá sírni, hogy tényleg egy kisgyerek. Ugyanis a naptári nyárnak a hétvégén vége szakad. Az egy dolog, hogy az időjárás, hál' Istennek ezt nem szóltak az időjárásnak, mert jövő héten is még 26 és 30 fok között lesz a hőmérséklet.
2: El nem mondjátok neki, zápor, hogy már vége a nyárnak.
1: Ne, az időjárásnak doszta ne szóljon senki se, mert ő még marad az indián nyár hangulatban. Viszont ti, például a gyerekes szülők, ti már jövő hét kedden mentek suliba.
2: Megnyitja a kapuit, minden iskola.
1: Így
2: és énekelhetjük Demje Rózsitól azt, hogy de nehéz a Józsika bátyja.
1: Igen. Na, hát ez... ti hogy vagytok a bevásárlással például? Hogy álltok? Hogy volt időd?
2: Az a helyzet, hogy ez az egyetlen egy olyan év, amikor nem én intéztem a tanszerlistát, és nem én vásároltam be. Mert
1: hanem a Glória magát. Hanem a Tesco-ba bevásárolt.
2: A Glóriának az apukája kivételesen átvette tőlem most ezt a nehéz feladatot.
1: Volt-e fain a Gabi?
2: Igen, nagyon fain volt, mert nekem hát rám szakadt most egészen sok minden más, ugye anyukámmal kapcsolatban. És hát az iskola kezdés meg a bevásárlás ez egy egész délutános program. Ott állsz, válogatsz, nézed a listáról, mire megtalálod, hogy melyik az a füzet, amit a tanárnéni fölírt, mire összeszeded, akkor ugye itt is több kategória van, borítókkal ellátott füzetek, azért, mit tudom, legyen egy kicsit szebb a borítója, ne csak egy sima kockás, ott azért az árakban is van különbség. De hát először is megveszük nyilván azokat a tanszereket, amelyeket a tanárnéni előre felsorolt. Aztán szeptemberben meg, amikor elindul a suli, akkor meg kiderül egy csomó minden, hogy mire van még szükség. Tehát, hogy mi ami a mindennapokra szükséges.
1: Hát általában nem úgy kell bevásárolni, hogy az alapdolgok, ugye, ahogy most mondtad is, hogy azért úgy minden, ami tudod fixen, hogy ez kelleni fog, és akkor igen, hát szeptember, sőt nem is szeptemberben, nagyon sok minden októberben is kiderülhet, hogy ja, majd még, főleg amikor átlép majd a gyerek a felsőbe, nem, hogy ott vannak még olyan tanórák, vagy ott lesznek majd olyan tanórák, amihez majd kell újdonság, ami eddig nem kellett, és akkor nem kell megvenni. Most még.
2: De... Hát így van, a felsősöknek egyes pedagógusok kérhetnek mondjuk, és ezzel is térhet a bevásárlás előtt, ők is adhatnak még egy pontos listát, hogy mi legyen az. De hát a legtöbb kellemetlenség mégsem a felszerelés hiánya okozza, hanem azok az apró hétköznapi tárgyak, amik eltűnnek, vagy egy ilyen fogyóeszköz. Például ilyen a radír, a ceruzák, a színes ceruzák.
1: Igen, kölcsön adtam a Gizikének, mert nem volt neki,
2: vagy
1: és nem adta.
2: Egyszerűen 60-szor esik le az a ceruza, és onnantól kezdve, hogy a belső hegye eltörik, uh-huh. És akkor kész, onnantól már hegyezheted, mindig egy ilyen törött ceruza bejön ki.
1: Igen. Találta Zsuzsi egy tök jó cikket, hát kitalálta volna, ha nem egy anyuka,
2: persze.
1: Hogy 20 dolog, amit ne felejts el, tehát hogy bevásárló listának az élén szerepeljenek ez a 20 dolog. Rögtön bele is vágok a lecsóba, mert hogy az első ilyen a névcímke. Milyen érdekes ez, nekem is mindig volt névcímkém mindenem, mert hogy azt írják, ugye, hogy talán egy toltartó még hazatalál, de egy teljesen egyforma tornazsák vagy kulacs már nem nagyon, ha nincs fölcímkézve.
2: Érdemes.
1: Nekem mindenben benne volt, hogy Maka Gyula, mit tudom én, a második C.
2: Szemüveges.
1: Azt nem kell odaírni. Na most azért nem voltam még szemüveges általános alsóban, nem voltam szemüveges. Felsőben lettem szemüveges. Bizony.
2: Akkor már nem láttad a táblát.
1: Akkor már nem láttam semmit sajnos, igen. Szóval a névcím, ti használtok? Rá
2: persze,
1: van írva?
2: Hogyne. Persze, meg van. Tehát én azt például soha nem felejtem el. Tehát olyan érdekes, hogy az a jó a boltokban, hogy van egy, most már úgy van, hogy van egy stand berendezve, ahol mindent megtalálsz normálisan, és még azt is megveszed, amire nincsen szükség. Simán meg tudod venni azokat a dolgokat is, amit soha nem használsz, amit egyáltalán nem is fogsz. Például ugye alsóba rengetegszer vettem meg olyan felesleges dolgokat, amiket sose használtunk, aztán ment a kukába.
1: De a névcímke az nem árt tényleg. Én is azt gondolom, hogy a gyereknek, hogyha rajta van a tornazsákján, a kulacsán, a toltartóján, a mit tudom
2: az
1: én miért.
2: Az nem árt.
1: Az ártani semmiképp nem árt
2: az vele. Az én lányom nem az elhagyós típus.
1: Na, ez hát, mák. Ez
2: igen.
1: Mák.
2: Ő nem az, aki, de nagyon sok kisgyereket ismerek, akik hajlamosak arra, hogy...
1: Öcsém volt ilyen. De tényleg. Sőt, öcsém szerintem mai napig ilyen, de már 31 éves.
2: Hogy elhagyja a kabátját, ott felejti a cipőjét. Mindent.
1: Öcsém, hát volt, hogy hazajött úgy a foci edzésről, hogy semmi nem volt nála. Mindent ott hagyott. A toplisától kezdve a sportszáron át, a mindent is ott hagyott. Tehát öcsém, pont, én meg pont az ellenkezője voltam. Én még másét is hazahoztam.
2: De Gloria ugyanez.
1: Megfogtam, azt is hazahoztam.
2: És a Gloria ugyanez, és a Gloria azért hozza haza másét, hogy ne vesszen el, tehát ne tűnjön el, és azt már másnap vissza is.
1: Cukitőle, abszolút cukitőle, ez így a helyes amúgy, mert tényleg a főleg osztálytársról van szó. Uh-huh. De hogy igen, de én azt gondolom, hogy ezek a névcímke dolgok tényleg azért sem árt, sőt, még valami azt gondolom, hogy felnőttként is munkahelyen, hogyha egy olyan irodába vagy egy olyan nagyobb helységbe dolgoztok százan, ahol mondjuk most például nekünk is egyforma kulacs, talán azért, mert te vetted nekem ugye a szülinapomra, a tiéd mondjuk rózsaszín, az enyém fekete, tehát így nehéz összekeverni, de ha százan lennénk most itt, és hasonlókat, én lehet, hogy nyomnék rá egyet.
2: Persze. Már
1: Gyuszi bácsié. Hát egy címkét, a Gyuszi bácsié.
2: Szemüveges.
1: És akkor így. Na, tartalék grafitceruzák. Meg vagy?
2: Igen, igen, meg vagyok.
1: Ceruza fogyóeszköz. Abszolút fogyóeszköz.
2: Én inkább azt mondanám, hogy nem az, amit elfelejtünk, ez nem az a lista, amit elfelejtünk megvenni, hanem az, ami totálisan fogyóeszköz, hogy ebből inkább többet vegyetek.
1: Igen.
2: Hát ne csak egy darabokat, hanem ebből tényleg be kell több mindent vásárolni.
1: Jó minőségű hegyező, most kapaszkodjunk meg, tartállyal.
2: Figyelj, vettem egy hegyezőt neki, ilyen automatát, tehát persze olyan rossz, hogy ez nem igaz. Tehát tényleg
1: az mit jelent, hogy automata?
2: Hát amiben beledugod, tudod, ilyen asztali, beledugod a hegyezőbe, és akkor automatán, igen, kihegyezi.
1: Mint az irodákban is nem van.
2: Kuka, nem volt jó. Nem volt jó. Na nézzük, mi az, amit ne felejtsünk még el megvenni.
1: Több radír.
2: Igen, több és radír. Jó minőségű radír, tehát az nagyon fontos tényleg, hogy a ceruzára, meg a radíra is, arra oda kell figyelni, főleg alsóba, hogy jó minőségű legyen. Feltételezem, hogy felsőben már szerintem lesznek már olyan osztályok, meg szerintem már lehet, hogy áttérnek majd a... Én nem értem, hogy már most is megtaníthatnák alsóba a gyerekeket a vakon gépírásra. Tehát, hogy tudjanak vakon gépelni, mert annyira megkönnyíteni a feladatukat az, hogy ne körömmel jegyzeteljenek, és ne a füzetbe jegyzeteljenek, hanem mondjuk egy tableten, vagy egy laptopon. Hogy miért ne?
1: Dubajba ez az alsóba már is a követelmény. Van egy család, akit követek TikTokon, és ott ők Dubajba járhatják a gyereket iskolába, és ott konkrétan elsőtől úgy kellett, hogy mindenkinek venni kellett egy nem, hogy Dubaj, hát most Dubajhoz ne hasonlítsuk Magyarországot szerintem.
2: De hát miért ne lehetne felzárkózni? Hát ma már szerintem ez nem egy elérhetetlen összeg.
1: Nem.
2: És volt is még erről szó, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek mondjuk szegényebbek a szülők, nem tudják, akkor megtámogatják, vagy segíti az iskola. Tehát volt is még erről szó, hát mindegy. Hát.
1: Mindegy, de értem, amit mondasz.
2: Szerintem megkönnyíteni a gyerekek feladatát. Persze, tanuljanak meg kézzel is írni, tehát ne az legyen, hogy analfabéták és 3x-el írják alá nevüket. Hát nyilván kell az is, hogy kézzel írják, de a jövő az szerintem maximálisan az, hogy el fogjuk felejteni amúgy a kézzel írott dolgokat, meg
1: idővel,
2: a kézzel írott leveleket.
1: Idővel, szóval jó minőségű radír, tehát legalább egy Gucci radír legyen, akkor azt tanácsolod mindenkinek. Ragasztós tift a következő, hogy legyen tartalékba, mert ugye még van a gyerekeknek ez a bizonyos technika óra, ami nekem is volt, nyilván neked is
2: van
1: volt.
2: Is. Igen, alsóban is van technika doboz.
1: Ezek is, de drága ez a szett, ez a technika
2: egy,
1: szett.
2: Egy konkrét technika dobozt, meg matek dobozt kell összeállítani. A technika dobozban nyilván van tempera, ecsetek, akkor törlő, akkor papír, amivel leteríted az asztalt.
1: Várjál, és már rögtön a következő pont is ez, olló.
2: Egy nagyon jó ollót
1: olló,
2: kell,
1: ami
2: igen.
1: Ami gyerek kezébe való, tehát, hogy azért tompa végű
2: de közben meg pont ezt mondja. Figyelj, mikor már eljutnak a gyerekek az iskolába, akkor már az ollóval való vágás az már, tehát, hogy pont ez a lényeg, hogy ne egy ilyen óvodás olló kerüljön be, hanem tényleg egy jó minőségű...
1: Fodrászolló. Jó minőségű, drága fodrászolló bekerüljön.
2: Vagy amit a műtőkbe használnak.
1: Persze, ez a sebészolló.
2: Ollószike.
1: Igen. A kihagyhatatlan elem a következő, füzetborítók és átlátszó könyvborító.
2: Júj, nekem ezzel elsőben meggyűlt a bajom, mert én meg akartam spórolni az időt azzal, hogy én úgy csomagolok, hogy volt olyan füzet vagy könyvborító, amit csak kétoldalas ragasztó szalaggal így beborította a füzetet, felejtsétek el, az borzasztó. Az a jó, ami öntapadós, teljesen öntapadós, és akkor így rácuppan, rá lehet húzni szépen a könyvekre, úgy azzal tökéletesen be tudjátok csomagolni a könyveket, mert az, ahogy utána kinéz, az a csak az a kétoldalas ragasztós füzetborító vagy könyvborító.
1: Hányadék?
2: Hát ez teljesen nem is védi meg a könyvet, tönkre is teszi. Az a jó, ami öntapadós, úgyhogy tényleg ez a tanácsom mindenkinek, hogy arra figyeljetek.
1: Én hagyd mondjam, hogy nekem meg olyan volt, emlékszem általános iskolában, most így visszajöttek ilyen backflashek, ilyen emlékek, hogy olyan, mint a karácsonyi csomagoló papír, mert szerettem, mit tudom én, valami rajzfilmet, vagy valamit, anyám még vettek, mondjuk akár pókembert, vagy bármi, és vettek anyám még olyan csomagoló papírt, amin pókember van különböző pozíciókba, helyzetekbe, stb. És akkor a könyvemhez mérten kivágta, és becelluxozta tulajdonképpen a könyvemet. És most jön a borító tetejére, ami való, a füzet címkék, erre is felhívják a figyelmet, hogy ezt se felejtsük
2: ne
1: ki.
2: Ne felejtsük
1: kedves
2: el, igen.
1: Szülők.
2: Persze, igen. Tartalékfüzeteket is érdemes megvenni, mert mindig szükség van, vagy betelik, vagy kell még valamire, vagy tényleg az mindig kell, hogy legyen, igen, a tartalékfüzet.
1: A következő már inkább én azt gondolom, hogy talán felsőbb osztályba érdemesebb, alsósnál talán nem, és itt írják is, hogy ez inkább felsősöknél meg gimibe érdemes, a mappák.
2: Alsóba is kértek mappákat, igen, és olyan mappát kértek, ami pici füzeteknek való, ilyen tároló mappa, mert könnyen össze tudod rakni a füzeteket, nem csúszik szét, és így egybe tartja a pici füzeteknek. Az alsóban nem kértek ilyen nagyobb mappákat, felsőben már előfordulhat, igen.
1: Ott már
2: de
1: igen.
2: Például a mappáknak tényleg fontos szerepük van, a füzetek miatt is, hogy az úgy egybe legyen, tök jó, ilyen fakkos mappák vannak.
1: Hát mit tudod az irodákban, tudod, mikor kiszedi egy könyvelőt, tudod, a igen. 2025 május havi könyveléseket, tudna? Hát
2: igen,
1: mit?
2: Úgy néz ki.
1: Olyan, igen.
2: Csak nem nagyba, hanem picikébe.
1: Meg nem könyvelés
2: van benne. És rendkívül aranyos minták vannak, főleg alsósoknak, mit tudom én, amit szeret a gyerek. A minyonostól kezdve a pókemberesig.
1: Győzőről egy kép róla.
2: Normális.
1: Na, a következő szintén hasonló, ez inkább meg szülőknek javasolják. Irattartó az otthoni, tehát otthonra az iskolai papíroknak. Szülői nyilatkozatok, befizetési információk, orvosi papírok, sattara. Ezeket a szülőknek javasolják inkább, hogy érdemes otthon is egy külön irattartót beszerezni.
2: Az biztos, hogy nem árt.
1: Szeptemberbe, hogy a gyerek papírjait oda külön tud tenni, és ne keveredjen bele a adóbevallásodba, ne keveredjen bele a lakáspapírok közé, ne keveredjen bele a mit tudom én, mit
2: igen, na, kétségtelenül. Érted? Nekem van ilyen. Glória iskolai papírjai kész, és ez egy külön mappában
1: én
2: van.
1: Én kedvencem következik, itt van mellettem, a kulacs.
2: Igen.
1: Kedvenc.
2: Számtalan lehetőség van arra, hogy milyen kulacsot vegyünk, de az a legfontosabb, hogy ne folyjon.
1: Igen, uzsonnás doboz, többre kesszel lehetőség szerint, ez az a tipikus ilyen a USA szabvány, ugye, hogy van egy fakka húsinak, van egy fakka zöldségnek, van egy fakka köretnek, van egy fakka esetleg a gyümölcsnek, vagy csokikának, nem?
2: Van ilyenünk, igen.
1: Van ilyenetek, ilyen fakkos?
2: Tök persze, jó. Persze.
1: Jó. Nekem egybe volt minden rakva. Nekem rá volt borítva rizs, ráncott hús, meg rajta a csoki.
2: Mint egy szemetes zsák.
1: Persze. Jó van az nekem. Nekem nem volt ilyen fain elkülönülő fakkos dobozom, nekem egybe volt rakva minden.
2: De akkoriban amúgy nem voltak ilyen jó kis cuccok.
1: Meg én szendvicset vittem a legtöbbször, én nem vittem főtételt, tehát most nem vártam el csóró anyámtól se, hogy most ő ott kora reggel álljon neki.
2: Nyilván.
1: Csinált egy nagy szendvics, jó, meg volt pakolva, szendvics mellé rakott egy csokit, vagy egy narancsot, azt vigyem.
2: De és például én ezekben a fakkokban én is szendvicset rakok, tehát becsomagolom külön a szendvicset, nem főtételt visz, mert jó az ebéd is.
1: Az meg a másik, hogy be is van fizetve a gyerek, mondjuk.
2: Szívesen eszi az ebédet, igen, de hogyha például nem jó az ebéd, akkor nem rossz tényleg, hogyha van mihez nyúlnia, mert azért ott vannak 8 órát, főleg persze, az alsósok.
1: Persze. A következő az tulajdonképpen az uzsonnás doboz kiegészítői, ugyanis szalvéta kiskanál, ugye ezt javasolják még, hogy ilyen akár műanyag kiskanalak, egy-két szalvéta, vagy ilyen ez a papírtörlő, igen, tudod, hogy abból bepakolsz, igen, az sose
2: kell a kiskanál, én is van, hogy csomagolok joghurtot is, vagy bármi
1: meg nem árt. Ahhoz hát meg pláne nem árt.
2: Nem tudja feltétlenül kinyalni a dobozból.
1: Nem. Váltó ruha, vagy legalább egy tartalék póló.
2: Ezekre is szükség van, mert tényleg bármi történhet, elázik, pocsolja, vagy leönti. Igen, azért ezeket be kell csomagolni. Tehát teljesen, mondom, egy életre kell berendezkedni a gyereknek az iskolába.
1: Konkrétan, mint hogyha elutazna valahova. Tényleg.
2: Igen.
1: Tornazokni és fehér póló tartalékban. Igen.
2: Na ez, nem árt.
1: Fú, ez, erre most ez megint beugrott egy emlék, hogy sose felejtem, hogy a mitesi tanárunk általános iskolában mennyit izélt bennünket, és akinél nem volt tartalék fehér póló, rendesen beírást kaptunk. Ez most megint beugrott egy
2: nálunk
1: ilyen emlékkép.
2: Nálunk meg az volt felsőbe, hogy akinek nem volt törölköző, el is vertek. Esküszöm. Olyan seggeseket
1: akkor
2: kaptunk.
1: Akkor kicsit a szigorúbb iskolába jártál, mint én.
2: Mi le kellett hajolni, és a tesi tanár olyat húzott a fenekünkre, nem csak
1: tényleg,
2: nálányoknak,
1: törölköző
2: fiúknak is. Igen. Mi az, hogy nincs nálunk törölköző? Persze.
1: Because.
2: Aztán volt az egyik lánynál törölköző, az hat fele szabta. Széttépte. És akkor nevetett már tornatanára. Egyébként ettől függetlenül látod, imádtam a tornatanárainkat. Tehát, hogy...
1: De te szereted, ha vernek.
2: És valahogy
1: így alakul ki a nőkbe, tudod ilyen, ezt, hogy egy kicsit ez a... Ilyen, na mindegy, nem, ne térjünk el a témától.
2: Te. És ilyen zsebkendő méretűre tépdeste szét a törölközőjét, az osztálytársnőnk, imádtuk, és akkor kérdezte a tornatanár, hogy hol a törölköző, és akkor mindenki fölemelt egy ilyen díszsebkendőt, na hát már olyat röhögött ő is, már nem bírta.
1: A bendi cipő, vagy váltócipő, igen, és ez is megint általános iskola első körben, ugye gimnáziumban már nyilván nem kell átmened a cipődet, de... általánosban bizony, igen, nekem is megvan az emlék, hogy volt ilyen kis bebújós. Én úgy hívom mindig, hogy verekedős cipő, mert a Jackie Chan-en van mindig ilyen a filmekben, ez a sima egyszerű fehér bebújós verekedős cipő tulajdonképpen.
2: Például a lányom kimondottan szerette a papucsot, és Crocs papucsot vitt be, és abban nagyon kényelmesen el volt. Én mondtam neki, hogy szerintem az a legjobb, mert nem izzad bele a lába, nem az van, hogy meleg, hanem szellőzik.
1: De
2: hát hova szaladjon, amikor kimennek az udvarra, akkor úgyis átveszi, tudod.
1: Átveszi a kintit.
2: Persze. Azért is kell egy benti cipő vagy papucs,
1: hogy
2: ne vigyék be a koszt, a sarat, hogyha kint játszanak a havat, vagy bármit.
1: Logikus. A következőben nem egészen értek egyet, bár nálam mindig van a táskába, de azért, mert hogy legyen, mert föl vagyok
2: meg
1: készülve.
2: Meg azért, mert te is gyerek vagy.
1: Mert én is gyerek vagyok. Esőkabát vagy kisméretű esernyő. Nálam nem kisméretű esernyő van, hanem rendes felnőttes szőrös embereknek való esernyő. És nálam valóban mindig van. Amikor 42 fok volt hetekig, akkor is volt.
2: Volt mindig sose nálad esőkabát, esernyő.
1: A esőkabát az sosem is nálam, az gyerekként sem volt esőkabátom.
2: De kis esernyőt ettől
1: hordott. Esernyőm az mindig volt. Az, amióta én mondjuk, élek.
2: Én mondjuk Glóriának soha nem rakok be esőkabátot az iskolai cuccai között, minek. Úgy sem mennek ki, hogyha esik az eső.
1: Jogos.
2: De amit berakok,
1: na,
2: az a kézfertőtlenítő.
1: Helyes, az is nálam is mindig van. És nekem már azelőtt volt, hogy volt a Covid, és ugye Györfi Pál megtanította Magyarországot, hogy kell kezet mosni. Mert hát engem nem kellett, mert én mindig kezet mostam, és mindig volt nálam fertőtlenítő.
2: Igen.
1: Amióta az eszemet tudom, világ életembe, mert én mindig is utáltam a beteg embereket, nem szerettem a közelükbe lenni, Covid ide, Covid oda, úgyhogy én nálam mindig volt fertőtlenítő.
2: És
1: a gyereket
2: el,
1: is jó, ha tanítod erre.
2: Így van, hát hogyne, persze. Meg hát a zsebkendő az nagyon fontos. Én kicsinek, valahogy mindig anyu elfelejtett zsebkendőt rakni, én is mindig, és ugyanez vagyok, nem tudom, ez ilyen karmikus, ez ilyen bekötés. Én is szegény Glóriának mindig elfelejtek papírzsepit rakni, de azért osztály szinten mindig van bent szalvéta, papírzsebkendő és WC papír, amit hát, a szülők szoktak bevinni.
1: Azt akartam mondani, mivel a szülők viszik, pont ezt akartam mondani, igen, ezért nyilván van bent. Azt mondják, hogy egy tartalék készlet otthonra se árt, például néhány ceruza, radír, stb., hogy ne kelljen mindig a toltartót szétszedni az esti lecke íráshoz.
2: Mi mindig szétszedjük, de egyébként tényleg azért azt nem lehet elmondani, hogy otthon nincsenek ezek a dolgok. Hát na, én azt mondom, Gyuszikám, hogy ne stresszeljük tovább sem engem, sem a hallgatókat.

0: ahol a jó kedv kezdődik.
1: Olyan lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül, hogyha bántanak, és úgy érzed, mint ennek vége. Ez a kis angyal a fületbe suttogja majd, azt mondja, állj fel, te gazember!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálóbúkó. Ugye igen. Ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a búkó az ugye a tüdőnk, a kálóbúkó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam. De nagyon sok szövegben hallottam. De hogy nem.
2: Zeneszövegben. Íló.
3: Igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Jaj, íló. Így van. Szityvászlas esze.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma zenei hagyományok és különleges budapesti koncertek 2026 nyarán. A roma és a cigányzene évszázadok óta fontos része Európa kulturális örökségének. A roma muzsikusok generációkon keresztül adták tovább a dalaikat, zenei tudásukat és előadói hagyományaikat, miközben folyamatosan kapcsolatba kerültek más népek és kultúrák zenéjével is.

0: Ennek köszönhetően a roma zene rendkívül sokszínűvé vált. A magyar cigányzenétől a jazz manúson és a flamenkon keresztül egészen a modern világzenéig számos irányzatban megtalálható a roma zenei kultúra hatása. Budapesten 2026 nyarán és őszén több olyan koncert is várja a közönséget, amely valamilyen formában kapcsolódik ehhez a gazdag zenei örökséghez. Különösen érdekes, hogy egyetlen estén, augusztus 30-án két egészen eltérő, mégis a roma zenei hagyományokhoz kapcsolódó koncert közül is lehet választani. Gypsy Jazz Band Csondor Kata és Charlie vendég szereplésével. Augusztus 30-án, vasárnap este 19:30-kor a Gypsy Jazz Band ad koncertet a Pesti Hidegkúti Művészeti Fesztivál keretében. Az est különlegességét az adja, hogy vendégként Csondor Kata és Horváth Charlie is színpadra lép. A Gypsy Jazz Band zenei világának középpontjában a jazz manus, vagyis a Gypsy Jazz áll. Ez a stílus különösen szorosan kapcsolódik a roma zenei hagyományokhoz, a műfaj történetében meghatározó szerepet játszott a legendás Django Reinhardt, aki a jazz és az európai roma zene hagyományok találkozásából alakított ki egy sajátos, világszerte ismert stílust. Gypsy Kings by Diego Baliardo, flamenco rumba és roma hagyományok. Ugyanezen az estén egy másik rendkívül különleges koncert is lesz Budapesten. 2026. augusztus 30-án 20 órakor a Dohány utcai zsinagógában lép fel a Gypsy Kings by Diego Baliardo a 28. zsidó kulturális fesztivál keretében. A Gypsy Kings világszerte ismert formáció, amelynek zenéje szorosan összekapcsolódik a dél-franciaországi és a spanyolországi cigány kulturális hagyományokkal. Zenéjükben a flamenco, a rumba, a pop, a világzene és a mediterrán zenei kultúra találkozik. A koncertet Diego Baliardo, az eredeti Gypsy Kings formáció egyik alapító tagja vezeti. A közönség olyan világhírű dalokra számíthat, mint a Bamboleo, a Volare, vagy pedig az Unamor. A Gypsy Kings zenéjének egyik legfontosabb sajátossága az életöröm és a szenvedély. A gitárok gyors, virtuóz játéka, a flamenco jellegzetes ritmusai és a katalán rumba lüktetése olyan atmoszférát teremt, amelyben egyszerre van jelen a tánc, az érzelem és a szabadság is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék sehol nem várható. A keleti-délkeleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz. Napközben 30-35 fokot mutatnak a hőmérők.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk!

0: Kona alatt egy úttal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt, csodaszép péntek délelőttöt kívánunk mindenkinek augusztus 28-án. Ahogy megígértem, minden órában elmondom, augusztus utolsó péntekén. Nagy szeretettel köszöntöm Zsuzsámat és a drága hallgatókat is.
2: Na hát én is ugyanezt kívánom mindenkinek, amit Gyuszi előttem. Képzeld el, Gyuszikám és kedves hallgatóink, érdekességképpen AI barátunkat megkérdeztem, hogy mondjuk 1000 év múlva a Föld hogyan fog kinézni, mi fog történni az emberekkel.
1: Meg az emberek, igen.
2: Hát nem tudom, hogy mennyire lehet neki hinni, vagy mennyire látja ő stabilan, jól a jövőt. De azért írt egy pár dolgot, érdekességeket.
1: Mondd,
2: például azt írja, hogy a tengerszint valószínűleg magasabb lenne, és egyes mai tengerparti városok egy része eltűnhet.
1: Mint például Velence.
2: Igen.
1: Valószínű. Uh-huh. Mert Velence így is sokszor eléggé veszélyes ilyen szempontból.
2: Igen.
1: Például. Azt mint, hogy az olasz Velence, bocsánat, mielőtt itt bárki félreérti, tehát az
2: nem
1: olasz
2: a Velencei tó, hát a Velencei tó az már halad az eltűnés felé.
1: Igen, de hogy én úgy értettem, hogy Velence, mint város, Venice, ugye, külföldiesen.
2: Azt írja még AI barátunk, hogy sok mai állatfaj sajnos kihalhat, miközben új alkalmazkodott fajok meg is jelenhetnek. Új alkalmazkodott fajok, ilyen egy sejtűk.
1: Hát figyelj, azok túlélik. Tudja, miből fejlődnek ki, ugye? Hát hiszen most a csirkére szokták mondani, igen, a csirke, most csak végig gondoltam, az a csirkére szokták mondani, hogy az valamilyen szinten a dinoszaurusznak az itt maradt...
2: Csak néz rá.
1: Igen, hogy
2: lenyomata. Kis dino.
1: Kis dino, csak nagyon picikébe, megehető a húsa. Az T-rex sztéket nem ettem volna.
2: Miért? Lehet, hogy, na, hát ezt akartam mondani, miért úgy elkészítettem volna, hogy azt mondott, hogy füst.
1: Az lab.
2: Hogy Zsuzsi.
1: Jó napot, egy T-rex sztéket szeretnék.
2: Ilyen sztéket még a világ nem látott.
1: Hát az biztos, hogy ilyet nem.
2: Ez csak a sütéstől függ.
1: Igaz, mondjuk. De igen, valószínűnek tartom, hogy át fognak alakulni állatok. Ez valahogy úgy adja magát így az evolúciónak ez a része, hogy az állatok is a bizonyos állatból fejlődik ki amaz, és akkor nem tudom, igaz is, rá is tüsszögtél. Igaz, nagyon igaz.
2: Nem pásztam meg.
1: Hogy tényleg, nem csak igazat mondtunk, hogy valóban, mit tudom én, tényleg a dinónak tulajdonítják az utódjának, tehát a csirkét a dinó utódjának tulajdonítják, alkat szempontjából, a gyíkok.
2: De tényleg, hát tényleg olyan formák.
1: Még a bőrük is, ugye, vagy pontosabban, bocsánat, a pikkelyük is azt mondják, hogy olyan, mint a dinoszauruszoknak. Ez azért nem tudjuk, mert nem láttunk élőbe dinót, csak a Jurassic Park című filmekben.
2: Hát meg azért fotók, meg nyilván az ásatásokkor, amik kikerültek, igen, csontok alapján azért összetudták rakni, összetudták következtetni.
1: Persze.
2: Mekkora dolog lehet ilyen régészeti leleteket kiásni, találni, nagy csontokat, és hát azért nyilván az rengeteg ilyen csontot találtak, és össze tudták belőle állítani, kikövetkeztetni, hogy nagyjából mekkora lehetett,
1: hogy
2: nézhetett ki.
1: Milyen volt a felépítés. De mielőtt folytatod, nagyon jó, hogy pont ezt a dínos dolgot említetted, mert képzeljétek el, én pont ma reggel hallottam, és én meg közben erre is rákerestem, hogy lehet vásárolni dinoszaurusz csontokat és fosszíliákat. Képzeljétek el, magánpiacon, magánpiac alatt ne az ecserit értsük, hanem magánpiac.
2: De na milyen az a magánpiac?
1: Nem írják így külön, de magánpiac.
2: Ha nem az ecseri.
1: Csillagászati összegről beszélgetünk. Aha, tehát
2: nem kell akkor, ha minek?
1: Milliárdokról beszélünk.
2: Ez jó van, minek? Most azért, hogy ott kint legyen a vitrínbe.
1: De tényleg, dinoszaurusz, spinoszaurusz, tiranoszaurusz, velociraptor, tehát minden olyasmi csontvázat, illetve fosszíliákat meg lehet vásárolni. És neves aukcióházak, például a Sotheby, az nem tudom hol van, de szerintem angol így a neve alapján, több millió dollárért, az több milliárd forintnak megfelelő összegért árulnak. Vagy hát
2: licitálni lehet rá?
1: Lehet a csontvázakra.
2: Gondolod, de megvennéd, ezt vinnéd fel a panelba. És ott összeállítanád.
1: De várján, az még csak hagyján, gondolod, de hogyha nagy tudós lennék, és megcsinálnám a Jurassic Park filmet. Ugye ott is ez volt, hogy kiástak csontokat.
2: Te jól járnánk.
1: És ugye a megkövült, a gyantába megkövült szúnyogból nyerték ki a vért, mert hogy az szívta a dínók vérét.
2: Igen.
1: És annak a vér, jó, nyilván film persze, igen, de az alapötlet amúgy nem rossz.
2: Jó az elképzelés,
1: az alapötlet nem rossz, de aztán amikor már kisgyerek voltam, elhittem, amikor meg felnőtt lettem, akkor utána
2: akkor
1: olvastam.
2: Akkor még mindig elhitted.
1: Mostanáig elhittem, de nem, de tényleg azóta utána olvastam, hogy ez sajnos ilyen módon nem lehetne előállítani dínót.
2: Nézzük, igen, hogy tovább. Mi lesz, mert dínók már nem lesznek 1000 év múlva, csak megnézzük, hogy mit mond AI-unk, hogy hogyan is nézhet ki még a Föld. Óriási erdőterületeket akár mesterségesen is fenntarthatnának. Hát na, itt van a kulcsmondat, fenntarthatnánk, mert hogy óriási erdőterületek, azok az emberek többségében mindig ez a legnagyobb probléma a világban, hogy ugye területfoglalás van, és írtják az erdőket. Szóval ez már inkább csak mesterségesen fenntartható, az óriási erdőterület. Aztán a városok egy része valószínűleg nem terjeszkedne kifelé, hanem lefelé, és felfelé. Uh-huh. Tehát hatalmas föld alatti rendszerek, lebegő vagy szupermagas építmények. De jó.
1: Sima. Figyelj, ezek a bunker dolgok, hát ott beszéltünk egyszer erről, hogy ezeknek a nagyon gazdag embereknek vannak ilyen bunkerek félve a világ végétől, vagy bármi katasztrófától.
2: Láttunk is erről képeket, nem?
1: Láttunk is erről képeket, bizony.
2: Tehát láttunk. Elon Musknak, vagy Elon Musknak ugye volt, Elon Musknak nézegettük meg a fotót, átküldte a fotót.
1: Ilona Musk, igen.
2: Nagyon komolyan kívül, berendezve, igen. Kocsi beálló, hát felszerelt
1: minden. Hát a csávó világ leggazdagabb embere, hát ez evidens,
2: igen, készülnek a föld alatt életre is.
1: Persze.
2: Nem csak
1: és látod, milyen érdekes, hogy azt mondja az AI is, hogy fölfele és lefele fog terjeszkedni valószínűleg az emberiség, és ezt én is azt gondolom, hogy ne menjünk messzire. Nézd meg akár Dubajt, New Yorkot, hát mekkora felhőkarcolók vannak. Hát úgy van, 50-60 emeletes épületek, mint a sít.
2: Én
1: mi meg
2: a
1: már 10 emeletes panelben elromlik a lift sírunk, érted? Tehát, hogy...
2: Én erre a lebegő épületre lennék kíváncsi, hogy ez hogy fog ki, hol fog lebegni, min fog állni, ilyen kifeszített damilon, vagy mi?
1: De mi lesz a damil, ugye?
2: Hogy fog állni? Tehát, hogy az hova fogják kikötni, mert lebegő épület. Na mindegy, érdekes. Mert azért az ilyennek van fantáziája.
1: Igen, a Dubajban ugye csináltak egy olyan stadiont, ugye igaz, az egy erkélyen van, most az erkélyt azt ne úgy képzeljük el, mint otthon az erkélyt, ami lesz egy foci, vagy van már egy focipálya, és a 4 év múlvai világbajnokságon ott is lesz például tartva mérkőzés.
2: Ja, úgy van megépítve, hogy kijön az épületből, és akkor mint egy terasz, mint egy óriás terasz.
1: Óriási városméretű terasz, és azon van egy focipálya.
2: Úristen, most gondold el, statikailag az mennyire meg kell tervezni, hogy az tényleg tartva legyen, tehát hogyha nincsen alá
1: oszloppal hát reméljük, hogy beleszámolták a közönséget,
2: Az ugrálást.
1: Ne
2: ugrálj be, leszakad!
1: Tudod, a tervezők. Na, készen vagyunk, nagyon szuper. Na, akkor jöhetnek a nézők.
2: Nem gondoltunk csak játékosokra.
1: Igen, kivitelező. Ja, hát azt nem terveztük be. Ha meglátjuk,
2: Vissza még, hogy mit mond AI, figyelj, a következő, elmosolyogtam magam. Az energia előállítása valószínűleg teljesen más lesz, mint ma. És ezzel rövidre is zárt, tudod? Hát ezt még ő se tudja, hogy hát hogyan és miből. Ennyire nem okos. Aztán még azt mondja, hogy lehet, hogy 1000 év múlva sokkal tovább élünk, rengeteg ma halálos betegség egyszerűen kezelhető lesz. Szerintem most is már kezelhető olyan halálos betegség, mint például a rák, mert hogyha belegondolsz, akkor az elmúlt időszakban ilyen nagy vezetők nem szenvedtek, és nem hunytak el rákban. A hétköznapi emberek körében tényleg megtizedelte az embereket a rák nevű betegség, de ha belegondolunk, akkor a nagy vezetők vígan élnek 80 éves korukig, vagy akár még följebb is, és valahogy nem kapunk arról hírt, hogy rákban elhunytak.
1: Még nem, de pont tegnap olvastam, hogy Joe Bidennél megáll, de mindjárt rá is keresek, hogy ne beszéljek butaságokat, de hogy pont Joe Biden kapcsán olvastam, és a rákbetegség kapcsán, és ő a világ első számú embere volt a maga regnálása, elnöki regnálása alatt. A Biden?
2: Hány
1: 180.
2: Éves? Igen, körülbelül. Na, míg megkeresed, addig megyek tovább. Tehát mesterséges szerveket növesztenek majd. 1000 év múlva ez is elképzelhető lesz, hogy mondjuk ne adja az ég, valaki egy balesetben elveszti a fülecskéjét, és aztán azt újra ki tudják növeszteni. Igen.
1: Ilyen
2: laboratóriumban megcsinálják. Igen, nem szilikon lesz, hanem rendes emberi szövet, és aztán vissza tudják majd illeszteni. Igen. Tehát ez simán.
1: Joe Biden valóban rákbetegséggel küzd, méghozzá agresszív prostatarákot diagnosztizáltak nála.
2: És mennyi idős? Mindegy, nem fog elhunyni, majd 83. meglátod. Nem, nem ebben fog elhunyni, nem, jól lesz. Tehát már biztos kezelik, mert hát azért ez szerintem teljesen köztudott már az emberek körében is, hogy a ráknak megvan az ellenszere, csak éppen mi nem tudunk róla.
1: Igen, és visszat annyit a Szaúd-Aráb focipálya méretű ízére, nem 4 év múlva lesz ott a VB, hanem 8. Csak zárója, csak nem mondjuk.
2: Még addig építik.
1: Igen, 2034-ben lesz ott világbajnokság. Csak lapozás, jó, csak hogy nem mondjak hülyeséget. Egyébként, igen.
2: Látod, és erre nem kell 1000 évet várni.
1: Hát arra nem, csak 8-at.
2: Majd a mesterséges intelligencia szerint egyes genetikai betegségeket még születés előtt korrigálni fognak. Már ilyen is van. Tehát ezt nem kell, hogy 1000 évet várjunk.
1: Mármint, hogy a gyerek megszületik, az anyánál megállapítják, hogy a gyereknek esetleg lehet bármi nemű betegsége.
2: Bármilyen genetikai, igen. Betegség. Jó, mondjuk ez így nem igaz, hogy már most is van. Most egy kicsit félreinformáltak benneteket. Olyat láttam, hogy magzatkori műtéteket már végeznek, és ez nem új keletű, hanem ez már több évvel ezelőtt is már volt. Van is erre egy nagyon komoly specialista. A Netflixen fönt volt egy dokumentumfilm, a legkomolyabb sebészekről szólt a dokumentumfilm, egy valami fantasztikus volt az egész, én végig bőgtem, és nem feltétlenül azért bőgtem, mert hogy sikeres műtéteket végeztek el, és hogy sikertörténeteket láthattam, hanem azért, mert olyan géniuszokról forgattak filmet, akik tényleg az emberiség csúcsa. Volt benne egy agysebész, egy szívsebész, és
1: könnyű szakma.
2: Igen, tehát a legkomolyabb sebészekről állítottak össze.
1: Mi tudás kell ahhoz?
2: És az az életút, amin ők keresztül mentek, tehát hogy honnan érkeztek, és hol tartanak most. Tehát volt olyan például az agysebész, az átmenekült, tehát egy menekült gyerek volt, aki átugrott egy kerítést, és Kubából menekült át, és nem volt semmije, és senki ezt ha megtaláljátok még ezt a Netflixen, érdemes megnézni, mert valami fantasztikus az a hogyan jó is Isten vezette az ő útjukat, hogy oda kerüljenek, ahol most tartanak, és hogy mennyi ember gyógyult meg a kezük által, mennyi embert sikerült életben tartani. Szóval
1: ez tényleg nagyon kemény szakma, tehát agysebésznek, meg szívsebésznek lenni, hát számomra ez egy annyira elképzelhetetlen feladat lenne.
2: Hát hogyne. Még egy a transzplantációval foglalkozó doktornő, aki a transzplantált szervekkel foglalkozott, máját ült. Tehát ugye ezeknek volt a fő muftia így a világon, tehát a világ legkomolyabb sebészeit láthatjuk ebben a dokumentumfilmben, de ez nagyon érdekes, hogy egyes genetikai betegségeket még születés előtt korrigálnak. Egy kicsit tényleg, hogy elemezzük csak ezt, hogy születés előtt, akkor jól mondod, Gyuszi, hogy valószínűleg
1: az anyamébe már, hogyha már látszik egy, nyilván nem olyan ultrahang lesz, mint most, hanem mondjuk sokkal-sokkal fejlettebb, ami mit tudom én, mindent is megmutat és kimutat és látszik, és nem tudom, és már lehet, hogy akkor ott az anyaméhen belül el tudnak végezni majd olyan
2: beavatkozást. Mondjuk egy dankor elleni beavatkozást.
1: Akár például, ez egy jó példa, akár. Nem tudom, hogy hogy, igen, hát nyilván ez nem
2: valami
1: mai terv,
2: lesz, de ezért nem rossz elképzelés, igen.
1: Én ezt így tudom elképzelni pontosabban. Aztán, hogy most ez így lesz-e, ezt már mi egy nem éljük meg, kettő nem tudjuk.
2: És aztán azt mondja még AI barátunk, hogy simán elképzelhető az is, hogy az ember és a technológia határa elmosódik, tehát például egy embernek lehet olyan mesterséges szeme, amellyel bizonyos hullámhosszokat is lát, vagy éppen azzal tudsz majd irányítani mondjuk televíziót, vagy bármit.
1: Mondtam én, hogy szuperhősök is leszünk végül, látod? Mondtam, igen, hogy ez a sorozat, amit most nézünk, ez a Heroes, Hősök című sorozat, ebbe pont erről van szó, hogy egy olyan magasabb evolúciós fajba lép majd az emberiség, ahol többek között például telepátia vagy telekinektikus képességek lesznek, hogy a gondolatoddal befolyásolsz dolgokat. Például, amit most mondtál, hogy például a tévé bekapcs, kikapcs. Például.
2: Ugye? Vagy a lámpa.
1: Vagy a lámpa,
2: és
1: igen.
2: És akkor rászólsz majd a feleséged, de ne kapcsolgass már gondolatoddal a lámpát.
1: Ne pislogj már.
2: Annyira pislogsz, szemedbe ment egy szempilla, hát állandóan kapcsolgatod a tévét meg a lámpát. Hát nagyon érdekes lesz minden esetre, az biztos, de jó elképzelés, hogy mi lesz 1000 év múlva.
1: Tényleg ebbe jutott eszembe, hogy most kezdtük el nézni ezt a sorozatot, és hogy valami
2: nem véletlen, tudod nagyon jól, hogy ezek mindig nagyon előre mennek, tehát hogy valami, igen, jövőkép van ezekben a science fiction filmekbe, meg sorozatokba.
1: Csak honnan tudná bárki, tehát hogy most nézd meg, itt van a legjobb példa, a Vissza a jövőbe című film, ugye, ami egy klasszikus és világ egyik legjobb filmje, hogy repülő gördeszkákon ment ugye a Marty McFly, meg mit tudom én, meg önkötős cipő,
2: de állj már meg, most ott te most kicsibe gondolkozol, miközben van egy már olyan autó, ami önvezető, jó?
1: Jó, igaz,
2: na,
1: persze,
2: hát
1: persze,
2: kis
1: persze,
2: gördeszka
1: persze.
2: Megy magától, miközben már egy autó eljön, érted, egy taxi, és nem ül benne sofőr.
1: Ez
2: hát
1: igaz.
2: Már, hát ez ne gondolkozz kicsibe, mindig gondolj arra, hogy ilyenek már
1: az
2: vannak, léteznek.
1: Az autó az már van, az
2: hát
1: van,
2: meg nem
1: az
2: emlékszel, van. Hogy még csak filmekben, 80-as években azon hüledeztünk, hogy ha, de jó, majd lesz ilyen telefon, hogy látjuk egymás kamerán. Most meg már a világ legtermészetesebb dolga, hogy látod a másikat a világ másik pontján kamerán, és tudsz vele beszélni.
1: Igen. Hát az a része azért elég elszomorú, rítja az embert, hogy most mondod ezt, hogy a technológia már most, ugye ez most 1000 évről kérdezted az AI, de hogy amúgy a technológia már most olyan szinten uralja az emberiséget, hogy igazából belegondolsz, hogy csak a mi időnk óta, tehát a mi gyerekkorunk és napjainkig mennyi minden történt. Hát ez sajnos, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy én nem feltétlenül örülök mindegyiknek, mert...
2: Jaj, miért? Én úgy örülök, tudom. Hogy vannak már bidék, meg...
1: De? Annak én is örülök, de az gyerekkoromban
2: is
1: volt.
2: De miért? Sokkal könnyebb az életed most ma már, hogy a technológia ilyen szinten fejlődött. Azért rengeteg olyan dolog, persze vannak ennek nyilván hátrányai is, de rengeteg olyan dolog tette könnyebbé az életünket, mint például ez a mobiltelefon, az ügyek intézése, időt spórolsz meg azzal, hogy nem állsz a postán, hanem el tudod intézni az ügyeidet már online, már telefonon. Tehát, hogy rengeteg mindenben könnyítette
1: van, csak az
2: embert.
1: Csak az emberségre gondolok itt elsősorban, hogy sajnos annyira kényelmesek és más helyzetbe élünk már mindannyian, hogy ez egyre jobban fejlődik, a technológia, az emberiség annyira jobban fog visszafejlődni. Nekem van egy ilyen
2: pontosan.
1: Meglátásom. Tehát én nem akarok itt okoskodni, mert nem vagyok se tudós, se senki. Egy egyszerű mezei cigánygyerek vagyok, de én ezt látom, hogy sajnos az, hogy a technológia fejlődése az majd azt eredményezi, hogy az emberiség pedig visszafele fog egy picit fejlődni.
2: Még csak
1: sajnos.
2: Egy mondat, tudod, mi még a durva az, hogy egyszer a Black Mirrorba láttam azt a részt, amikor meghalt valaki, és aztán mégsem halt meg, mert hagyatékában itt maradt AI-nak, és tehát az emberi élete, az emlékei, a minden, és az AI meg tudta valósítani azt, hogy beszélgessen vele az elhunyt özvegye, és akkor így enyhítette a fájdalmát a gyászsal kapcsolatban. És tudod, mi a durva, hogy látod, ma már erre is van lehetőség. Tehát, hogy ez már nem csak film, ez a sorozat, ez nem is tudom hány évvel ezelőtt, talán 4-5 évvel ezelőtt pattant ki valaki fejéből, és látod, ma már erre is van lehetőség. Szóval lehet, hogy még lehet, hogy az is, hogy még valamilyen szinten hiába hagyjuk el testben ezt a földi létet, azért lehet, hogy itt marad az a fajta lenyomatunk, amit majd az AI használ és generál.
1: Simán benne van a pakliba, simán benne. Azért mondom, hogy ahogy a technológia fejlődik, mi úgy megyünk visszafelé, hiszen egyre kevesebb dolgot kell majd magunktól kútfőből kitalálni.
2: Na, hogy az Isten, tehát, meghalok, azt reggel ugyanúgy szól majd itt veled a hangom, azt ugyanígy beszélgetsz velem. Na,
1: most még nem tartunk milyen, itt. Ez nem nagy lépés.
2: Nem nagy ez lépés, már nem egy nagy ugrás.
1: Még nem tartunk azért annyira ott, hogy még ennyire átvegye egy személyiség fejlődést az AI. Itt van a küszöbön, meg majd kopogtat is, de még azért nem tartunk ott, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben ez megtörténjen. Nekem azért még van egy ilyen megérzésem. Aztán lehet nem lesz igazam.
2: Nincs igazad, mert már most a gyászra használják ezeket a dolgokat.
1: Jó, de egy picit ott a gyász azért
2: úgy
1: el is
2: tudja
1: homályosítani.
2: Úgy szeretem, hogy mennyire el akarsz zárkózni ettől, pedig,
1: nem az, hogy elzárkózni,
2: pedig én vagyok a félős, és én vagyok ettől, de valahogy így, látod, nekem mindig beszokott ez igazolódni, hogy látod, Gyuszi, megmondtam,
1: Nem, ma estére megjön. Nem, én nem zárkózom, mert egyáltalán meg nem erről van szó. Csak
2: azt hiszed, hogy ez egy hosszabb időintervallum, de
1: közben
2: nem. Még
1: itt próbálok időt adni még az emberiségnek ahhoz, hogy még maradjunk magunk.
2: Azt gondoltuk volna, hogy az is egy hosszabb időintervallum, hogy automatán megy majd egy autó, és te beülsz, és nincs közben sofőr. Én azt gondoltam, hogy ez majd, ó, hát ez majd még, hogy hol leszek én még életben.
1: És most már külföldön van.
2: Hát igen, persze.
1: Igen.
2: Hát
1: és itt van is majd tervezik az Uber taxitársaság kapcsán. Olvastam, legalábbis olvastam egy ilyen cikket. Most az, hogy ebből lesz-e bármi a közeljövőben, azt nem tudjuk. Külföldön van, tudom, csak hogy itthon mikor lesz esetleg erre opció, vagy nem tudom. Én csipázok a taxisokkal beszélgetni, úgyhogy én nem szeretném.
2: Ne félj, fogsz az AI-jal is beszélgetni, de mert nem fog hagyni unatkozni. Mert hogyha azt fogod kérni az autót, hogy na, valami jó kis taxis hangszint, meg valami...
1: Mutassuk meg, hogy az
2: jó
1: milyen.
2: Jó napot, uram!
1: Hú, de érdekes sofőrök ezok, tehát utazni.
2: A régi taxis, a 80-as évekből szeretnék egy taxissal beszélgetni. És már az AI...
1: Persze, mondja is,
2: hogy mondja a problémákat, önti rád a családi tragédiáit, ami otthon van.
1: Igen. Nem tudom, tényleg, én azért többé-kevésbé, hál' Istennek, olyan sofőrökkel szoktam utazni, ha egyedül, ha feleségemmel, hogy szoktunk beszélgetni, és kedvesek, jó fejek, és nekem ez a része hiányozna. De nem akarok az AI-jal beszélgetni, én egy igazi húsvér emberrel akarok, aki megélt dolgokat, és van véleménye, mert ezt sose fogja az AI pótolni, nekem ez az egy gondolatom és félelmem. Nem fogja pótolni azt, hogy te megéltél valamit. Például te szültél, fájt, rossz volt, biztos. Nem fájt, jó. Oké, neked nem, de a nők zömének fáj. Szóval, hogy fájt a szülés, tudod, hogy milyen az a vajúdás, stb. Megértél valamit.
2: Melyik taxis tudja ezt?
1: Nem a taxis, az AI. Ha női sofőr jön, érted, azt tudja.
2: Figyelj, mondok neked valamit. Legutóbb a barátaimmal elkezdtük az AI-t szédíteni, beszélgettünk vele, és azt tudta kimondani, hogy amikor gyerek voltam Budapesten, nőttem föl, mondom, mi voltál?
1: Mi volt?
2: Mondom, mi van? Mondom, mikor voltál te gyerek? És korrigálja magát. Jaj, még rendez zavarba jött. Jaj, bocsánat, nem így akartam mondani, rosszul fejeztem ki magam.
1: Hopsz, hát elárultam magam.
2: Igen, de hát mondom, azt mondtad, hogy gyerek voltál és Budapesten laktál. Mondom, kivel?
1: Jó, de ez egy csak egy beprogramozott valami, de tényleg hát azért én még mindig tartom magam ahhoz, és ez legyen a záróakkord ehhez a dologhoz, de... hogy
2: igen, jó, az legyen, de látod, ő neki rendesen személyisége van. Ő elhiszi magáról, hogy ő volt gyerek.
1: Na, ez csak egy programozási malőr, vagy egy programozási probléma.
2: Okay.
1: Ez hidd el nekem, hogy nem egyszerűen az egy robot, egy AI dolog sose fogja tudni azt az emberiséget hozni, amit mi emberek megéltünk, az érzéseket, az érzelmeket.
2: De hát mi programozzuk be az érzésekről is, meg az érzelmekről is. Nézd meg, hogyha
1: igen,
2: akarod,
1: de
2: akkor...
1: tapasztalata.
2: Hát ez lehet, de hogyha akarod, akkor kedvesen szó hozzád. Múltkor ilyen izére volt, én genyóra volt állítva.
1: És hogy bunkó ilyen akkor?
2: Nagyon szemét izé megszólalásai voltak.
1: Az nem.
2: Hát ilyenekben nem megy bele.
1: Nagyon rasszista az AI. Instrukció, kérlek, régy rasszista.
2: Figyelj, és olyan szemtelenül beszéltem, lekezelő volt, meg minden rendes érzést váltott ki belőlem, hogy persze, te hogy
1: nyilván,
2: beszélsz te velem? Mint egy,
1: nyilván,
2: mint egy szemtelen
1: figyelj,
2: gyerek.
1: Nyilván be lehet ezt programozni, mert a gépet is látod, mi van? Ember programozza be. Tehát az ember, az emberi érzések, érzelmek, tapasztalások.
2: Lehet, hogy most ellen mondasz magadnak.
1: De jó, de hogy akkor sem az nem az AI gondolata lesz, hanem a programozóké. Érted?
2: De ha sok ember programozza, én programozom őt a kedvességemmel, vagy épp a szemétségeimmel, vagy éppen ezzel, vagy azzal, és ő ezeket mind szippantja be magába,
1: igen.
2: És már azt veszed észre, hogy mondasz neki egy poént, és elneveti magát, na takarodj.
1: Ha
2: még elnev... Nem, rendesen,
1: hát
2: még benevet.
1: Amikor ide raktam, tudod, a mikrofonhoz, beszéltünk valamiről, és csinálta.
2: Persze. Igen. Tehát, hogy ez már, tehát mire te már beülsz abba a taxiba, olyan kedvesen fogsz beszélgetni az AI-jal, hogy öröm lesz nézni. Látom magam előtt.
1: Hogy már csak azért is taxizgatni fogok. Körbe-körbe, itt Buda és Pest között a Lánchídon. Jövök, megyek.
2: Nem is kell 5 év, egy pár év múlva jössz be a rádióba. Hallod, olyan beszélgetésem volt ezzel az AI-ja. Hogy hívták? Volt, lett, majd neve is lesz,
1: igen,
2: persze.
1: Igen.
2: Óriási.
1: Hát jó, én nem tartom kizártnak, hogy ez így lesz, mert való igaz, hogy külföldön ez már létezik, ez az önvezető taxi. Ez vitán felül áll, de még itthon mondom, nincsen. De talán azt gondolom, hogy ez is már csak idő kérdése, az AI-ra se hittük, vagy az AI-t se hittük, hogy ilyen hamar megtalál bennünket, meg annyi filmet, sci-fi filmet néz. néztünk, amiben a gyere ide kit, meg mit tudom én, az kamunak
2: sose tűnt. Gondoltuk volna, sose hogy gondoltuk, lesz majd
1: hogy,
2: ilyen.
1: Meg hogy nem is az, hogy lesz, mert azt gondolhattuk, de az, hogy mi ezt úgy megéljük, hogy a mindennapunk része. Inkább én ezt nem még? Gondoltam és volna. Hát ez
2: te, Gyuszi, még azt se gondolod, hogy mi lesz majd még egy pár éven belül, mert nem hiszel benne, de én hiszek benne, úgyhogy lesz még itt repülőautó, majd meglátod.
1: Minden is lesz.
2: Repülőautó.
1: Most már azt mondom én is, hogy tudod mit? Most már én is azt gondolom, hogy amit szoktunk is mondani, hogy a mai filmek szifije a holnap valósága.
2: Gyönyörű.
1: Köszönöm. Akkor ezzel én le is zárom, mert én már csak jobb, rosszabbakat tudok mondani. 11-kor még jövünk hozzátok a hét és a nap, és augusztus. Nem, az még nem, mert hétfőn is augusztus van. Vissza még egyszer, figyeljetek. 11-kor jövünk hozzátok a hét és a nap utolsó megszólalásával.
2: Maradjatok csak velünk.

0: vagy.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lett, mint tervezték, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Magyar Péter Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt. A kormányfő kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülnie. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első, 8. osztályos gyermekek részére, közölte a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinko Edit a Pest vármegyei településen elmondta, hogy a támogatásra a pályázati felhívásban közel 8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra,

0: humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig több mint 200 000 tanszercsomagot szereztek be, összesen mindegy 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdett terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamas szimpatizáns Budapesten. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét ártatlan civilek arca mögé bújva terrorista mozgalmak veszélyeztessék. Nem vallási, nem származási, nem politikai nézetkérdés, hogy radikális, fegyveres gyilkos csoportoknak még a kultuszát sem hozhatja be senki Magyarországra. Aki ezt teszi, az a magyar társadalom békéjét teszi kockára, írta. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanó testekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a tűzszerész és folyamőr ezred Facebook oldalán. Azt írták, az elhúzódó csapadékhiány és az ezzel összefüggő alacsony vízállások miatt számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában üledékében rejtőző robbanó test vált láthatóvá és hozzáférhetővé, emiatt jelentősen megnőtt a tűzszerész ügyeletre érkező bejelentések száma. A beszámoló szerint január 1-e és augusztus 24-e között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és több mint 1000 normál bejelentés érkezett.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék sehol nem várható. A keleti-délkeleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz. Napközben 30-35 fokot mutatnak a hőmérők.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.
4: RB Records.

0: 98.3 Rádiódíj, süss fel nap, Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi nem árulnak mire litludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 11 óra múlt, csodaszép délelőttöt kívánunk mindenkinek. Péntek van és augusztus 28-a. Hello, Bello.
2: Hello, sziasztok.
1: Na hát mindjárt itt van a hétvége, ugye a nyakunkon. Hát nem hosszú hétvége, mint a múlt héten, ugyan ez tény és való.
2: Sajnos.
1: Ez tény és való, de egy normális hétvége vár ránk. Ugye ma szépen ledolgozzuk a magunkét, aztán jön a szombat vasárnap. Sőt, hova tovább, nem csak a hétvége közelít, hanem az augusztus vége, ugyanis már egy augusztusi adásunk lesz még ugye hétfőn, és utána, amikor kedden jövünk, akkor már egy szeptemberi adással
2: akkor
1: nyitjuk meg az
2: azzal
1: őszt.
2: A dallal fogjuk nyitni ezt a reggelt, hogy de nehéz az iskola táska.
1: Bizonyám.
2: De
1: egy
2: rózsi,
1: ilyen szépnapos délelőtt, mert hogyha minden igaz, akkor valóban szép napos délelőttünk lesz majd kedden, az elseje, így van, 30 fok, gyengén felhős égbolt.
2: Jó meleg lesz még a tantermekben.
1: Hála Istennek, nem fognak fázni. Nem kell bekapcsolni a
2: ez az utolsó hétvége a gyerekeknek, ezt még ki kell használni, ki kell pihenni, még lehet egy utolsó strand, de egyébként miért ne lehetne még szeptemberben is strand, nem is tudom, hogy mikor zárnak, már amikor hideg van.
1: De amikor már igen, amikor már tartósan lesz hűvös, mert ugye most szeptemberben, ugye ez az indián nyár miatt, ugye lesznek napok, amikor 25-26 fok, de lesz még nap, amikor még 30 fok fölött leszünk. Most addig nyilván nem zárnak be, mert ki tudja, hogy van olyan, aki mondjuk 27 fokba is elmes strandra, érte. Tehát,
2: simán.
1: Hogy az meg nekik beugró, stb. Hát te tudod, azért sűrűn jársz strandra.
2: Hát sajnos most az elmúlt egy hónap az nem így telt. Ez az augusztus, ez nagyon sok betegeskedéssel, nekem a lányomnak volt a fülbetegsége, ott akkor azért nem tudtunk már vízbe menni, mert napi rendszerességgel jártunk vissza a helyimpálba, hogy kezeljék a fülgyulladását, aztán utána az antibiotikum miatt a kiütéseit. Szóval nekem most ez az elmúlt hónapban azért úgy jutott.
1: Most nem a strandolásról szól, de ettől függetlenül arra biztatjuk.
2: Remélem, itt most itt ennek vége is szakad, mert már nagyon unom a kórházjárást.
1: Hát elhiszem, inkább járná strandra. Tehát, hogy még akár 25 fokba is szívesebben menni és strandra.
2: Nyilván.
1: Szerintem.
2: Igen.
1: Ezen sokan így vannak. Na, egy picit így a filmezésről és a filmekről fogunk beszélgetni, ugyanis nagyon érdekes jelenség az szerintem, és én magamból kiindulva tudom azt, hogy nagyon sokszor újra nézzük, újra éljük a bizonyos kedvenc sorozatainkat, filmjeinket, és tényleg úgymond szinte szünet nélkül, értem ezt úgy, hogy például mióta mi együtt vagyunk feleségemmel, nekünk 3 sorozat pörök folyamatosan evéshez. Aztán délután meg este más nézünk.
2: De hogy állandóan újra nézitek az első évattól?
1: Igen.
2: Mi van?
1: Igen, például a Jó barátok, de az nagyon sok embernek így van, ezt én tudom jól, ez világszerte.
2: Akkor lemegy a 8. évad, és aztán utána előről kezditek megint
1: nem
2: az
1: rögtön,
2: első évad.
1: Nem rögtön, de például mióta együtt vagyunk, mondjuk akár az Agymenők sorozat, vagy akár a Jó barátok, az már legalább így 3-szor lepörgött, úgyhogy az elejétől a végéig, szünet, nézzünk mást, és utána megint ebédhez, vagy vacsorához így azt kapcsoljuk
2: egy
1: be,
2: mert azt szórakoztat benneteket
1: igazán. Igen, és hiába tudod már a vicceket, sőt, bizonyos jeleneteket már tudunk idézni, mert a kedvencünk az egy bizonyos jelenet valami miatt, és akkor már tudjuk, hogy mit tudom én, elmegy a másikunk pisilni, és akkor megállítjuk, hogy várjál, mert most jön az a
2: melyikrét,
1: és ezt imádjuk, és ezt tudom, hogy nagyon sok ember így van ezzel. Mi ragaszkodunk ezekhez a dolgokhoz, ezekhez a bevált receptekhez.
2: Igen, jók a sorozatokat is, azt is jó újra nézni, az talán azért jó, mert ott több évadot nézel meg, ott minden egyes epizód másról szól, de mi van azokkal, amikor a filmeket nézed ugyanúgy? Én például tudom kimondottan, hogy te minden évben megnézed a Reszkesetek Betörők című klasszikus.
1: Így van.
2: És ezt én is tudom. És tudod, hogy mikor fog a Kevin kiabálni,
1: mindent.
2: Amikor befújja hónalját. Minden tud.
1: Igen,
2: de
1: igen,
2: akkor
1: igen.
2: Is szereted.
1: Imádom.
2: Vagy például az én ilyen sorozatom az a Szex és New York, amit bármikor ugyanúgy előveszek, és megnézek az első évattól
1: pedig
2: kezdve
1: már te
2: végig.
1: Is tudod.
2: Hát így a sorozatot annyira nem, mert hogy nagyon sok évad volt, és akkor nagyon sok voltak olyan epizódok, amikre nem emlékszem, és úgy aha. Jó visszanézni, hogy mint hogyha ez kimaradt volna, vagy lehet, hogy épp bealudtam rajta.
1: Aha.
2: Filmben meg nekem is vannak klasszikusok, Reszkesetek, Betörők, Pretty Woman, amit nem veszek elő magamtól, de ha megy a televízióba,
1: akkor ott
2: maradok, igen.
1: Nekünk ilyen vagy, még a NASA ajánlat, az is egy cuki vígjáték, uh-huh. Hogy a Ryan Gosling, Sandra Bullock, de amúgy minden Sandra Bullock igen, filmnél így vagyok, hogy bármikor igen. Újra tudom nézni.
2: Igen, ezeket a könnyed vígjátékokat is.
1: Meg hogy fontos itt a hangsúly, hogy a régi időbe készült, tehát ilyen 2000-es évek eleje, más volt a filmezés. Akárki akármit mond, mai napig is készülnek persze nagyszerű alkotások, jó
2: más
1: sorozatok.
2: A vígjátékokban már a humor, megváltozott a humor. Van, amikor annyira egy gagyi együgyű. Jó, mondjuk most pont egy olyan filmet fogok mondani, amit tényleg nagyon szélsőséges humorra rendelkezik, de nekem például Norbit az egyik legnagyobb kedvencem, tehát imádom. Vagy szeretem Torrentét is. Tehát, hogy
1: igen, ezek az ilyen... pont egy szélsőséges humor,
2: igen,
1: de, hogy,
2: nagyon
1: de
2: szélsőséges.
1: Az is régi, tehát az sem mai filmek már, tehát nem a 2020-as évek után készültek.
2: És nevetek most is, mert beugrott például a Norbitból egy csomó jelenet, amikor mondjuk megy a strandra, és mondják, hogy hölgyem, ide csak fürdőruhába lehet bejönni, és fölemeli a köténnyhasát, és mondja, hogy van rajta bugyi. Hát szóval egyszerűen imádom.
1: Igen, mert látod be, és a karácsonyi filmekre vissza egy picit a Reszkesetek, Betörőkre jutott eszembe, hogy valószínűleg azért szeretjük minden évbe, akár te, akár én, meg rengetegen, különben nem adná a tévé, hogyha nem szeretnék az emberek. Szóval azért szeretjük, mert kötünk hozzá egy érzést, és szerintem az embernek az életében nagyon sok kevés állandó dolog van. Ugye szürke hétköznapokban még csak nagyjából ugyanazt csinálod, de mégis vannak sok változó az életben. Hol jobb időszak, hol szomorúbb időszak. És vannak bizonyos filmek, zenék, amik ki tudnak hozni az emberből egy olyan jó emléket, egy olyan nyugodtságérzetet, hogy tudod azt, hogy ha szenteste, akkor bizony Reszkesetek, Betörők első epizód. Karácsony első jó, napja, igen. Reszkesetek, Betörők második epizód, elveszve New Yorkban. És az le van kötve, kész. Az egy vagy a télapú
2: igen,
1: film.
2: Igen, milyen érdekes, hogy most ilyen kedves filmekről beszélünk, látod? Igen. Tehát vígjáték, vagy ilyen romkomok, mert horrorfilmet nem nézel szívesen újra, de volt
1: hát
2: már
1: nem.
2: Olyan is, hogy mások kedvéért megnéztem újra horrorfilmet, de hogy ami a lelkünknek jó. És valószínűleg tényleg a pszichológia azt mondja, hogy ennek az az egyik oka, hogy a kiszámíthatóság,
1: ezt,
2: a biztonsági érzése, mondjuk egy ismerős filmnél nincsen meglepetés, nincs a végén egy olyan csavar, vagy egy olyan dráma, amitől...
1: Végül meghal a Kevin, mert a betörők elrabolják, vagy nem tudom, vagy lelövik.
2: Igen, nincs bizonytalanság, igen. Az agyunk tudja, hogy mire számíthatunk, és egy fárasztó, vagy egy stresszes nap után pedig jó lesnek, kifejezetten kellemes lehet egy olyan sorozat, amit már ismersz.
1: Na igen. Ezért nézzük mi is, mondom, ebédnél mindig előről valamelyik ilyen nagy kedvenc vígjáték sorozatunkat, mert egy olyan megnyugvást ad, és mintha a barátaink lennének. Ugye nem véletlen, hogy ugye mindig így csinálták ezeket a nagy sikerű sorozatokat, szitkomokat, ugye Jó barátok, Így jártam anyátokkal, Agymenők, Két pasi még egy kicsi, tehát a klasszikusok, hogy mindig azt itt, hogy te is ott vagy köztük, hogy
2: meg
1: a barátaid. Szex és New Yorkot, uh-huh. Vagy a csajokkal piáztok. Persze, született feleségek, ott laksz te is a lila akács uh-huh. Közben. Nem véletlenül csinálják így. Ezek nagyon okos emberek voltak még, akik
2: persze.
1: Ezeket a sorozatokat kitalálták, hogy te is egy legyél közülük, lemész velük a bárba.
2: Tudsz azonosulni.
1: Ott laksz velük az utcába.
2: Igen.
1: Mész piázni a kerékkel.
2: Te vagy a buta.
1: Igen, aki nem tudja, hogy mi lesz.
2: Igen.
1: Szóval, hogy,
2: igen,
1: hogy
2: megvannak
1: ezeket
2: azok
1: dolgokat.
2: A karakterek, amiket magadra tudsz húzni, meg azok a karakterek, akikkel tudsz azonosulni. Ráadásul az ilyen sorozatoknál még az is pluszban jó, hogy nem kell gondolkodnod feltétlenül, vagy ez azoknál a filmeknél, amiket újra nézel, hogy már tudod a szereplőket, nincsenek új szereplők, nem kell azokon agyalnod, hogy most ez kicsoda, vagy
1: meg kell jegyezni,
2: igen, most a szálakat összerakni.
1: Na várj, csak hogy szabad ne feledni, most pont egy ilyen sorozatot nézünk, az a címe, hogy Hősök, ez se egy mai sorozat, és pontosan ezért remek sorozat, azt hiszem 2006-tól 2010-ig ment, igen, jól emlékszem, 2006-tól 2010-ig, és egy remek sorozat, egy ilyen sci-fi thriller sorozat, remek, ilyen szuperképességű emberekről van benne szó, de fantasztikus, izgalmak, stb. Na ott, a harmadik évadnál járunk, sokszor van, hogy három epizódon belül bejön vagy 8 új ember, és a negyedik résznél már nem emlékszünk, hogy Várjál, az ki volt, és megállítom, Netflixen nézzük, megállítom, így összenézünk feleségem, hogy várjál, odá ki volt.
2: Nem
1: és akkor csak össze kell beszélni, hogy ja, ez a izéhez jött, a Nathan-nek, a testvérének na jött, amikor ott dolgozott.
2: Szerintem ez egy hiba. Ez egy rohadt nagy hiba a sorozat készítőjénél.
1: Bizonyos értelemben, mert amikor túlzsúfolsz...
2: Igen, 3-4 részre visszamenőleg kell neked visszaemlékezned, hogy ki volt ez az manús, vagy ez a
1: De
2: nő.
1: Közben meg az izgalom, meg az, hogy fönntartsák a feszültséget, más jellegű egy ilyen sorozat, mint mondjuk igen, egy Szex és New York, egy Jó barátok, egy Két pasi még egy kicsi, amikor maréknyi karakter van, akivel neked azzal kell csak azonosulni. Igen. A többi az úgy néha-néha mellékszerepben ott van, de amúgy mit tudom én, hány lány van a szexuálisban? Na, 4 főlány van. Jó barátokban 6 barát van. Nem kell sok embert megjegyezned.
2: Igen, és az a 4 lány körül mindig jön valaki. És így még van. A miért, magyarázzák pszichológusok, hogy miért érdekes ez, hogy szeretjük visszanézni a filmeket, a nosztalgia.
1: Há, hogyne?
2: A nosztalgia hogyne? Miatt. Egy régi kedvenc film nem csak magát a történetet hozza vissza, hanem azt az időszakot is, amikor mondjuk először láttuk. Lehet, hogy eszünkbe jut a gyerekkorunk, vagy egy régi nyaralás, vagy család, vagy barátság, vagy bármi, ami visszahoz egy kis nosztalgikus érzést a film kapcsán.
1: Bizony, bizony. Én abszolút egyetértek ezzel, mert mondom, ha valaki, én tényleg az a típus vagyok, aki nagyon úgymond kötődök ezekhez a régi filmekhez, vagy régi élményekhez, amit nyújtanak nekem ezek a bizonyos filmek. És persze szeretem az új filmeket is, találtam közte is már meg annyi jó sorozatot. Pita Wednesday például, egy új keletű sorozat. Szeretem, várom a 3. évadot, de nem olyan...
2: Azt újra nem fogom, nézned újra?
1: De, pont ezt akarom mondani, hogy újra nézem, de nem olyan ízzel nézni, nem tudom ezt máshogy megfogalmazni, nem olyan ízzel fogom visszanézni
2: inkább
1: majd a Wednesday-t,
2: szívvel.
1: Nem olyan szívvel, szafttal fogom visszanézni a Wednesday-t, mint mondjuk a Jó barátokat, 10. alkalommal. Mm. Mert más, ott ismerem a Chandlert, a Joey-t, a Rachel-t, nekem ők a barátaim.
2: Aha,
1: és én is a barátjuk vagyok, igen. Én is még fiatal vagyok, mint ők, közben meg most volt a Joey-t játszó Matt LeBlancnak a 60. szülinapja. Mm. Tehát ugye nagyon durván fölöttük is természetesen elment az idő, de hát 25 éves sorozatról beszélünk.
2: Hát igen.
1: És más, újra nézett, szeretett, de valamiért, amit a 2000-es évek környékén szerettél meg, mivel más világ volt, más lelkületünk volt talán akkor,
2: igen.
1: Jobban belénk égett, mint a, most a napjainkban.
2: És a másik pedig olyan érdekes, például nekem a Szex és New York az azért is érdekes még visszanézni első évadokat, mert hogy nem csak a divat miatt, hogy visszarepülsz egy kicsit úgy az időben, hogy milyen divat volt, hanem hogy az akkori kornak a problémái, a férfiakkal, a nőkkel, a melegséggel, tehát, hogy így annyi minden, tehát az akkori kor, hogy akkor még mi volt, akkor még nem volt ennyire nyílt, ennyire nyitott egy csomó minden a világ, mint ahogyan már most. Még a másik az, hogy igen, tudsz azonosulni valamelyik szereplő életével, és a barátaim, az pedig pont olyanok, mint a Szex és New Yorkban a csajok.
1: Igen, tehát, és akkor erről beszéltek, hogyha találkoztok, hogy jaj, tiszta Samantha vagy, jaj.
2: Igen, hogy ugyanezt csinálta Samantha ezzel legutóbbi részben, persze. És milyen érdekes, hogy nekünk például a barátnői csoportunk, ez pont így van elnevezve, hogy Szex és New York, és mindenkinek a beceneve.
1: Akkor úgy kellett volna, hogy Szex és Budapest.
2: Átírom.
1: Várjál, Szex és Csepel.
2: Nem mindenki Csepel.
1: Tudom.
2: Átírom.
1: Szex és Budapest.
2: De jó. És mindenkinek, pont ennek a 4 karakternek megvan az a neve, át van írva, becenév, és mindenki a saját karaktere. Keri vagyok amúgy. Hogy bemutatkozzak, én vagyok Keri.
1: Igen, mindig így van, hogy az ember tud a régi ilyen nagy sorozatokból azonosulni. Én, amikor például nagyon még abban az éránban éltem, hogy csajoztam, és hogy tényleg, ha
2: Charlie Sheen voltál.
1: Én például a Két pasi még egy kicsibe, abszolút Charlie a Charlie Sheennek a karakterével tudtam azonosulni.
2: Így is hívták, ugye, hogy Charlie a sorozatban?
1: Csak Charlie Harper, igen, de Charlie-nak hívták, igen. És abszolút tudtam vele azonosulni, és rengeteget nevettem, és jó, jó ízzel töltött
2: magadra
1: el.
2: Magadra ismertél.
1: Igen, és úgy jó volt. És szóval persze, hát én nekem nem malibui parti házam van, nincs millió vagy millió dollárjaim,
2: meg nem tud zongorázni.
1: Meg nem tudok zongorázni, de hogy azon kívül, meg nem költözött hozzám öcsém, de hogy ezen kívül tudtam azonosulni a Charlie-nak a karakterével, a viselkedés kultúrájával.
2: Persze.
1: És ez vicces volt. És
2: most kinek
1: jó pofa
2: a karakterével tudsz azonosulni? Ki vagy te most?
1: Most? Hát a Két pasi még kicsiből senki. Úrra, jó kérdést mondtál. Talán, nem tudom, a jó barátokból...
2: Változott rossz. Nyilván. Rossz.
1: Aha.
2: Most már te rossz vagy. Rossz.
1: Annyi különbséggel... Sziasztok, mindig, amikor szomorú van, sziasztok. Annyi különbsége, hogy a rossz, ugye, vagy háromszor nősült, ugye, én csak egyszer, és nem is tervezek többször, hanem muszáj. A rossznak ugye ez is volt végül a védjegye, hogy ő volt a nősülős, és akkor a vállóperes ügyvédje mondta mindig, hogy ma megint rossz. Tehát abban is rengeteg szituációs poént csináltak, hogy a rossz tulajdonképpen lépte nyomon eljegyzett minden nőt, ugye. Úgyhogy...
2: Hát én maradtam Kerry gyerekkel.
1: Kerry Bradshaw.
2: Igen, én maradtam Kerry Bradshaw.
1: A Sex és New Yorkban, és azok jó filmek voltak.
2: Úgy képzeljük el azt a új világot, vagy egy új sorozatot, hogy Kerrynek lett gyereke, úgyhogy én maradtam Kerry.
1: Valószínűleg úgy lett volna folytatás. Sőt, ugye hát rengeteg sorozat sztártól kérdezik, hogy mit gondol a karakteréről, hogy hova fejlődött volna, és pont igen a jó barátokba kérdezték Jennifer Aniston-t, ugye, aki a Rachel Green volt ugye a sorozatban, és úgy lett vége, hogy ők rosszal összejönnek, mert ugye van egy közös gyerekük is, mert mit tudom, és hogy ő ezt nyilatkozta, hogy ő úgy képzeli, hogy rosszal kiköltöztek New Yorkban a külvárosba, van egy szép kis családi házuk, és már van 2-3 gyerekük, és hogy ő így képzelte el Ross és Rachel kapcsolatát. Hmm. Tehát, hogy ez tök cuki, hogy így szép. Igen, hogy ők is így 25 év távlatából így kérdezgetik még ezeket ebben a sorozatban szereplő színészeket, hogy ők mit gondolnak az ő karakter, annó megformált karakterükről, ami nem menjünk messzire, azt tett őket világsztárrá.
2: Maximálisan így van.
1: Mai napig nem tudnánk ez a Sarah Jessica Parker.
2: Persze.
1: Hiszen ő nem is nagyon játszik azóta filmekbe, legalábbis nem nagy kasszasikerű filmekbe, és ugyanúgy a jó barátok stábjából egyedül Jennifer Aniston az, aki játszik még nagy filmekbe, a többiek nem nagyon.
2: Igen.
1: És mindenki mégis rájuk néz, és tudja, jaj, Mónika, jaj, Joey, Chandler szegény, ugye Matthew Perry elbújt.
2: Valahol egy kicsit beskatujázódnak ezek a sorozatszínészek, és egyébként meg nem baj egyáltalán, hogyha kapnak egy skatuját. Láttam más filmekben, de igen, nem egy olyan nagy kassza sikerű filmekben, de a Samantha-t is, Kim Cattrallnak a lényét is láttam már más filmekben is, de valahogy annyira, nekik annyira az áll jól, és még ráadásul, mikor a szinkronhangja a Létai Dora megszólal, akkor meg aztán egyáltalán nem tudok elvonatkoztatni, hogy nem a Szex és New Yorkot látom, és Samantha-t.
1: Igen, nehéz ez, és nem csak sorozatszínészeknek, ugye hát nem menjünk messzire, ha már visszamegyünk egy picit az első mondatodra, vagy az első példádra, hogy ugye a reszkestek betörők, hát Kevin McAllistert, ugye Macaulay Culkin játszotta, és hát ő is, ugye jó, mondjuk ő neki ki is siklott az élete, de talán ettől, hogy gyerekként egy hirtelen egy óriási gigasz világsztár lett belőle, és most 40 éves bőven elmúlt, azt hiszem, hogy...
2: Velem egy idős.
1: Na, akkor
2: és
1: elmúlt.
2: Mai napig és tudják, így van, hogy ő
1: és mai napig
2: csoda,
1: tudja, de nem játszott másba.
2: Nem.
1: Nézd meg a Harry Potter srácot, Daniel Radcliffe-t.
2: Nem tud másban lenni.
1: De játszott, és mégis azzal azonosított.
2: Harry Potter-t többször megnézted? Tehát az is az a film volt, amit többször megnézted.
1: Olvastam, többször megnéztem, persze. De Daniel Radcliffe volt az, aki ugye próbálkozott más filmekbe, sőt, ő játszott egy horrorfilmben is, hogy direkt más, a Fekete ruhás nő című filmbe, ő egy ügyvédet játszott, aki egy ilyen démoni ízén van, és minden. És
2: jó horror.
1: És jó parahorror, de mégis, mikor ő megjön, akkor így várom, hogy na, vedd elő a pálcádat, Harry. És akkor, hogy így várod azt, hogy majd, na most ő megmenti a démontól a házlakóit, de vagy jó. Nem tudom. Most a Ron megszemélyesítő Rupert Grint is kapotta, jól láttam, egy komolyabb drámába szerepet. Nagyon kíváncsi vagyok ő rá is, hogy egy, mit tud színészileg, kettő, hogy el tudsz-e tőle vonatkoztatni, hogy ő Ron Weasley, de nem fogok. Nem fogok
2: nem
1: tudni
2: tudsz,
1: valószínűleg.
2: Igen.
1: Tom Hanks-el játszott, ráadásul Tom Hanks-el játszott Emma Watson, aki meg ugye Hermione Granger volt.
2: Ott se tudsz.
1: Nem tudod. Uh-huh. Pedig ott van melletted egy Oscar-díjas Tom Hanks, érted a filmbe?
2: Nagyon érdekes.
1: Nem tudod le azt mondani, hogy ő ebben a filmben a mit tudom én, Jennifer,
2: kész.
1: Hanem azt mondod, hogy Hermione.
2: Igen, kész.
1: És rögtön.
2: Kapott egy skatuját, amit szerintem ők azért nem bánnak.
1: Biztos, hogy nehéz így színészként érvényesülni, hogy egyszerűen nem tudsz ettől, nem tudnak senki, nem tud elvonatkoztatni. Rendező
2: igen, de
1: ez
2: valószínűleg azért történik, mert az egy tényleg egy akkora sikerű dolog volt, hogy ezt már nem akarja le magáról senki.
1: Nem,
2: na,
1: persze,
2: nekünk
1: persze.
2: Ilyen a vágyom rád. Hogy mondjam, hogy vágyom rád. Meglátnak és éneklik.
1: Igen. Igen, de nem baj ez. Érdekes párhuzam mondjuk Harry Potterrel, de ha de te így éled meg, nem, mint a Harry
2: tőlem,
1: Potter.
2: Tőlem ezt a dalt várják, érted? Igen. Tehát Harrytől azt várják, hogy varázsoljon, vegy elő a pálcát a filmben. Engem meglátnak bárhol az utcán, mert énekel. Ezt énekelt. Na ezt a dalt énekel.
1: Ezt énekeld, igen. Hát igen, igen, vannak ezek a bizonyos katuják, de én azt mondom azért záró akkordként, hogy ha szeretünk egy filmet vagy sorozatot, ne érdekeljen, hogy hányszor láttuk, ha minket az egy jó érzéssel tölt el, és a lelkünk, a szívünk föltöltődik, miért ne nézhetnénk de meg 53-szorra is? Ki tiltja?
2: Elkezdem újra.
1: Ki tiltja?
2: Ki mondja meg nekem, ugye?
1: Így van. Na jó, viszont mi azt megmondjuk nektek, hogy a süsfelnap viszont véget ért, sőt, egész hét, nem csak mára, hanem ugye az egész hétre, csodaszép hétvégét kívánunk nektek, és hétfőn, augusztus utolsó napján még találkozunk azért.
2: Suli előtt.
1: Suli előtt, így van, így van, így van. Úgyhogy készüljetek, ha van gyereketek, akkor még egy jó kis hétvégét kanyarítsatok nekik, ja. És érezzétek jól magatokat.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálóbúkó. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a búkó az ugye a tüdőnk, a kálóbúkó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam, de hogy nem.
2: Zeneszövegben. Íló.
3: Igen, mert hát ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Jaj, íló. Így van. Szígy vászlas eszel.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Csondor Kata és a Gypsy Jazz Band. Különleges találkozás a jazz és a magyar könnyű zene világában. Augusztus 30-án különleges zenei eseményre kerül sor Budapesten. A Gypsy Jazz Band koncertjén két ismert magyar előadó művész, Csondor Kata és Horváth Charlie lesznek a vendégek. A koncert vasárnap este 19 óra 30-kor kezdődik, a Kultúrkúria Színház termében a Templom utca 210 szám alatt. A fellépés azért is érdekes, mert három különböző zenei világ találkozik egymással. A jazzmanus, a magyar könnyűzene és a Csondor Kata sokoldalú énekesi, színpadi előadói világa. Csondor Kata pályája. Csondor Kata a magyar zenei élet közismert és sokoldalú előadója. Énekesnőként, színésznőként és leginkább szinkron színészként is dolgozik, ezért nem csak zenei, hanem színpadi előadásában is otthonosan mozog. Hangját sokan különböző filmekből, reklámokból és szinkron szerepekből is ismerhetik. Énekesnőként különösen az ünnepi időszakban vált ismerté a nagy közönség számára. Az Add tovább című dala és annak karácsonyi hangulata sokak számára összefonódott az ünnepi időszakkal. Pályája során azonban nem kizárólag egyetlen zenei stílusban mozgott, előadói munkásságában a pop, a jazzes hangzás és a színházi előadásmód is megjelenik. A Gypsy Jazz Band története. A Gypsy Jazz Band 2018-ban alakult Kárpáti Róbert gitárművész vezetésével. A zenekar létrehozásában fontos szerepet játszott a világhírű magyar hegedű művész Robi Lakatos, aki szakmai mentorként segíti a formáció munkáját.

0: Ját. A zenekar egyik legfontosabb célja a jazzmanus, vagyis a gypsy jazz hagyományának bemutatása és tovább gondolása. Ez a zenei irányzat az 1930-as években vált önálló stílussá, elsősorban Django Reinhardt munkásságának köszönhetően. A műfajra jellemző a lendületes ritmus, a gitárközpontú megszólalás, a virtuóz hangszeres játék és a jazz improvizáció szabadsága. A Gypsy Jazz Band azonban nem egyszerűen régi hagyományokat másol. A zenekar saját hangzásvilágot alakított ki, amelyben a Django Reinhardt által megteremtett hagyományok és Robi Lakatos sajátos, unortodox, cigány fúziós zenei szemlélete is találkozik. Ezáltal a zenéjük egyszerre képes megőrizni a hagyományos manus jazz hangulatát, miközben modern, friss és rendkívül energikus megszólalást hoz létre. A zenekar tagjai és a világa. A formáció központi alakja Kárpát Róbert, aki gitárművészként és zenekarvezetőként is meghatározó szerepet tölt be. Mellette több kiváló muzsikus dolgozik a produkcióban. A zenekarához kapcsolódóan többek között Lakatos Miriam énekes, Flór Noémi nagybőgőművész, valamint Kökény László gitárművész neve is szerepel. Robi Lakatos hegedűjátéka pedig különleges színt ad a produkciónak. A Gypsy Jazz Band egyik különlegessége, hogy koncertjeikkel rendszeresen helyet kapnak vendégművészek is. A zenekar vezetője tudatosan törekszik arra, hogy különböző zenei hátterű előadókat kapcsoljon be a produkciókba. Ez azért is fontos, mert így minden koncertnek lehet egyedi hangulata.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Romákról nem csak romáknak. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, és egy eredményes hétzárást. Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 28-a van, az Ágostonokat köszöntjük. Az Ágoston latin eredetű férfi név, az Augustinus névből származik, jelentése pedig fenséges, magasztos, tiszteletre méltó. Első fogalmunk így ma a méltóság. Az emberi méltóság sérthetetlen. Így kezdődik az Európai Unió alapjogi chartájának első cikke. A méltóság különös érték, ezek szerint nem rang, vagyon vagy teljesítmény adja. A méltóságunk abból fakad, hogy ember vagyok. És ezért ugyanúgy megilleti azt is, akivel egyetértek, mint ahogyan azt is, akivel nehezen értek szót. A saját méltóságom őrzése talán ott kezdődik, hogy a másikét sem veszem el. Most pedig nézzük az útinformációkat, aztán pedig az időjárás jelentést. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot. Az ellenkező irányban időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert elegük van a BKV-val közlekedőkből. Na most a 6. kerületben az Zicsényi utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terészkör út felé lehet haladni. Tessék szépen felkészülni, mert hogy sáv lezárás vár rátok a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Irsai út csomópontban, a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton meg kifelé, valamint az Albert-Irsai úton a Kerepesi út előtt. Na várjál, majd most mondom, hogy mi van, ne lájulsz. Lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig. Majd később, ma este 8 órától, vasárnap délután 4-ig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma este 8 órától pedig szombat éjfélig a Budafoki útat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. Na most akkor hogy? Arról meg nem is beszélve, hogy a 8. kerületben meg lezárják a Horánszki utcát a Kródi Gyula utca után, ma reggeltől holnap estig, csak úgy. És akkor ehhez jön még hozzá, hogy csak a félútpálya járható Csepelen a Vénusz utcában a Szabadság utca előtt. És nem csak ma, hanem egészen holnap szombat délután 4 óráig, mert eddig húznak egy útburkolatjavítást. Igazuk van, órabérben vannak. Nem hülyék ők. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert ez már tervben volt. Ezért péntek estétől félpályás lezárásra kell majd készülni egészen szombat hajnalig. Rendezvényt tartanak az MVM Dómban ma este, hogy mi fog történni, ezt nem tudom pontosan, de csendben nem lesznek, az biztos. Ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál is erősebb forgalomra kell számítanotok. Irgalom anyja ne hagyj el, holnap szombaton reggel 8 és délután 2 óra között sötétek lesznek a jelzőlámpák a Hungária körút ajtós időre sor csomópontban, a forgalmat pedig ilyen kis cuki rendőrbátyák irányítják. Nézzük az időjárást. A nap második felében száraz napos időben lesz részünk, a délután második felében növekedhet meg majd helyenként a fátyol felhőzet. Esni sehol sem fog. Élénk, néhol erős lökésekkel érkezik majd a szél. Délután 4 óra körül 31, akár 32 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála, illetve emelkedhet ennél magasabbra, ott, ahol rossz a hőmérő. Az előrejelzések szerint este 6-kor 31, 8 órakor 28, 10-kor 26, éjfélkor pedig 24 fok lesz. És a szombati meleget megalapozza, hogy holnap hajnalra mindössze 21 fokig csökken a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. A méltóság mindannyiunknak kijár, nem mi osztottuk ki sem magunknak, sem a másiknak, mi megadjuk azt.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki velünk tart ezen a délutánon, és együtt zárja velünk a munkásnapokat. Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 28-a van, és ezen a pénteki napon ágostonokat köszöntünk, Isten éltesse azokat a férfiúkat, akik ezen a néven szólíthatók. Az ágoston egy latin eredetű férfi név, jelentése fenséges, magasztos, tiszteletre méltó. Második fogalmunk mi más lehetne, mint a tisztelet. Immanuel Kant filozófusunk egyik alapgondolata szerint az embert soha nem pusztán eszközként, hanem mindig önmagában vett célként is kell kezelnünk és értékelnünk. Talán ez a tisztelet egyik legegyszerűbb próbája. Nem azt jelenti, hogy mindenkivel egyetértek, vagy mindenkit kedvelek, hanem azt, hogy a másikat akkor sem fokozom le egy eszközzé, tárgyá, amikor éppen szükségem van valamire tőle. Vagyis, hogy az ember mindig több annál, mint amilyen célban ő nekem segíthet. Most pedig nézzük az időjárás jelentést, amit megelőz az Útinform. A Dózsa-György úton a Szandi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot. Az ellenkező irányban időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert elegük van a BKV-val közlekedőkből. Na most a 6. kerületben a Zicsinyeni utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terészkör út felé lehet haladni. Tessék szépen felkészülni, mert hogy sáv lezárás vár rátok a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Issai út csomópontban, a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton meg kifelé, valamint az Albert-Issai úton a Kerepesi út előtt. Na várjál, majd most mondom, hogy mi van, ne lájulsz. Lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig. Majd később, ma este 8 órától, vasárnap délután 4-ig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma este 8 órától pedig szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Siki utca között. Na most akkor hogy? Arról meg nem is beszélve, hogy a 8. kerületben meg lezárják a Horánszki utcát a Kródi Gyula utca után, ma reggeltől holnap estig, csak úgy. És akkor ehhez jön még hozzá, hogy csak a félútpálya járható Csepelen a Vénusz utcában a Szabadság utca előtt. És nem csak ma, hanem egészen holnap szombat délután 4 óráig, mert eddig húznak egy útburkolatjavítást. Igazuk van, órabérben vannak. Nem hülyék ők. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert ez már tervben volt. Ezért péntek estétől félpályás lezárásra kell majd készülni egészen szombat hajnalig. Rendezvényt tartanak az MVM Dómban ma este, hogy mi fog történni, azt nem tudom pontosan, de csendben nem lesznek, az biztos. Ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a Szokottnál is erősebb forgalomra kell számítanotok. Irgalom anyja ne hagyj el, holnap szombaton reggel 8 és délután 2 óra között sötétek lesznek a jelzőlámpák a Hungária körút ajtós időre sor csomópontban, a forgalmat pedig ilyen kis cuki rendőrbátyák irányítják. Nézzük az időjárást. A nap második felében száraz napos időben lesz részünk, a délután második felében növekedhet meg majd helyenként a fátyol felhőzet. Esni sehol sem fog. Élénk, néhol erős lökésekkel érkezik majd a szél. Délután 4 óra körül 31, akár 32 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála, illetve emelkedhet ennél magasabbra, ott, ahol rossz a hőmérő. Az előrejelzések szerint este 6-kor 31, 8 órakor 28, 10-kor 26, éjfélkor pedig 24 fok lesz. És a szombati meleget megalapozza, hogy holnap hajnalra mindössze 21 fokig csökken a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Végezetül annyit tennék hozzá a gondolatokhoz, hogy a tisztelet nem egyetértés, ha csak nem abban az értelemben, hogy a másik embernek is önmagában értéke van.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíjminimumot január 1-től 120 ezer forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink százezrei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszer érés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez, vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már 3 érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A nepáli hatóságok csütörtökön közölték, hogy 162 holttestet találtak meg, Kína pedig 3 halálesetről számolt be. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kínában közel 600 embert kezelnek eltűntként, köztük 260 külföldit. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok.

0: jelentette a Euronews Szerbia a család közlésére hivatkozva. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg. Egészségügyi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, több agyvérzésen is átesett, emellett súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, neurológiai károsodásokkal és vesebántalmakkal is küzdött. 2024 óta a hágai börtönkórházban ápolták.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

0: Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép péntek délután kívánok mindenkinek, aki a Rádió Dikkel tart ezen a délutánon. Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 28-a van, az Ágostonoknak kívánok boldog névnapot, Isten éltesse valamennyiüket. Nevük latin eredetű, jelentése többek között magasztos és fenséges. Innen érkezünk harmadik fogalmunkhoz, a nagysághoz. Martin Luther King egyik ismert gondolata szerint mindenki lehet nagy, mert mindenki szolgálhat. Érdekes, hogy olyan nagyságot a szolgálat lehetőségével köti össze. Ez az a fogalmi kör, amiről nekem még nagyon sokat kell tanulnom és megértenem, mert valahogy az emberek szolgálatának a lehetőségét és nagyszerűségét még nem sikerült megértenem, nem tudtam oda eljutni, hogy ez a nagyságot szolgálja és erősíti meg bennem. De érdekes megfordítása ez annak, ahogyan általában a nagyságról gondolkodunk. Nem feltétlenül az a nagy ember, aki mások fölé kerül. Lehet, hogy éppen az, aki képes valami önmagánál nagyobbat szolgálni. Na, így már egy picit jobban érthető számomra, hogy a nagyság ott kezdődik, amikor elkezdünk túllátni magunkon. Azon a kicsi, magunkba szorult egón, ami sokszor annyira összezavarja az életünket. Az egó persze nem rossz dolog, célja rendeltetése van, de ezt a szerepet betöltötte, akkor megköszönhetjük a szolgálatát, és önmagunkon kívül elkezdhetünk másokra is figyelni. Szolgálni egy embert, egy közösséget, egy ügyet, vagyis nagyságunk sem minket szolgál, hanem a nagy egészet, a testvéremet, a szerelmemet, a gyermekemet és az unokámat szolgálja. Most pedig jöjjenek az útinformációk és az időjárás jelentés. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot. Az ellenkező irányban időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert elegük van a BKV-val közlekedőkből. No most a 6. kerületben az Zicsényi utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terészkő út felé lehet haladni. Tessék szépen felkészülni, mert hogy sáv lezárás vár rátok a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Issai út csomópontban, a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton meg kifelé, valamint az Albert-Issai úton, a Kerepesi út előtt. Na várjál, majd most mondom, hogy mi van, ne lájulsz. Lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig. Majd később, ma este 8 órától, vasárnap délután 4-ig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma este 8 órától pedig szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. Na most akkor hogy? Arról meg nem is beszélve, hogy a 8. kerületben meg lezárják a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után, ma reggeltől holnap estig, csak úgy. És akkor ehhez jön még hozzá, hogy csak a félútpálya járható Csepelen a Vénusz utcában a Szabadság utca előtt. És nem csak ma, hanem egészen holnap szombat délután 4 óráig, mert eddig húznak egy útburkolatjavítást. Igazuk van, órabérben vannak. Nem hülyék ők. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert ez már tervben volt. Ezért péntek estétől félpályás lezárásra kell majd készülni egészen szombat hajnalig. Rendezvényt tartanak az MVM Dómban ma este, hogy mi fog történni, azt nem tudom pontosan, de csendben nem lesznek, az biztos. Ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út, csomópont környékén a szokottnál is erősebb forgalomra kell számítanotok. Irgalom anyja ne hagyj el, holnap szombaton reggel 8 és délután 2 óra között sötétek lesznek a jelzőlámpák a Hungária körút ajtós időre sor csomópontban, a forgalmat pedig ilyen kis cuki rendőrbátyák irányítják. Nézzük az időjárást. A nap második felében száraz napos időben lesz részünk, a délután második felében növekedhet meg majd helyenként a fátyol felhőzet. Esni sehol sem fog. Élénk, néhol erős lökésekkel érkezik majd a szél. Délután 4 óra körül 31, akár 32 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála, illetve emelkedhet ennél magasabbra, ott, ahol rossz a hőmérő. Az előrejelzések szerint este 6-kor 31, 8 órakor 28, 10-kor 26, éjfélkor pedig 24 fok lesz. És a szombati meleget megalapozza, hogy holnap hajnalra mindössze 21 fokig csökken a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Az eddig elhangzottakhoz még annyit tennék hozzá, hogy a nagyság talán nem attól mérhető, hogy milyen magasra jutottunk, hanem attól, hogy mit tettünk közben másokért.

0: Rádió Dick.
1: Kerasz ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
1: Tu menge penasz.
0: Rólunk, neked.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki velünk tart. 2x4 percre érkezem. Ebben az órában most másodszor Baranyi Tamás vagyok. Ezen a pénteken, amely augusztus 28-ra esett, Ágostont ünneplünk. Az Ágoston név jelentésében ott találjuk a magasztos és a fenséges szavakat. Negyedik fogalmunk ezért most az emelkedettség. A szürkébb, a nagyon földszintestől való kicsit elrugaszkodás. Van egy sokak által idézett gondolat, amit sokféleképpen fogalmaznak meg, egyik verziója így hangzik. Nem az a fontos, ami velünk történik, hanem az, amit kezdünk vele. Ahogy haladok előre az életkoromban, most kezdem érteni. Emelkedettnek lenni nem azt jelenti, hogy mindig ünnepélyesnek kell lennünk. Még talán az sem, hogy ünnepélyesen kell élnünk, inkább az, hogy néha képesek vagyunk egy kicsit felülemelkedni a pillanatnyi sértettségen, a bosszúságon vagy érdeken, és messzebbről ránézni arra, ami történik velünk. Néha néhány lépésnyi belső távolság kell ahhoz, hogy meglássuk, ami történik. Most nézzük, hogy mi történik az utakon, aztán pedig, hogy milyen időjárás vesz minket körbe a mai napon. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot. Az ellenkező irányban időszakosan kell sávlezárásra számítani, átépítés miatt. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert elegük van a BKV-val közlekedőkből. No most a 6. kerületben az Zicsienyi utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé lehet haladni. Tessék szépen felkészülni, mert hogy sáv lezárás vár rátok a Fogarasi út, Kerepesi út, Albertisai út csomópontban, a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton meg kifelé, valamint az Albertisai úton a Kerepesi út előtt. Na várjál, majd most mondom, hogy mi van, ne lájulsz. Lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig. Majd később, ma este 8 órától, vasárnap délután 4-ig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma este 8 órától pedig szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. Na most akkor hogy? Arról meg nem is beszélve, hogy a 8. kerületben meg lezárják a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után, ma reggeltől holnap estig, csak úgy. És akkor ehhez jön még hozzá, hogy csak a félútpálya járható Csepelen a Vénusz utcában a Szabadság utca előtt. És nem csak ma, hanem egészen holnap szombat délután 4 óráig, mert eddig húznak egy útburkolatjavítást. Igazuk van, órabérben vannak. Nem hülyék ők. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert ez már tervben volt. Ezért péntek estétől félpályás lezárásra kell majd készülni egészen szombat hajnalig. Rendezvényt tartanak az MVM Dómban ma este, hogy mi fog történni, ezt nem tudom pontosan, de csendben nem lesznek, az biztos. Ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál is erősebb forgalomra kell számítanotok. Irgalom anyja ne hagyj el, holnap szombaton reggel 8 és délután 2 óra között sötétek lesznek a jelzőlámpák a Hungária körút ajtós időre sor csomópontban, a forgalmat pedig ilyen kis cuki rendőrbátyák irányítják. Nézzük az időjárást. A nap második felében száraz napos időben lesz részünk, a délután második felében növekedhet meg majd helyenként a fátyol felhőzet. Esni sehol sem fog. Élénk, néhol erős lökésekkel érkezik majd a szél. Délután 4 óra körül 31, akár 32 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála, illetve emelkedhet ennél magasabbra, ott, ahol rossz a hőmérő. Az előrejelzések szerint este 6-kor 31, 8 órakor 28, 10-kor 26, éjfélkor pedig 24 fok lesz. És a szombati meleget megalapozza, hogy holnap hajnalra mindössze 21 fokig csökken a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Végezetül annyit mondanék ebben a megszólalásomban, hogy néha néhány lépésnyi belső távolság kell ahhoz, hogy meglássuk azt, ami igazán fontos.
3: Jobb lesz, ha elmegyek, így tovább nem mehet, ha már neked nem jó velem az életed.

0: terveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, Kálo Bukó. Ugye igen. Ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanult, akkor a Bukó az ugye a tüdőnk, a Kálo Bukó a májunk, és most mivel folytatjuk?
1: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
0: Íló.
1: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
0: Íló. Én ezt így még nem hallottam. De nagyon sok szövegben hallottam. Dehogy nem.
1: Zeneszövegben.
0: Igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
1: Jó, íló. Így van. Szígy vászlas eszel.
0: Tanuljunk örömmel.
2: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma zenei hagyományok és különleges budapesti koncertek 2026 nyarán. A roma és a cigányzene évszázadok óta fontos része Európa kulturális örökségének. A roma muzsikusok generációkon keresztül adták tovább a dalaikat, zenei tudásukat és előadói hagyományaikat, miközben folyamatosan kapcsolatba kerültek más népek és kultúrák zenéjével is. Ennek köszönhetően a roma zene rendkívül sokszínűvé vált. A magyar cigányzenétől a jazz manuson és a flamenkon keresztül egészen a modern világzenéig számos irányzatban megtalálható a roma zenei kultúra hatása. Budapesten 2026 nyarán és őszén több olyan koncert is várja a közönséget, amely valamilyen formában kapcsolódik ehhez a gazdag zenei örökséghez. Különösen érdekes, hogy egyetlen estén, augusztus 30-án két egészen eltérő, mégis a roma zenei hagyományokhoz kapcsolódó koncert közül is lehet választani. Gypsy Jazz Band Csondor Kata és Charlie vendég szereplésével. Augusztus 30-án, vasárnap este 19:30-kor a Gypsy Jazz Band ad koncertet a Pesti Hidegkúti Művészeti Fesztivál keretében. Az est különlegességét az adja, hogy vendégként Csondor Kata és Horváth Charlie is színpadra lép. A Gypsy Jazz Band zenei világának középpontjában a jazz manus, vagyis a Gypsy Jazz áll. Ez a stílus különösen szorosan kapcsolódik a roma zenei hagyományokhoz, a műfaj történetében meghatározó szerepet játszott a legendás Django Reinhardt, aki a jazz és az európai roma zene hagyományok találkozásából alakított ki egy sajátos, világszerte te ismert stílust. Gypsy Kings by Diego Baliardo, flamenco rumba és roma hagyományok. Ugyanezen az estén egy másik rendkívül különleges koncert is lesz Budapesten. 2026. augusztus 30-án 20 órakor a Dohány utcai zsinagógában lép fel a Gypsy Kings by Diego Baliardo a 28. zsidó kulturális fesztivál keretében. A Gypsy Kings világszerte ismert formáció, amelynek zenéje szorosan összekapcsolódik a dél-franciaországi és a spanyolországi cigány kulturális hagyományokkal. Zenéjükben a flamenco, a rumba, a pop, a világzene és a mediterrán zenei kultúra találkozik. A koncertet Diego Baliardo, az eredeti Gypsy Kings formáció egyik alapító tagja vezeti. A közönség olyan világhírű dalokra számíthat, mint a Bamboleo, a Volare, vagy pedig az Unamor. A Gypsy Kings zenéjének egyik legfontosabb sajátosság az életöröm és a szenvedély. A gitárok gyors, virtuóz játéka, a flamenco jellegzetes ritmusai és a katalán rumba lüktetése olyan atmoszférát teremt, amelyben egyszerre van jelen a tánc, az érzelem és a szabadság is.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.

0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: A többi palit.
1: 100.3 Rádiódik,
2: ahol a mi hangunk hallatszódik.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki velünk tart, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 28-a Ágoston napja van, ez a név latin eredetű és jelentése fenséges, magasztos, tiszteletre méltó. Ötödik fogalmunk így a tekintély. Megint itt egy fogalompár, tekintély és hatalom, amiről kiderülhet, hogy ez nem teljesen ugyanaz. A hatalommal el lehet érni, hogy valaki engedelmeskedjen. A valódi tekintélyhez azonban a másik ember bizalma is szükséges. Ezért tekintélyt követni lehet, de megszerezni csak hosszabb idő alatt. Következetességgel, tudással, hitelességgel és azzal, hogy ugyanazokat a szabályokat magunkra is érvényesnek tekintjük, amelyeket másoktól elvárunk. A kollégáimtól és tőlem is elvárják, hogy tájékoztassuk a hallgatókat az utak helyzetéről és az időjárásról, most ezt a szabályt magamra is érvényesnek tekintem. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot. Az ellenkező irányban időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert elegük van a BKV-val közlekedőkből. No most a 6. kerületben a Zicsienő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terészkör út felé lehet haladni. Tessék szépen felkészülni, mert hogy sáv lezárás vár rátok a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Isai út csomópontban, a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton meg kifelé, valamint az Albert-Isai úton a Kerepesi út előtt. Na várjál, majd most mondom, hogy mi van, ne lájulsz. Lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig. Majd később, ma este 8 órától, vasárnap délután 4-ig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma este 8 órától pedig szombat éjfélig a Budafoki útat is lezárják a Szent Gellért tér és a Siki utca között. Na most akkor hogy? Arról meg nem is beszélve, hogy a 8. kerületben meg lezárják a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után, ma reggeltől holnap estig, csak úgy. És akkor ehhez jön még hozzá, hogy csak a félútpálya járható Csepelen a Vénusz utcában a Szabadság utca előtt. És nem csak ma, hanem egészen holnap szombat délután 4 óráig, mert eddig húznak egy útburkolatjavítást. Igazuk van, órabérben vannak. Nem hülyék ők. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert ez már tervben volt. Ezért péntek estétől félpályás lezárásra kell majd készülni egészen szombat hajnalig. Rendezvényt tartanak az MVM Dómban ma este, hogy mi fog történni, ezt nem tudom pontosan, de csendben nem lesznek, az biztos. Ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál is erősebb forgalomra kell számítanotok. Irgalom anyja ne hagyj el, holnap szombaton reggel 8 és délután 2 óra között sötétek lesznek a jelzőlámpák a Hungária körút ajtós időre sor csomópontban, a forgalmat pedig ilyen kis cuki rendőrbátyák irányítják. Nézzük az időjárást. A nap második felében száraz napos időben lesz részünk, a délután második felében növekedhet meg majd helyenként a fátyol felhőzet. Esni sehol sem fog. Élénk, néhol erős lökésekkel érkezik majd a szél. Délután 4 óra körül 31, akár 32 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála, illetve emelkedhet ennél magasabbra, ott, ahol rossz a hőmérő. Az előrejelzések szerint este 6-kor 31, 8 órakor 28, 10-kor 26, éjfélkor pedig 24 fok lesz. És a szombati meleget megalapozza, hogy holnap hajnalra mindössze 21 fokig csökken a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Végezetül ne feledjük, hogy a hatalom pozíció lehet, a tekintély viszont már egy kapcsolat.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép péntek délután kívánok mindenkinek, remélem, hogy eredményes hetet zárunk a munkát tekintve, és előttünk áll egy hétvége, mégpedig hivatalosan a nyár utolsó szombat-vasárnapja. Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 28-án pénteken az ágostonokat köszöntöm, boldog névnapot kívánok nekik. És ahogyan mondtam, elérkeztünk augusztus utolsó hétvégéhez. Mielőtt hétfőn már tényleg ott áll előttünk a nyár utolsó napja, és jön az iskola, talán engedélyezhetünk magunknak valami egészen rendkívülit, a szent semmittevést. Nem programokat szervezni a pihenésből, nem kipipálni az utolsó strandot, kirándulást vagy kertipartit, bár aki szeretné ezt mind megteheti, hanem egyszerűen nem csinálni semmit, azért, mert éppen jó nem csinálni semmit. Leülni, aludni egyet délután, de jó is az, céltalanul sétálni egyet, nincs cél, nincsen kitűzött program, csak úgy elindulni, csavarogni valahol a városban. Nézni az eget, hagyni, hogy néhány órának semmilyen haszna ne legyen. Amikor egy kis időre nem akarunk teljesíteni, elérni vagy bizonyítani semmit, csak jelen lenni a nyár utolsó szabad hétvégéjén. S hogy mindez zökkenőmentes legyen, most következik egy kis útinform, aztán pedig az időjárás jelentés. És még visszajövök elköszönni. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot. Az ellenkező irányban időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert elegük van a BKV-val közlekedőkből. No most a 6. kerületben az Icsienyi utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terészkül út felé lehet haladni. Tessék szépen felkészülni, mert hogy sáv lezárás vár rátok a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Irsai út csomópontban, a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton meg kifelé, valamint az Albert-Irsai úton a Kerepesi út előtt. Na várjál, majd most mondom, hogy mi van, ne lájulsz. Lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig. Majd később, ma este 8 órától, vasárnap délután 4-ig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma este 8 órától pedig szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. Na most akkor hogy? Arról meg nem is beszélve, hogy a 8. kerületben meg lezárják a Horánszky utcát a Kródi Gyula utca után, ma reggeltől holnap estig, csak úgy. És akkor ehhez jön még hozzá, hogy csak a félútpálya járható Csepelen a Vénusz utcában a Szabadság utca előtt. És nem csak ma, hanem egészen holnap szombat délután 4 óráig, mert eddig húznak egy útburkolatjavítást. Igazuk van, órabérben vannak, nem hülyék ők. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert ez már tervben volt. Ezért péntek estétől félpályás lezárásra kell majd készülni egészen szombat hajnalig. Rendezvényt tartanak az MVM Dómban ma este, hogy mi fog történni, azt nem tudom pontosan, de csendben nem lesznek, az biztos. Ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál is erősebb forgalomra kell számítanotok. Irgalom anyja ne hagyj el, holnap szombaton reggel 8 és délután 2 óra között sötétek lesznek a jelzőlámpák a Hungária körút ajtós időüresor csomópontban, a forgalmat pedig ilyen kis cuki rendőrbátyák irányítják. Nézzük az időjárást. A nap második felében száraz napos időben lesz részünk, a délután második felében növekedhetnek majd helyenként a fátyolfelhőzet. Esni sehol sem fog. Élénk, néhol erős lökésekkel érkezik majd a szél. Délután 4 óra körül 31, akár 32 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála, illetve emelkedhet ennél magasabbra, ott, ahol rossz a hőmérő. Az előrejelzések szerint este 6-kor 31, 8 órakor 28, 10-kor 26, éjfélkor pedig 24 fok lesz. És a szombati meleget megalapozza, hogy holnap hajnalra mindössze 21 fokig csökken a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Mai adást egy programajánlattal zárnám, ami kivételesen ennyi, semmi. És abból lehetőleg jó sok legyen mindannyiutok számára, mármint a semmitevést illetően. Mindenkinek szép hétvégét kívánok, és további jó rádiózást, üdvözlettel és szeretettel.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Andosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tiszapárt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egyévi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. 6 helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Szakaszos és időszakos a sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között. Félpályás lezárásra kell számítani a Tűr István utcában, a Nádor utca közelében, továbbá szintén útszűkületen kell áthajtani a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Sávszűkületre kell készülni az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Új kerékpáros és a parkoló sávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. A Kacsó-Pongrácz úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezár.

0: Másra kell számítani, illetve a forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Vas-Gereben utcában a második Rákóczi-Ferenc útnál. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mind a kettő irányban szakaszos útszűkületre kell készülni. Le van zárva a Dankó utca, a Magdolna utca és a Kálvány Mária tér között, illetve sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél. A Nógrádi utcát az Istenhegyi útnál kétirányosították építkezés miatt. Szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, illetve megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is tudnánk szerintem mi vezetni, ne bénáskodjunk már útközben, emberek. Vezessünk már ilyen ügyesen.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán száraz napos időben lesz részünk, nyugat északnyugat felől azonban gyakran megnövekedhet a fátyol felhőzet, de mint hiába, hiszen természetesen esni sehol sem fog, elvégre Magyarországon még a napfogyatkozás is csak 70%-os volt, még az sem tudott 100%-os lenni, nemhogy az eső essen ebbe a durva kánikulában, mivel a mai nap folyamán 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és ez csak a hétvége kezdete, kajakra is, meg amúgy tényleg is, hiszen szombaton hasonló időjárásra számíthatunk, annyi, hogy 35 fok lesz a maximum, vasárnap pedig csak 34, de most az az 1-2 fok különbség azért szerintem nem számottevő. A lényeg, hogy száraz, napos és hát eléggé forró hétvégére kell számítani, így nyár zárásként.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
0: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, a 100.3 Rádió Dick délutáni élő zenei kívánság műsora. Szóval minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep. Az előbb említett időpont érdemes tárcsázni a 06303030-100-as telefonszámot, ugyanis a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül, amennyi bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Ha tárcsázzátok a telefonszámot, 2 opciótok van. Vagy megírhatjátok nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani az alábbi információkat. Tehát kéne köszönni, bemutatkozni, egyrészt tudom, hogy kiküldi a dalt, másrészt pedig azért ezt is illik, utána meg kéne írni, hogy konkrétan kiknek szóljon a zene, milyen zene, és hát, hogy milyen alkalomból. Tehát egy zenét küldhetünk sok szeretettel, vagy akár sok utálattal is, nekem mindegy, nem tudtok újat mutatni nekem, szó szerint már mindent láttam, tehát összeveszést, drámázást, lánykérést, nagyon sok mindent beolvastam már, illetve hallottam már itt telefonon keresztül, úgyhogy bármilyen különleges igényetek van, ne szégyelősködjetek, csak mondjátok meg nekem, hogy mire vágytok, és én teljesítem is, mint ahogy Mikó Attila kívánságát is, akitől kaptam egy SMS-t nemrég, így szól. Halihó, Mikó Attila vagyok, fateromnak, Vancsik Lacinak szeretnék valami jó pörgőset küldeni, csókollak titeket. Na hát akkor Mikó Attila faterjának, Vancsik Lacinak fog szólni egy jó kis Mustafa, Soha nem adom címmel, ezt fogom most elindítani.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

szerintem vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is elmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek kérni, hiszen én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy olvasom is gyorsan a kedves törzshallgatómnak az üzenetét. Vikustól kaptam egy SMS-t, így szól. Szia, Vikus vagyok, Petrik Sanyikának szeretnék küldeni egy dalt, és üzenem neki. Sokáig magamat hibáztattam, de rájöttem, a legnagyobb bűnöm az, hogy szeretlek. Nem beszélek már vele, ajándékaim, üzeneteim nem adta át neked, hitegetett. Én támogatni akartalak, de nem adott rá lehetőséget. Vártam, hogy üzenj hónapokig, két személy vette el a reményt tőlem, Any és Be. Szeretlek, de nehéz minden nap, ha nincs remény. Jól tudod, milyen ez a világ? Vigyázz magadra, puszi! Szó szerint még Nihán se tudott volna Kemálnak ettől jobb üzenetet írni, úgyhogy én nagyon sok szeretettel el is indítom Fatima és Mário duettjét Egyedül címmel. Ezt fogom elindítani Vikus kérésére Patrick Sanyinak.

0: csak gyötrelem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3.

0: Közlekedési hírek.
1: Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között. Félpályás lezárásra kell számítani a Tűr István utcában, a Nádor utca közelében, továbbá szintén útszűkületen kell áthajtani a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Sávszűkületre kell készülni az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Új kerékpáros és a parkoló sávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. A Kacsó-Pongrácz úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra kell számítani, illetve a forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Vas-Gereben utcában, a második Rákóczi-Ferenc útnál. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mind a kettő irányban szakaszon útszűkületre kell készülni. Le van zárva a Dankó utca, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél. A Nógrádi utcát az Istenhegyi útnál kétirányosították építkezés miatt. Szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, illetve megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is tudnánk szerintem mi vezetni, nevén ásakodjunk már útközben, emberek. Vezessünk már ilyen ügyesen.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán száraz napos időben lesz részünk, nyugat északnyugat felől azonban gyakran megnövekedhet a fátyol felhőzet, de mint hiába, hiszen természetesen esni sehol sem fog, elvégre Magyarországon még a napfogyatkozás is csak 70%-os volt, még az sem tudott 100%-os lenni, nemhogy az eső essen ebbe a durva kánikulában, mivel a mai nap folyamán 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és ez csak a hétvége kezdete, kajakra is, meg amúgy tényleg is, hiszen szombaton hasonló időjárásra számíthatunk, annyi, hogy 35 fok lesz a maximum, vasárnap pedig csak 34, de most az az 1-2 fok különbség azért szerintem nem számottevő, a lényeg, hogy száraz, napos és hát eléggé forró hétvégére kell számítani, így nyár zárásként.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Előfordul, hogy a légkondi a legforróbb napokon szinte megállás nélkül működik, és a lakás mégsem hűl le úgy, ahogy mi azt megszoktuk, bár erre találták ki a klímákat, és mégsem tudnak úgy működni valamilyen csoda folytán, hát ilyen a fogyasztó társadalom. Viszont ennek az egyik oka, hogy a hőhullámban a készülékeknek valóban több hőt kell elszállítaniuk, és a tartós terhelés pedig felerősíti a szennyezett szűrőből, az akadályozott légáramlásból, vagy az elhasználódott alkatrészekből eredő problémákat, bár, mint ahogy az előbb mondtam, pont erre vannak kitalálva a klímák, tehát hogyha az autót mondjuk nem 50-nel használjuk, hanem 130-al huzamosabb ideig, mondjuk egy autópályás közlekedésnél, akkor ne menjen már tönkre az autó, hogyha hétvégén te egyszer kimegyünk a pályára, hát most hát milyen gyakran van az, hogy mondjuk maxon kell menjen a klímának mondjuk napokig, mert ilyen hőkupola van, meg El Niño, meg tényleg ilyen brutális szárazság, meg szinte már tényleg összeadódik minden a katasztrófához. Na most milyen gyakran van ilyen? Hát általában évtizedenként mondjuk egyszer, de tegyük fel, hogy csak évente egyszer, na most akkor is 365 napból 7 napot, mondjuk egy hetet, amikor tényleg ilyen tartós hőhullám van, bírja már ki a klíma, ha karban tartjuk, ha nem. Hát mert az év nagyjából 9 hónapjában szinte nem is használjuk a klímát, úgyhogy kicsit furcsán van ez megtervezve szerintem, viszont a megfelelő karbantartással és mondjuk az 5000 forintos szűrőnek a rendszeres cseréjével biztos, hogy nagyon kiküszöbölhető ez a probléma, illetve hát nyilván nem szabad akadályozni a légáramlását a klímának, illetve hát elhasználódott alkatrészből is eredhet probléma, amit az ilyen hőhullám azért, hát úgy fogalmazva, megerősíthet, vagy rárakhat egy lapáttal. Viszont, hogyha rendeltetése szerűen használunk valamit, tehát például egy autót, mondjuk vegyük példának az E60-as szériát a BMW-ből, na most amikor az új volt 22 évvel ezelőtt, biztos vagyok benne, hogy a gondos tulaj elvitte a kötelező szervizekre az előírás alapján, az igényes tulaj pedig 10-15 ezrenként vitte szervizbe, nem pedig 30-40 ezrenként, ahogy azt előírta a gyár. Gondolom, hogy menjen szét minél hamarabb, hogy költs rá pénzt, de tehát, hogy régen az emberek karban tartották azokat a kocsikat, manapság én nem hiszem, hogy az E60-as szériás BMW-knek mondjuk a 80%-a szinte biztos, hogy 4 évvel ezelőtt látott utoljára olajcserét kb. Szegény autók, de és ugyanígy el lehet igazából rontani egy klímát is. Tehát a német régi prémium autók azért nem jók, mert igénytelen tulajdonosaik vannak. A klímák azért nem működnek nagyon meleg, mert igénytelenek a tulajdonosok. Tehát az évente előírt karbantartást a klímára is ugyanúgy igazából érvényesíteni kéne szerintem. Biztos, hogy nagyon brutális 5000 forintba kerülhet mondjuk egy szűrő cserével együtt, mondjuk legyen kiszállással 15 000, na most 20 000 forint. Ha valakinek nincs 20 000 forintja évente egyszeri kiadásra, akkor ő tényleg inkább spóroljon és ne is használjon klímát szerintem. És ezt azért mondom ilyen durván, mivel az emberek nagyon szeretnek Magyarországon spórolni, és hogyha pedig felnyitnák a klímának a burkolatát, és meglátnák a szűrőt, hogy milyen penészes és milyen gombás, és azért, hogy ő megspóroljon évente 20 000 forintot, azért a gyerekének azt a gombás levegőt kell beszívja, így már mindjárt más a helyzet, hogy tényleg nem szép dolog ilyeneken spórolni sajnos.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, támad vagyok. Balogh Zoltán főnöknek és a csapatának küldenék egy jó zenét. Előre is, köszi. Hát akkor én pontosan olvasom az SMS-eket, igazából amit ti leírtok nekem, helyesírási vagy fogalmazási hibával együtt fogom beolvasni. Nem javítgatom, kéne, hogy véletlenül rosszat mondjak. Egy per egy azt olvasom, amit kapok, úgyhogy támad, küldi sok szeretettel Balogh Zoltán főnöknek és csapatának a most következő dalt. Természetesen ez most a Budai Family-től a Látom a csillagos eget című mindent elsöprő slágerük lesz.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálo bukó. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanult, akkor a bukó az ugye a tüdőnk, a kálo bukó a májunk, és most mivel folytatjuk?
1: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
2: Íló.
1: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
2: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam, de hogy nem.
1: Zeneszövegben.
2: Igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor az az íló.
1: Jó, íló. Így van. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádió Díj. Rólunk. Neked. 12 éven

0: Ha sírkő, akkor hegedűs gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Csondor Kata és a Gypsy Jazz Band. Különleges találkozás a jazz és a magyar könnyűzene világában. Augusztus 30-án különleges zenei eseményre kerül sor Budapesten. A Gypsy Jazz Band koncertjén két ismert magyar előadó művész, Csondor Kata és Horváth Charlie lesznek a vendégek. A koncert vasárnap este 19 óra 30-kor kezdődik, a Kultúrkúria Színház termében a Templom utca 2-10 szám alatt. A fellépés azért is érdekes, mert három különböző zenei világ találkozik egymással. A jazzmanus, a magyar könnyűzene és a Csondor Kata sokoldalú énekesi, színpadi előadói világa. Csondor Kata pályája. Csondor Kata a magyar zenei élet közismert és sokoldalú előadója. Énekesnőként, színésznőként és leginkább szinkron színészként is dolgozik, ezért nem csak zenei, hanem színpadi előadásában is otthonosan mozog. Hangját sokan különböző filmekből, reklámokból és szinkron szerepekből is ismerhetik. Énekesnőként különösen az ünnepi időszakban vált ismerté a nagy közönség számára. Az Add tovább című dala és annak karácsonyi hangulata sokak számára összefonódott az ünnepi időszakkal. Pályája során azonban nem kizárólag egyetlen zenei stílusban mozgott, előadói munkásságában a pop, a jazzes hangzás és a színházi előadásmód is megjelenik. A Gypsy Jazz Band története. A Gypsy Jazz Band 2018-ban alakult Kárpáti Róbert gitárművész vezetésével. A zenekar létrehozásában fontos szerepet játszott a világhírű magyar hegedű művész Robi Lakatos, aki szakmai mentorként segíti a formáció munkáját. A zenekar egyik legfontosabb célja a jazzmanus, vagyis a Gypsy Jazz hagyományának bemutatása és tovább gondolása. Ez a zenei irányzat az 1930-as években vált önálló stílussá, elsősorban Django Reinhardt munkásságának köszönhetően. A műfajra jellemző a lendületes ritmus, a gitárközpontú megszólalás, a virtuóz hangszeres játék és a jazz improvizáció szabadsága. A Gypsy Jazz Band azonban nem egyszerűen régi hagyományokat másol. A zenekar saját hangzásvilágot alakított ki, amelyben a Django Reinhardt által megteremtett hagyományok és Robi Lakatos sajátos, unortodox, cigány fúziós zenei szemlélete is találkozik. Ezáltal a zenéjük egyszerre képes megőrizni a hagyományos manus jazz hangulatát, miközben modern, friss és rendkívül energikus megszólalást hoz létre. A zenekar tagjai és a világa. A formáció központi alakja Kárpát Róbert, aki gitárművészként és zenekarvezetőként is meghatározó szerepet tölt be. Mellette több kiváló muzsikus dolgozik a produkcióban. A zenekarához kapcsolódóan többek között Lakatos Miriam énekes, Flór Noémi nagybőgő művész, valamint Kökény László gitárművész neve is szerepel. Robi Lakatos hegedűjátéka pedig különleges színt ad a produkciónak. A Gypsy Jazz Band egyik különlegessége, hogy koncertjeiken rendszeresen helyet kapnak vendégművészek is. A zenekar vezetője tudatosan törekszik arra, hogy különböző zenei hátterű előadókat kapcsoljon be a produkciókba. Ez azért is fontos, mert így minden koncertnek lehet egyedi hangulata.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. Közlekedési hírek.
3: Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között. Félpályás lezárásra kell számítani a Tűr István utcában, a Nádor utca közelében, továbbá szintén útszűkületen kell áthajtani a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Sávszűkületre kell készülni az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Új kerékpáros és a parkoló sávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. A Kacsó-Pongrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra kell számítani, illetve a forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Vas-Gereben utcában, a második Rákóczi-Ferenc útnál. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd

0: A Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mind a kettő irányban szakaszos útszűkületre kell készülni. Le van zárva a Dankó utca, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél. A Nógrádi utcát az Istenhegyi útnál kétirányosították, építkezés miatt. Szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, illetve megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is tudnánk szerintem mi vezetni, ne bénáskodjunk már útközben, emberek. Vezessünk már ilyen ügyesen.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán száraz, napos időben lesz részünk, nyugat, északnyugat felől azonban gyakran megnövekedhet a fátyol felhőzet, de mint hiába, hiszen természetesen esni sehol sem fog, elvégre Magyarországon még a napfogyatkozás is csak 70%-os volt, még az sem tudott 100%-os lenni, nemhogy az eső essen ebbe a durva kánikulában, mivel a mai nap folyamán 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és ez csak a hétvége kezdete, kajakra is, meg amúgy tényleg is, hiszen szombaton hasonló időjárásra számíthatunk, annyi, hogy 35 fok lesz a maximum, vasárnap pedig csak 34, de most az az 1-2 fok különbség azért szerintem nem számottevő. A lényeg, hogy száraz, napos és hát eléggé forró hétvégére kell számítani, így nyár zárásként.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Mindenféleképpen tárcsázátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, ha és amennyiben zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen most sincsen másképp, hiszen hétköznap délután van, tehát a kívánságoknak teljesülniük kell, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Peti kaptam, jöjjön Peter és kívánsága. Szia Csabikám, Peti vagyok, sofőr, és a főnökeimnek szeretnék kedveskedni egy jó kis zenével, Attilának és a Gábornak Krétára. Kellemes nyaralást kívánok nekik. Hát akkor kellemes nyaralást Magyarország legjobb főnökeinek, tehát Attilának és a Gábornak, és a sofőr királynak, a Petinek a kérésére fog szólni Mr. András és LL Junior duettje. Belem a sok

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3

Én azt tanácsolom számotokra, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig Bódik Kívánságsó a 100.3 Rádió Dikken, ami annyit takar számotokra a valóságban, hogy a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, és mivel ez most sincsen másképp, ezért nem is húzom tovább az időt, teljesítek egy újabb kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam SMS formájában, így szól. Szia, Marci vagyok, munkából tartunk hazafelé, és a csapatnak szeretnék kedveskedni egy jó zenével, Emilio Valamit el kell mondjak című számot kérném. Na hát akkor Marci úgy érzi, hogy valamit el kell mondjon, és erre Emilio testvéremet fogja megkérni, úgyhogy az egész brigádnak, az összes csapattagnak, munkatársnak fog szólni ez a kiváló sláger. Nagyon szépen köszönöm, Marci, ezt az intelligens és kultúrált kívánságkérést, sok szeretettel teljesítem is a kívánságot, és amíg szól Emilio, várom a további zenei kívánságokat SMS, illetve betelefonálás formájában a 06303030-as telefonszámra.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Közlekedési hírek.
1: Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között. Félpályás lezárásra kell számítani a Tűr István utcában, a Nádor utca közelében, továbbá szintén útszűkületen kell áthajtani a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Sávszűkületre kell készülni az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Új kerékpáros és a parkoló sávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. A Kacsó-Pongrácz úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra kell számítani, illetve a forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Vas-Gereben utcában, a második Rákóczi-Ferenc útnál. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mind a kettő irányban szakaszos útszűkületre kell készülni. Le van zárva a Dankó utca, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél. A Nógrádi utcát az Istenhegyi útnál kétirányosították építkezés miatt. Szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, illetve megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is tudnánk szerintem mi vezetni, ne bénáskodjunk már útközben, emberek. Vezessünk már ilyen ügyesen.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán száraz, napos időben lesz részünk, nyugat, északnyugat felől azonban gyakran megnövekedhet a fátyol felhőzet, de mint hiába, hiszen természetesen esni sehol sem fog, elvégre Magyarországon még a napfogyatkozás is csak 70%-os volt, még az sem tudott 100%-os lenni, nemhogy az eső essen ebbe a durva kánikulában, mivel a mai nap folyamán 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és ez csak a hétvége kezdete, kajakra is, meg amúgy tényleg is, hiszen szombaton hasonló időjárásra számíthatunk, annyi, hogy 35 fok lesz a maximum, vasárnap pedig csak 34, de most az az 1-2 fok különbség azért szerintem nem számottevő, a lényeg, hogy száraz, napos és hát eléggé forró hétvégére kell számítani, így nyár zárásként.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Már szinte minden gondolatunk gépeléssel kerül a képernyőre, a toll pedig lassan már szinte retro kellékké válik. Tény, hogy a kézírás lassabb, viszont a kutatások szerint a tollal formált betűk másfajta figyelmet, mozgás koordinációt, valamint információ feldolgozást kívánnak az agytól, mint a pötyögés. A kézírás ráadásul nem csak a memóriára és az információ feldolgozásra van pozitív hatással, hanem az érzelmek rendezésének is hatékony módszere lehet. Hát nyilván ez most úgy hangzik, mint a zöld tea nyugtató, és hogyha iszunk, akkor nem leszünk idegesek. Én még sosem láttam veszekedő házas párt zöld teát kortyolgatva kibékülni, de ha ezt írják, akkor ezt írják. Többek között amúgy ez az egyik ok, hogy miért írnak olyan sokan kézzel, és például miért vezetnek naplóírást kézzel a gépelés helyett, mert hogyha az ember kiírja magából a problémáit úgy, hogy közben ír, nem pedig pötyög, akkor elvileg az hatékonyabb. Egy 36 egyetemistával végzett vizsgálatban a kézírás jóval összetettebb és hát bonyolultabb agyi kapcsolódási mintázatokat alkotott, mint a billentyűzet használata, különösen a figyelem irányításban, a koncentrációban és a tanulásban fontos központi és a fali agy területeken. A kutatók szerint ebben szerepe lehet annak, hogy írás közben egyszerre dolgozik a látás, a finom kézmozgás és a térbeli érzékelés, valamint a nyelvi feldolgozás is. A kézírás és a memória kapcsolatára is vannak figyelmények, figyelemre méltó tudományos eredmények. Egy 2021-es kísérlet kimutatta, hogy új szavak tanulása esetén a kézírást használók szignifikánsan hamarabb jegyezték meg az új szavakat, mint például gépelő társaik. Érdekes eredmények születtek a tanórán végzett jegyzetelési technikákról is. A kézzel jegyzetelő hallgatók jobb tanulmányi eredményt értek el, miközben a gépelők lényegesebben több jegyzetet készítettek, a kézzel írók pedig igazából csak a lényeget írták le, és jobb lett az eredmény. A gépelők pedig többet írtak, mert sokkal könnyebb gépelni, mint kézzel írogatni, és nem lett sokkal jobb a tanulmányi eredményük. Nem minthogyha számítana, hogy most csillagos ötös vagy kettes, a lényeg, hogy a papírt ugyanúgy megkapja az ember igazából, meg hogyha belegondoltok, mondjuk mi nekünk most nagy dolog, hogy most a gyerek ötös vagy csak hármas, de viszont Monakóban, mondjuk az F1 időszakban a közvetlen kapcsolatú kikötőknél a jachtnak a parkolása 45 millió forint per éjszakánál kezdődik. És én úgy tudom, hogy ebbe se egy fedélzeti, nem tudom milyen felszolgáló, kapitány, hajót vezető, matrózok, se kaja, se pia, csak hogy leparkoljon az ember, az 45 millió forint per éjszaka. Nem hiszem, hogy ott bármilyen különbséget tennének egy 8 általánosú végzettség, illetve egy csillagos ötös diplomás fizető között. Hát a való élet az sajnos kicsit más világ, mint amit mi belénk súlykoltak, de hát most ez van. A lényeg, hogyha az ember szeretne agyilag karbantartva lenni, és memóriát fejleszteni, illetve így saját magát mentálisan, akkor mindenféleképpen, ha teheti, írjon kézzel.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: csapatom a szétszúzom. Bódi
1: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Azaz, Patika.
1: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Természetesen csak akkor hívjatok, hogyha nem vagytok szégyelősök. Én most minden esetre olvasok egy SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Szia, Csonka Csabinak és a Pincúrnak, a kettő amatőr térkövezőnek kérnék egy zenét, ha lehet. Köszönöm szépen előre is. Na hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni Csonka Csabinak és a Pincúrnak, a kettő amatőr térkövezőnek egy jó kis dal, és hát gondolkozok is most, hogy mit indítsak el. Én nem szeretnék mellélülni, úgyhogy elindítom Mamukó Berci és Jázmin közös szerzeményét, duettjét, Shabadibi.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.0

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékok

0: szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülnie. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első, 8. osztályos gyermekek részére, közölte a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinko Edit a Pest vármegyei településen elmondta, hogy a támogatásra a pályázati felhívásban közel 8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, amely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig több mint 200 ezer tanszercsomagot szereztek be, összesen mindegy 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdett terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamas szimpatizáns Budapesten. Gró Szandor, a Mazsihisz elnöke közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét ártatlan civilek arca mögé bújva terrorista mozgalmak veszélyeztessék. Nem vallási, nem származási, nem politikai nézetkérdés, hogy radikális, fegyveres gyilkos csoportoknak még a kultuszát sem hozhatja be senki Magyarországra. Aki ezt teszi, az a magyar társadalom békéjét teszi kockára, írta. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanó testekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a tűzszerész és folyamőr ezred Facebook oldalán. Azt írták, az elhúzódó csapadék hiány és az ezzel összefüggő alacsony vízállások miatt számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában üledékében rejtőző robbanó test vált láthatóvá és hozzáférhetővé, emiatt jelentősen megnőtt a tűzszerész ügyeletre érkező bejelentések száma. A beszámoló szerint január és augusztus 24-e között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és több mint 1000 normál bejelentés érkezett.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Szakaszos és időszakos a sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között. Félpályás lezárásra kell számítani a Tűr István utcában, a Nádor utca közelében, továbbá szintén útszűkületen kell áthajtani a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Sávszűkületre kell készülni az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Új kerékpáros és a parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. A Kacsó-Pongrácz úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra kell számítani, illetve a forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Vas-Gereben utcában, a második Rákóczi-Ferenc útnál. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mind a kettő irányban szakaszon út szűkületre kell készülni. Le van zárva a Dankó utca, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél. A Nógrádi utcát az Istenhegyi útnál kétirányosították építkezés miatt. Szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, illetve megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is tudnánk szerintem mi vezetni, ne bénáskodjunk már útközben, emberek. Vezessünk már ilyen ügyesen.
1: Időjárás.
2: A mai nap folyamán száraz, napos időben lesz részünk, nyugat-észak-nyugat felől azonban gyakran megnövekedhet a fátyol felhőzet, de mint hiába, hiszen természetesen esni sehol sem fog, elvégre Magyarországon még a napfogyatkozás is csak 70%-os volt, még az sem tudott 100%-os lenni, nemhogy az eső essen ebbe a durva kánikulában, mivel a mai nap folyamán 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és ez csak a hétvége kezdete, kajakra is, meg amúgy tényleg is, hiszen szombaton hasonló időjárásra számítunk.

0: számíthatunk, annyi, hogy 35 fok lesz a maximum, vasárnap pedig csak 34, de most az az 1-2 fok különbség azért szerintem nem számottevő. A lényeg, hogy száraz, napos és hát eléggé forró hétvégére kell számítani, így nyár zárásként.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.
0: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgyis meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és természetesen azt is, hogy miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nemrégen kaptam, így szól: szia Bódi Csabi, szép napot, és a Rádió Dik stábjának is. Szeretettel küldjük Kozák Évinek és a Csajoknak Rolandtól a Zsebembe nem férnek az eurók dalt. Szandi és Carlos küldi. Na hát ez egy nagyon intelligens és kultúrált SMS volt, nagyon szépen köszönöm Szandi és Carlos, és tiszta szívből remélem, hogy Kozák Évinek és a Csajoknak azért kell szóljon Rolandtól a Zsebembe nem férnek az eurók című dala, mert hogy tényleg erősre sikerült a fizetés, és kicsit vagányabb lett, esetleg mondjuk már 7 számjegyű összeget kaptak, úgyhogy áldja meg őket a jóisten, sok szeretettel fogadja Kozák Évi és a Csaj Brigád, Szandi és Carlos kérésére, Rolandtól a Zsebembe nem férnek az eurók című dala.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ugyanis ez a Bódik kívánságshow, tehát én minden hétköznap ténylegesen itt vagyok nektek, veletek, értetek, még abban az esetben is, hogyha az a hétköznap amúgy éppen mondjuk egy ünnepnapra esik, tehát többször is volt már arra alkalom, hogy mondjuk én itt voltam december 24-én, de még 5-én is, augusztus 20-án, március 15, tehát én nekem mindegy, hogy a naptárban milyen színnel van beírva az a nap. Ha az hétköznap, akkor én nekem itt jelenésem van, és hogyha ez még nem lenne elég, ráadásul a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítenem is kell, úgyhogy nem is húzom tovább az időt most sem, hanem olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet Melindától kaptam nemrég, így szól. Szia Csabika, Melinda vagyok, és a férjemnek, Zoltánnak szeretnék kedveskedni egy jó szerelmes dallal, és ezzel a zenével szeretném megköszönni az elmúlt 18 évet neki. Nagyon szeretem őt, és köszönöm, hogy van nekem, illetve ilyen szép családot teremtettünk együtt. Hát akkor szóljon erre a 18 évre egy jó kis szerelmes zene, Rajmitól és Zsulitől fog szólni a Végtelen óceán című slágerük.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a

0: közlekedési hírek.
1: Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton az István utca és a Hősök tere között. Félpályás lezárásra kell számítani a Tűr-István utcában, a Nádor utca közelében, továbbá szintén útszűkületen kell áthajtani a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Sávszűkületre kell készülni az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Új kerékpáros és a parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. A Kacsó-Pongrácz úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra kell számítani, illetve a forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Vas-Gereben utcában, a második Rákóczi-Ferenc útnál. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mind a kettő irányban szakaszon út szűkületre kell készülni. Le van zárva a Dankó utca, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél. A Nógrádi utcát az Istenhegyi útnál kétirányosították építkezés miatt. Szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, illetve megfontoltan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is tudnánk szerintem mi vezetni, ne bénáskodjunk már útközben, emberek. Vezessünk már ilyen ügyesen.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán száraz, napos időben lesz részünk, nyugat-észak-nyugat felől azonban gyakran megnövekedhet a fátyol felhőzet, de mint hiába, hiszen természetesen esni sehol sem fog, elvégre Magyarországon még a napfogyatkozás is csak 70%-os volt, még azt sem tudott 100%-os lenni, nemhogy az eső essen ebbe a durva kánikulában, mivel a mai nap folyamán 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és ez csak a hétvége kezdete, kajakra is, meg amúgy tényleg is, hiszen szombaton hasonló időjárásra számíthatunk, annyi, hogy 35 fok lesz a maximum, vasárnap pedig csak 34, de most az az 1-2 fok különbség azért szerintem nem számottevő, a lényeg, hogy száraz, napos és hát eléggé forró hétvégére kell számítani, így nyár zárásként.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Sokan nem is sejtik, hogy az újonnan vásárolt televíziójuk gyári beállításai gyakran messze elmaradnak a készülék valódi képességeitől. A modern kijelzők ugyan technológiai szempontból lenyűgözőek, a gyártók mégis gyakran valamiért energiatakarékos vagy bemutató termi üzemmódban szállítják ki őket, ami miatt a vásárlók nem tapasztalják meg a készülékük teljes potenciáját. Sosem értettem ezt az energiatakarékos módot, hogy nem olyan a fekete, nem olyan a szín, nem olyan a hangzása a tévének igazából, és így mondjuk megspórol, mondjuk egy hónapra leosztva mondjuk 3 forintot, csak egy példa, és hogyha azt felszorozzuk ugye 1000 hónappal, akkor már mindjárt kijön, hogy mondjuk 83 év alatt megspórolnánk 3000 forintot, mert annyival kevesebbet fogyaszt kb. Cserébe, úgyhogy mindenféleképpen érdemes beállítani az új tévét, amikor megvesszük, feltelepítjük a falra, vagy csak lerakjuk simán az állványára, igazából ki hogy szeretné, bekapcsoljuk, és érdemes egyből beállítani, hogy a lehető legjobb legyen, és legélvezetesebb számunkra, meg hát természetesen azért érdemes azon is elgondolkozni, hogy leginkább mire használnánk a tévénket, illetve hogy mondjuk milyen távolságban van a tévé és a mi szemünk, tehát a nappaliban, a hálószobában, vagy bármilyen helyiségben, mondjuk a fürdőszobakádból, ha szeretnénk egy tévét felszerelni a fürdőszobába, ott is azért nem rakhatunk be egy 2 méteres tévét, de azért egy 80 centiset sem, úgyhogy mindenféleképpen érdemes utána járni ezeknek a dolgoknak, illetve a szakértők szerint a legjobb gyári képbeállítás az UHD Alliance által 2020-ban útjára indított Filmmaker Mode. Ez a szabvány kikapcsolja a mozgás simítást, az élesítést és a zaj csökkentést, miközben a fehér pontot a hollywoodi színkorrektorok által használt D65 szabványhoz igazítja a legnagyobb színhűség érdekében. A színhőmérséklet miatt a kép elsőre szokatlanul sárgásnak tűnhet, a szem néhány óra alatt alkalmazkodik hozzá, és hát eléggé gyorsan kiderül, hogy a korábbi alapbeállítás csupán mesterségesen élénk és természetellenes látványt nyújtottak. Tehát röviden és tömören, ugye Hollywoodtól valószínűleg szinte már nincs nagyon feljebb profizmusban, technológiában, stb. És hát értelemszerűen, ahogy ők használják a kijelzőket, pontosan ugyanúgy kéne nekünk is használjuk a legjobb élmény érdekében, viszont a gyártók gyakran alap vagy eco módban szállítják le a tévéket, hogy energiahatékonynak hirdessék őket. Ez azonban a képminőség rovására megy, így mindenféleképpen érdemes igazából utána nézni. Meg hát, hogyha például veszünk egy autót, ott is a hangszóró beállításai full egyenesek, de hogyha mondjuk egy szakértőt megkérünk, hogy segítsen nekünk, vagy mondjuk a mesterséges intelligenciát beállítani a kiloherceket, a mélyt, a közepet, a magas, tehát hogy igazából ugyanígy utána lehet járni, hogy hogy érdemes beállítani a tévét, hogy számunkra a lehető legjobb legyen, illetve például nagyon sok olyan tévé van, ami mondjuk csak 50 ezer forinttal drágább, és mondjuk nem 600 ezer, hanem 650 ezer, viszont van benne intelligens mód, ami élőben, tehát 1:1 arányban kajakra, ahogy változik a kép, úgy állítja be a lehető legjobb színhőmérsékletet, élénkséget és igazából a fényerőt is, úgyhogy mindenféleképpen érdemes csak az egyen jobbat megvenni, mint amit vennénk.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Mégis forog a föld.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a

Kedves hallgatóim, sajnos elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy el kell köszönjek tőletek, hiszen eddig volt a mai Bódi kívánságsó, és hogyha ez mind nem lenne elég, péntek van már, úgyhogy én velem legközelebb csak hétfőn fogtok tudni találkozni. Addig is én kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, hatalmas puszit és ölelést küldök az összes hallgatónak, és mivel nem vagyok spúr meg irigy, így azoknak is küldöm, akik amúgy nem hallgatnak, vagy nem szeretnek engem, legyen béke és szeretet ezen a világon, ne pedig mindig az irigység és a pénz körül forogjon mindenkinek az esze, én ezt kívánom tiszta szívemből. Most, hogy megvolt ez a hétvégi áldás is, búcsúzásul itt hagyom nektek Jaki és Krisz duettjét, Aprikéziát, GVM-től az Álompár című dalt, illetve még egy featuringet, egy duettet, Pápa Jocit és LL Juniort, a Körhinta című dalukat, ezekkel búcsúzok tőletek, hétfőn pedig nagyon sok szeretettel délután 3-kor visszatérek, és új erővel teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Kellemes hétvégét, sziasztok! Egyedül.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Digben.
0: 100.3 Rádió Dig. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Digben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Digben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Digben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálo bukó. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanult, akkor a bukó az ugye a tüdőnk, a kálo bukó a májunk, és most mivel folytatjuk?
3: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
4: Íló.
3: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
4: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam.
3: Zeneszövegben.
4: Igen, mert hát ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
3: Jaj, íló. Így van. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Digben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dig nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma zenei hagyományok és különleges budapesti koncertek 2026 nyarán. A roma és a cigányzene évszázadok óta fontos része Európa kulturális örökségének. A roma muzsikusok generációkon keresztül adták tovább a dalaikat, zenei tudásukat és előadói hagyományaikat, miközben folyamatosan kapcsolatba kerültek más népek és kultúrák zenéjével is. Ennek köszönhetően a roma zene rendkívül sokszínűvé vált. A magyar cigányzenétől a jazz manuson és a flamenkon keresztül egészen a modern világzenéig számos irányzatban megtalálható a roma zenei kultúra hatása. Budapesten 2026 nyarán és őszén több olyan koncert

0: Jazzben zenei világának középpontjában a jazzmanus, vagyis a gypsy jazz áll. Ez a stílus különösen szorosan kapcsolódik a roma zenei hagyományokhoz, a műfaj történetében meghatározó szerepet játszott a legendás Django Reinhardt, aki a jazz és az európai roma zene hagyományok találkozásából alakított ki egy sajátos, világszerte ismert stílust. Gypsy Kings by Diego Baliardo, flamenco rumba és roma hagyományok. Ugyanezen az estén egy másik, rendkívül különleges koncert is lesz Budapesten. 2026. augusztus 30-án 20 órakor a Dohány utcai zsinagógában lép fel a Gypsy Kings by Diego Baliardo a 28. zsidó kulturális fesztivál keretében. A Gypsy Kings világszerte ismert formáció, amelynek zenéje szorosan összekapcsolódik a dél-franciaországi és a spanyolországi cigány kulturális hagyományokkal. Zenéjükben a flamenco, a rumba, a pop, a világzene és a mediterrán zenei kultúra találkozik. A koncertet Diego Baliardo, az eredeti Gypsy Kings formáció egyik alapító tagja vezeti. A közönség olyan világhírű dalokra számíthat, mint a Bamboleo, a Volare, vagy pedig az Unamor. A Gypsy Kings zenéjének egyik legfontosabb sajátossága az életöröm és a szenvedély. A gitárok gyors, virtuóz játéka, a flamenco jellegzetes ritmusai és a katalán rumba lüktetése olyan atmoszférát teremt, amelyben egyszerre van jelen a tánc, az érzelem és a szabadság is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dippen.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dipp.

0: Rádió Dick. A rádió romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak, 6 órától este 8-ig tart a mai adásunk is, tehát mindenféleképp a közösségi oldalakon kövessetek be. Egyébként van egy YouTube csatornám is, csak úgy felhívom nektek a figyelmeteket rá, úgyhogy kövessétek be azt is, hogyha minden ami buli rendezményt szeretnétek látni. Na de most, megyünk tovább a jó zenékkel.
2: Hidd el a mai el, a miénk.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Zsigoló!
1: Szoszi!
0: Karazsáli vója! Fuktezsá rendesen, táj csendesen, moré! Háj, háj, szokérész, moré, moré! Najbájó! Szikálik romano pontomó!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Szia Szabina! Balogh Rómeó szeretnék küldeni a következő dalt a Volt barátnőjének, Vanessának, és sok puszit küld neki, reméli, hogy még együtt lesznek. Hú, hát én bízom benne, hogy itt lesz a szent a béke, mert hogy ha tényleg nagyon szeretitek egymást, akkor gondolom, hogy egy kis fasírt után jöhet még az, hogy kibékültök. A legjobbakat kívánom, és bízom benne, hogy a kedves párod is értékeli mindezt.

0: Rádió Dík.
1: Kedves Szabina, a Lakatos Mária szeretnék küldeni a következő dalt az egész családjának. Kíván nekik jó egészséget, békességet, sok erőt, egészséget. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velem, és hogy felolvashattam a kommentedet. Remélem, hogy látja az egész rokonság.

0: hát hívtunk enge?
1: 100.3 Rádiódik.
2: Szia Szabina, Rosses Gábor szeretné küldeni a következő dalt a feleségének, Klaudiának. Nagyon szereti őt is és a gyermekeiket is, és sok boldogságot kíván neki. Köszönöm, hogy itt vagytok, és a legjobbakat kívánom én is nektek.

0: Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíjminimumot január 1-től 120 ezer forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink százezrei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszer érés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez, vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már 3 érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A nepáli hatóságok csütörtökön közölték, hogy 162 holttestet találtak meg, Kína pedig 3 halálesetről számolt be. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kínában közel 600 embert kezelnek eltűntként, köztük 260 külföldit. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok, jelentette a Euronews Szerbia a család közlésére hivatkozva. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: 103 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Este 8-ig tart csupán a műsor, úgyhogy igyekezzetek a komikkal.

0: Milyen vója 100?
1: 100.3 Rádió Dik.
2: Szia Szabina, Balogh Krisztián szeretnék küldeni a következő dalt Rolandnak, és üzeni neki, hogy nincs az az idő, ami le nem telne, és üzeni neki, hogy mindig számíthat rá. A legjobbakat kívánom, srácok, és sok-sok erőt.

0: Rádió Dick.
1: Szia, Szabina, a Varga László szeretnék küldeni a következő dalt, és ezt a számot a barátnőjének Rékának szeretnék küldeni, üzeni neki, hogy nagyon-nagyon hiányzik. Remélem, nem sokára együtt fogtok lenni, addig pedig kitartás nektek. A következő zene, hadd szóljon akkor a szerelmeseknek. Kedél

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a műsor, de nagyon hálás vagyok, hogy ma is velem tartottatok. Ne feledjétek 6-tól este 8-ig a kedvenc kívánság műsorotok velem itt a Dik Rádión. Addig is puszilok mindenkit, csomi daftumá!

0: hangunk hallatszódik. 100.3 Rádió Díj. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díj-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálóbúkó. Ugye igen. Ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a búkó az ugye a tüdőnk, a kálóbúkó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam.
2: Zeneszövegben.
3: Zeneszövegben. Igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Jaj, íló. Így van. Szityvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díjban.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Díj nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Radics Gigi a kortárs magyar popzene egyik legfényesebb csillaga, akinek technikai tudása, stílusérzéke és utánozhatatlan szólos hangszíne révén nemzetközi szinten is elismerté vált. Pályafutása a Nógrád vármegyei kisfaluból, Endrefalváról indult, hogy aztán tínédzserként meghódítsa a hazai zeneipart és 21 évesen a tehetségkutató történetének legfiatalabb nő mentorává váljon. Az énekes nő nemrég ünnepelte 30. születésnapját, életének ez a mérföldköve pedig egybeesett magánéletének eddigi legboldogabb fejezetével és egy komoly zenei megújulással is. A csodagyerektől a megasztár győzelemig. Gigi tehetsége már egészen kisgyermekkorában megmutatkozott. Édesapja, Radics Tamás korán felismerte a kislányban rejlő rendkívüli potenciált, és minden áldozatot meghozott azért, hogy lánya előtt megnyíljanak a kapuk. 8 évesen már zenekarral járta az országot, de az országos hírnévhez vezető út nem volt mentes a csalódásoktól. Többször is szerencsét próbált a tehetségkutatóban, a Megasztárban, a 4. és az 5. szériában is korán kiesett. A kudarcok azonban nem szekték kedvét. Kitartása 2012-ben kifizetődött, amikor

0: Hon teljesedett ki igazán. Első nagy slágere a vadonatúj érzés hónapokig vezette a slágerlistákat, amelyet számos díj, teltházas koncertek és sikeres albumok követtek. Televíziós karrierje csúcsaként 2017-ben és 2018-ban az X-Faktor mentora lett. Mindössze 21 évesen ült be Gáspár Laci, Báj Alex és Puskás Peti mellé a zsűriszékbe. Kezdetben gyakran kételkedtek abban, hogy egy ennyire fiatal lány képes lesz-e szakmai iránymutatást adni a versenyzőknek, de Gigi rácáfolt a szkeptikusokra. Szakmaiság, mentorátjaival szemben precíz és következetes volt, a tiszta énektechnikát és a színpadi jelenlétet helyezve előtérbe. Érzékenység, korából adódóan sokkal közvetlenebb, szinte testvéri kapcsolatot tudott kialakítani az énekesekkel, ami különleges dinamikát adott a csapatának. Két sikeres évad után végül azért döntött a mentori szék elhagyása mellett, mert saját zenei karrierjére és az alkotásaira kívánt koncentrálni. Az érett 30 éves nő megújulás és boldogság. Gigi az elmúlt években óriási személyiségfejlődésen ment keresztül, a tinédzser popcsillagból érett divává és édesanyává vált. Kislánya Bella születése után az élete új fókuszt kapott. Magánéletében egy nehezebb, válással végződő időszak után ismét rátalált a boldogság párja, Mackó Miki mellett. Szerelmüket nemrég egy gyönyörű esküvővel pecsételték meg, amelyet Gigi pontosan a 30. születésnapján tartottak meg.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Remélem, már mosolyogva telik az estétek. Ha még csak most kapcsolódtatok be, akkor jó hírem van. A legjobb még csak most következik, mert indul a Digbuli. Egymás után érkeznek a kedvenc dallamok, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és bulizzunk együtt itt a Rádió Diggen.

Akár otthon pihentek, akár még úton vagytok, vagy éppen egy jó társaságban töltitek az estét, örülök, hogy velem vagytok. Ma este én, mint rezidens, gondoskodom a zenéről nektek, viszont csak annyi a dolgotok, hogy élvezzétek a pillanatot. Nem is szaporítom tovább a szót, induljon a következő kedvencetek.

0: Menger.
1: A legfrissebb hírek most következnek, viszont még bőven van időnk együtt bulizni. A következő órában is tartsatok velem!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtök ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Andosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egy évi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 milliméter sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 milliméterrel kevesebb

0: Elkinő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

szép estét kívánok minden kedves rádiódik hallgatónak. A nap lassan véget ér, de az este csak most kezdődik igazán, úgyhogy ideje elengedni a napi rohanást, hátradőlni, vagy éppen felpattanni és táncra perdülni. Én hozom a zenéket, ti pedig hozzátok a szokásos jó kedvet. Köszönöm, hogy ma este is velem vagytok, innen már csak a hangerőt kell feltekerni. Induljon egy újabb következő digbulis óra.

Na valljátok be, ki az, aki már a konyhában is táncol, miközben készül a vacsora? Ha még nem ti vagytok, semmi gond. Ezen azonnal változtatunk. Érkeznek a legjobb bulis lágerek, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és induljon, illetve folytatódjon az esti dikbuli.

hírek most következnek, viszont van még egy óránk arra, hogy együtt mulassunk. Tartsatok velem a következő órában is, mert folytatódnak a legjobb zenék itt a Rádió Dikken.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, Kálo Buko. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a Buko az ugye a tüdőnk, a Kálo Buko a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam, de hogy nem.
2: Zeneszövegben.
3: Igen, mert hát ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az íló.
2: Jó, íló. Így van. Szígy vászlas eszel.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma zenei hagyományok és különleges budapesti koncertek 2026 nyarán. A roma és a cigányzene évszázadok óta fontos része Európa kulturális örökségének. A roma muzsikusok generációkon keresztül adták tovább a dalaikat, zenei tudásukat és előadói hagyományaikat, miközben folyamatosan kapcsolatba kerültek más népek és kultúrák zenéjével is. Ennek köszönhetően a roma zene rendkívül sokszínűvé vált. A magyar cigányzenétől a jazz manuson és a flamenkon keresztül egészen a modern világzenéig számos irányzatban megtalálható a roma zenei kultúra hatása. Budapesten 2026 nyarán és őszén több olyan koncert is várja a közönséget, amely valamilyen formában kapcsolódik ehhez a gazdag zenei örökséghez. Különösen érdekes, hogy egyetlen estén, augusztus 30-án két egészen eltérő, mégis a roma zenei hagyományokhoz kapcsolódó koncert közül is lehet választani. Gypsy Jazz Band Csondor Kata és Charlie vendég szereplésével. Augusztus 30-án, vasárnap este 19:30-kor a Gypsy Jazz Band ad koncertet a Pesti Hidegkúti Művészeti Fesztivál keretében. Az est különlegességét az adja, hogy vendégként Csondor Kata és Horváth Charlie is színpadra lép. A Gypsy Jazz Band zenei világának középpontjában a jazz manus, vagyis a Gypsy Jazz áll. Ez a stílus különösen szorosan kapcsolódik a roma zenei hagyományokhoz, a műfaj történetében meghatározó szerepet játszott a legendás Django Reinhardt, aki a jazz és az európai roma zene hagyományok találkozásából alakított ki egy sajátos, világszerte ismert stílust. Gypsy Kings by Diego Baliardo, flamenco rumba és roma hagyományok. Ugyanezen az estén egy másik rendkívül különleges koncert is lesz Budapesten. 2026. augusztus 30-án 20 órakor a Dohány utcai zsinagógában lép fel a Gypsy Kings by Diego Baliardo a 28. zsidó kulturális fesztivál keretében. A Gypsy Kings világszerte ismert formáció, amelynek zenéje szorosan összekapcsolódik a dél-franciaországi és a spanyolországi cigány kulturális hagyományokkal. Zenéjükben a flamenco, a rumba, a pop, a világzene és a mediterrán zenei kultúra találkozik. A koncertet Diego Baliardo, az eredeti Gypsy Kings formáció egyik alapító tagja vezeti. A közönség olyan világhírű dalokra számíthat, mint a Bamboleo, a Volare, vagy pedig az

0: újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a Dick Nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Az este még nagyon fiatal, ti pedig remélem, hogy tele vagytok energiával. Ha viszont egy kis lendület hiányzik, arra itt a tökéletes gyógymód, egy jó kis digbuli, egy jó dal, és még egy jó dal, és még egy jó dal, és már is azon kapjátok magatokat, hogy együtt énekeltek velem együtt. Maradjatok a Rádió Dikken, mert a buli csak most kezd igazán beindulni.

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Nem a jó kedvre. Egy csipet mosoly, egy nagy adag zene, és egy maréknyi vidám ember. Ez az én legjobb fűszerkeverékem arra, hogy a digbuliban mindenki jól érezze magát. Szerencsére itt tényleg mind három megvan ehhez a tökéletes recepthez, úgyhogy töltsük még ezt az estét együtt, és legyen ma a zene a legjobb társaság.

Addig buli a végéhez ért, de ne szomorkodjatok, jövő héten újra együtt lehetünk és együtt bulizhatunk. Vigyázzatok magatokra, pihenjetek egy nagyot, és bármerre jártok, tudjátok, a zene legyen veletek. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lett, mint tervezték, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirendelőtt. Magyar Péter Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt. A kormányfő kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülnie. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első, 8. osztályos gyermekek részére, közölte a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinko Edit a Pest vármegyei településen elmondta, hogy a támogatásra a pályázati felhívásban közel 8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, amely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig több mint 200 ezer tanszercsomagot szereztek be, összesen mindegy 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdet terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamas szimpatizáns Budapesten. Gró Szandor, a Mazsihisz elnöke közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét ártatlan civilek arca mögé bújva terrorista mozgalmak veszélyeztessék. Nem vallási, nem származási, nem politikai nézetkérdés, hogy radikális, fegyveres gyilkos csoportoknak még a kultuszát sem hozhatja be senki Magyarországra. Aki ezt teszi, az a magyar társadalom békéjét teszi kockára, írta. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanótestekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a tűzszerész és folyamőr ezred Facebook oldalán. Azt írták, az elhúzódó csapadékhiány és az ezzel összefüggő alacsony vízállások miatt számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában üledékében rejtőző robbanótest vált láthatóvá és hozzáférhetővé, emiatt jelentősen megnőtt a tűzszerész ügyeletre érkező bejelentések száma. A beszámoló szerint január 1-e és augusztus 24-e között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és több mint 1000 normál bejelentés érkezett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dik.

0: köszönöm szépen, Dezső, hogy eljöttél és beszélgetsz velem.
1: Köszönöm a meghívást, Andriskám, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Nagyon régóta vártam ezt a beszélgetést, mert régóta ismerjük egymást természetesen, főleg édesapáink révén, hiszen apukám és a te apukád, ők nagyon-nagyon jóba voltak, még a Rajkóban, meg a Száztagúban is közeli barátok voltak, úgyhogy mi is ismerjük egymást évtizedek óta, ne is mondjuk még egyelőre, hogy mennyi, de már nagyon vártam ezt a beszélgetést veled. Bemutatlak, jazz, bárzongorista. És mondtad, hogy te klasszikust is játszol, tehát hogy beszéljünk például az utóbbi koncertjeidről, ahol aztán tényleg különlegesen állítodott össze a műsort. Mit játszottál? Ez is majd demonstrálja, gondolom, a széles repertoárt, amit szoktál általában.
1: Igen,
0: játszani.
1: Hát törekszem arra, hogy lehetőleg a legmagasabb szinten, ami tőlem telik, tehát hallgatható állapotba hozni azokat a zenéket, stílusokat, számokat, tehát egy olyan repertoárt, amit az emberek szeretnek. Ugye nagyon fontos számomra, hogy elsősorban a közönségnek muzsikálok, ugye nem magamnak, persze én ugyanúgy élvezem, de őket szeretném elsősorban érzelmileg megmozdítani, szórakoztatni. És ugye mindenkinek más a stílusa, más szeret, más zenét szeret. Van, aki a klasszikus felé hajlik, van, aki a jazz felé, van, aki a popzene felé, valaki a slágereket, van, aki a valcerokat, most úgy tudom már, mit mondják. És megpróbálok mindenkit kiszolgálni. Tehát, hogyha most volt egy pár nagyobb ilyen szólókoncertem, és ezt most kezdtem el körülbelül egy éve, másfél éve, és nagyon nagy siker volt, hála a jó Istennek, olyan jól sikerültek. Egyrészt meg voltam lepődve, mert jó, hát nagyjából ismernek azért külföldön is, és de annyira nem, hogy egy teljes komplett telt házat, sőt, nem volt elég hely. Tehát mikor megérkeztem a helyre, akkor mondták, hogy hát még a mai napon is vissza kellett 30 embert utasítaniuk, mert már nem fértek be. És ez nagyon jó érzés volt. Egyáltalán az emberek érdeklődnek ez iránt. Ugye ők is érzékelik, hogy ez egy széles paletta, és hogy itt mindenki megtalálja a magához közel álló zenét. Úgyhogy minden szólt. A klasszikus, hát a fő stílusom, ami hozzám ugye az alapok számomra, a klasszikus és a jazz zene. De minden szerintem ebből jön. Tehát ugye, ha ez a kettő valakinél megvan, akkor tudja ezt a két nyelvet beszélni, akkor valójában olyan, mint a latin, hogy utána minden nyelv könnyebb.
0: Nagyon jó.
1: És akkor utána minden, mondom, ami belefért. A pop zene, a külföldi régi új slágerek, a klasszikus zene.
0: És akkor ilyenkor van mondjuk egy Lady Gaga szám, tegyük föl, és akkor azt mondjuk átalakítod a saját stílusodra, jazzesebbre, vagy egy kicsit klasszikusabbra, vagy egy picit az, ami belüled jön?
1: Igen, igen. Kialakult egy ilyen egyéni stílusom, mondhatom azt, ami jó, hát persze sok mindenkinek van, aki így szórakoztató zeneiparban, vagy bárzongoristaként említheti magát. Én úgy érzem, hogy én amikor játszom, abban ki lehet hallani a jazz alapokat, a klasszikus alapokat, és egy egyéni ízlést, egy egyéni tastinget. Tehát, és ezt az emberek nagyon szeretik. Hál' Istennek azok a visszajelzéseim, hogy meglepődnek, hogy most akár például, amit te mondtál, hogy Lady Gaga számot, ugye én folyamatosan fejlesztem magam, tehát amik vannak, meg hát kérik is, ugye többnyire én öcsillagos szállodában játszom, koncertek vagy klubozások mellett, amit én nagyon szeretek, mert megadta Jóste most a lehetőséget, hogy olyan körülmények között és olyan zenei eszközök mellett, olyan kondíciók mellett muzsikálhatok, mint hogyha minden nap egy elég magas szintű koncertet adhatnék. Ugyanis mind akusztikailag, mind hangszerügyileg, mind közönségügyileg ez egy magas szintű hely, ahol játszom. És ott az emberek értékelik ezt, tehát nagyon sok visszajelzés van, nagyon sokszor odérnek hozzám. Ugye nekem fejlesztenem kell magam, be is kérik ezeket a számokat, zenéket, nagyon sok mindent, el se hinnéd, hogy miket bekérnek manapság az emberek. Persze elmegy egy rossz irányba is mostanában sajnos az új generációnak a színvonala. Tehát ugye ezek a social médiában, ezek a
0: ja, amik terjengenek.
1: Igen, ezek a 3-4 akkordos, meg ezek az altató zenék, amikért

0: egyszer rajonganak, és amik nagyon szépek, csak hát most eddig, amíg bekértek egy, mit tudom, egy nagyon ritka Sinatra számot, vagy ilyesmi, most ezeket kérik, de sokszor. De bekérnek ugyanúgy ilyen mostanában, tehát pár hónapos popzenéket is, és azt én megtanulom, és úgy formálom, hogy utána nagyon meg vannak lepődve, hogy hát ez a zene, ez ugyanaz, de hogy ilyen stílusban még ők ezt nem hallották, és hogy mennyire tetszik. És ezek köré építek sokszor koncertet is, tehát, mert tudom, hogy az emberek ezt szeretik, és minőséginek találják.
1: Na most ez egy nagyon érdekes kérdés, ez az egész bárzongorázás, hiszen ez valójában arról szól, hogy akkor vannak bizonyos dalok, számok, és ezt a te saját stílusodban előadod. Egyébként ettől jó egy igazán kiváló művész, hogy ráismerünk az ő stílusára. És lehetséges, hogy még a régebbi generációból, tehát az idősebb korosztályból időnként azt gondolhatják egyesek, hogy hát a bárzongorista feladata azért nem olyan nehéz, mint mondjuk egy klasszikus zongora művészé, vagy egy jazz zongoristáé, de hát ilyenkor jön egyből a példa, hogy hát ott volt Cifra György is.
0: Így van.
1: Aki viszont a 20. század legnagyobb klasszikus zongoristája, és én azt hiszem, hogy a 20. század legnagyobb bárzongoristája is lehetett.
0: Bizony.
1: Habár így ez még nem lett kimondva, de biztos vagyok benne,
0: mondták,
1: hogy...
0: Mondták őt abban az időben, igen, tehát őt ugye mondták, hogy ő volt egy bárzongorista időszaka is.
1: Bizonyám.
0: Ebből kereste a kenyerét, és hát igen. Az esti füstös éjszakában ő bizony elég keményen nyomta órák hosszan át hajnalig, bizony, reggel 4-ig. Ezek, amit ő imádott.
1: Nagyon szépen. És nem is akár milyen minőségben. Szerette.
0: Bizony.
1: Tehát, hogy itt a lényeg.
0: És pont ezért mondom azt, hogyha te is kérdezted, sokan kérdezik, hogy most te végül is akkor mi vagy? Jazz zongorista, klasszikus zongorista, bár zongorista, vagy mi? Hát, hogyha ugye szerintem az egyik legösszetettebb műfaj a bárzongorista.
1: Így van.
0: Bárzongorázás.
1: Így van.
0: Csak nem mindegy, hogy melyik aspektusból nézzük. Ha most a régi időknek a bárzongorázását nézzük, az megint egy más jellegű volt, bár az is a jazzen alapult. Azt is nagyon sokan magas szinten művelték.
1: Így van. Tehát, hogy még a klasszikus zenészek is egy jó bárzongoristára azért felnéznek, mert az egy olyan speciális tudás, amit ők tudnak, amivel nem mindenki rendelkezik.
0: Így van.
1: Tehát ez egyáltalán nem degradáló, sőt, itt a minőség, hogyha olyan, az...
0: Én úgy gondolom, hogyha valaki jó klasszikus zongorista és jó jazz zongorista, abból lesz a legjobb bár zongorista.
1: Ez így van. Szóval az még egy harmadik.
0: Ha még van hozzá egy harmadik jó ízlése is,
1: az nem árt.
0: Egy zenei, jó zene ízlése is, ami tudja, hogy mikor mit szabad eldurrantani, akkor az szerintem az nagyon jó dolog, nagyon tetszetős dolog lesz.
1: De valahol ez a bárzongorázás kicsit hasonlít arra, mint amikor egy cigány zenekarban a jó prémás, mondjuk egy Lakatos Sándor, és szórakoztatja a vendégeit. Hát azért az
0: persze,
1: egészen
0: nagyon fontos.
1: Más. Persze,
0: nagyon
1: mint
0: fontos.
1: Amikor a koncertteremben hallgatunk egy hegedű művészt, de mind a kettőnek megvan a létjogosultsága és a helye, és ha mind a kettő a legmagasabb minőséget képviseli, hát az felülmúlhatatlan.
0: Hát ugye ezt tehát ugyanez, és ez az egyik gól, úgymond gólom, tehát célom, hogy most pár éve dolgozok ezen a szólókoncertes. Eredetileg két zongorával akartam, aztán ez átalakult a lehetőségek alapján, meg ahogy az emberek reagáltak, most szólóvá, hogy ezt a fajta stílus, tehát amiben minden meg, tehát most azt mondom, hogy Stevie Wonder, ha azt mondom, hogy minden megharmonizálva szépen, de ugyanakkor improvizatív van, tehát nem hangról hangra lejátszva, ahogy le van írva, tehát hogy legyen egy szabadság ugyanúgy dolognak. És ugyanúgy egy széles repertoárral lévő koncerteket. És ugye én ezért mondtam, hogy ha most a Cifra György bárzongorista volt, akkor nem azért, mert én olyan jól játszom, mint a Cifra György, de ő egy magas színvonalat képviselt a bárzongorázásban. Akkor nyugodtan engem is hívjanak bárzongoristának, mert én nekem az a célom, hogy egy színpadi muzsikává alakítsam át ezt a műfajt. És úgy, hogy mindenki megtalálja benne a maga örömét. Tehát sokszor például, hogyha hotelben játszom, nagyon sokszor jönnek be úgy vendégek, hogy rám néznek, ugye csak látják a nagy zongorát, megijednek. Tehát gondolom, hogy sok rossz élményű tapasztalatuk van előzőleg, és egyszer csak azt látom, hogy sírva fakad valamelyik vendég, de ezt komolyan mondom, és ez olyankor jó érzés, és utána úgy állnak föl, hogy órákig köszöngetik. Tehát egy fanyolú arca jönnek be, és még köszönni sem akarnak. És utána úgy állnak föl, hogy azt mondják, hogy you made my day, vagy hogy ugye ez volt a nap fénypontja, hogy téged hallgattunk. És ez jól esik, mert akkor azt gondolom, hogy van értelme, meg ez is egy célom, hogy érzelmet kiváltani az emberekből. Tehát nekik játszom, és ha őket megérintem bármilyen szempontból, az enyémmel, akkor már
1: volt értelme.
0: Már volt értelme, igen.
2: Most hallgassunk meg egy dalt, a YouTube Advantage of Me, Balogh Dezső előadásában.

0: egy picit térjünk vissza most a gyökerekhez. Zenés családból származol te is, ami nagyon-nagyon sokat jelent természetesen.
1: Bizony, hát nem csak nagyszülőkig, nagyszülőkön túl is visszamenőleg, de akit említenék, ugye elsősorban az édesapám és az anyai nagypapám, aki egerdíszpolgára volt, a Grand Hotel Egernek és a szolnoki primás versenynek a győztese volt a zenekarával, és a Grand Hotel Egerben 25 évig muzsikáltak ezzel a bandával, és nagyon híresek voltak, cigánybálókat is muzsikáltak, és nagyon nívós eseményeken ők voltak a zenekar. Egy elismert ember volt, egy fantasztikus, humorú és zenei stílusú muzsikus volt. Ő is nagyon felkészült volt, és nagyon jó bandája is volt. Ő volt az egyik felmenőm, akit úgy említenék, a másik pedig édesapám, ugye sajnos ő sincs már köztünk 2020 óta, aki az Állami Népi Együttes klarinétosa, szólistája volt, ugye szintén 25 évig, és a 100 tagú cigányzenekar egyik alapító tagja, 84-es, 85-ös alapításkor ő volt az egyik, aki és szintén a szólistája volt 30 évig. És
0: persze ő is a Rajkó zenekarban kezdte.
1: És ő is a Rajkóban kezdte, nagyon sok mindenkivel, a te édesapáddal együtt, és még nagyon sok jó cigánnyal együtt, akik mind, az a generáció az mind legenda lett. Igen, úgy gondolom, hogy akik ott abból a nehéz időszakból kikerültek onnan, mindenki tudta, hogy mit kell csinálni, és hogy kell muzsikálni.
0: Meg hát aki Farkas Gyula szárnyai alatt nőtt fel, hát ez már eleve egy válogatott hozzá, társulat volt, hiszen a felvételi is, a bekerülés a Rajkó zenekarba, mekkora válogatás volt.
1: Igen, ezt tudni kell, hogy ugye édesapám egyszál klarinéttal érkezett föl, 11-12 évesen Ózdról, ugye mint kollégiumba bekerült, tehát teljes családi, távol a családtól, tehát úgymond családi támogatottság nem volt a közvetlen közelében. És hát azért a világ hírnévig vitte. Tehát innen a semmiből, és lehet azt mondani, hogy akkoriban ugye csórók voltak a gyerekek, hiába támogatták a szülők őket. Hát tudjuk, hogy milyen idők voltak akkor, és milyen nehéz volt megmaradni abban az időben. De ő tényleg, tehát fölépített valamit a semmiből, ami nagyon példaértékű, és szerintem hagyott az utókornak nagyon sok minden. Több ezer rádió, tévé felvétele van, és bejárta a világot. Lehet azt mondani, hogy a világ majdnem összes országában volt koncertfesztek.
2: Most hallgassuk meg idősebb Balogh Dezsőtől a Párizsi nyár című számot a 100 tagú cigány zenekar kíséretében.

0: És még a családi felmenőimhez meg szeretném említeni Lakatos Miklós nagybátyámat, a nagyszerű Prímást, aki úgy gondolom, hogy Magyarország egyik legnagyobb szaktekintélye a cigányzene terén is. Ugye, hát nekem rokonság, mert az én anyai nagymamám Lakatos Margit, tehát a Lakatos család ugye innen van.
1: Egy ilyen családban felnőni egyrészt nyilván felelősség is, kihívás is, és hát azért óriási támogatás.
0: Igen.
1: Te hogy érzed? Tehát, hogy nyilván akkor édesapád kezdett el veled foglalkozni zeleitében.
0: Az az igazság, őszinte vagyok neked, hogy ő mindig büszke volt rá, hogy ugye mindig azt mondogatta az elején, hogy gyakoroljál, mert tróger leszel, nem gyakorolsz. Ugye ezt nagyon sokáig hallgattam, aztán ugye amikor elértem egy szintet, hát mint mindenki már.
2: Így van.
0: És amikor elértem egy szintet, utána meg már büszkén mondta mindenkinek, hogy ezt a gyerek magától ért el, persze segített, tehát meg nagyon, nagyon, nagyon sokat köszönhetek annak, ahova, tehát a tanárokhoz, ahova beprotezsált, beiratott, tehát ugye megadtam az utamat. De az az igazság, hogy a zongorát elsősorban a nővéremnek vették. Én 5 éves voltam, mikor a nővéremnek vettek egy zongorát, egy Zimmermann pianinót, egy vadonatúj gyönyörű szép zongorát, de ő állandóan táncolni akart. Aztán ő belőle az Állami Népi Együttes szólistája, és elismert koreográfusa lett azóta, és én lettem a zongorista, mert én meg 5 évesen nem hagytam a családot aludni, már kora reggel ütöttem a zongorát, és fülből játszottam, amiket a tévében hallottam. És nem tudták elképzelni, ki zongorázik. És ment egy kis 5 éve gyerek ott, 2 kézzel zongorázgatott, és mondta, azonnal be kell iratni.
1: És akkor utána... És hogy kerültél végül is akkor az állami zeneoktatás keretébe?
0: Hát ugye beiratta, ugye én az Alsóerdősor utcai általános iskolába jártam, és ott tanított a Molnár Antal zeneiskolából, ott voltak, pont ebben az iskolában voltak a kirendeltségek, és ez ugye ez egy 7. kerületi nagyon erős és nagyon jó tanárokkal megáldott iskola volt, zeneiskola.
1: Ja.
0: Sokat köszönhetek nekik. És a nagyszerű tanárnőhöz, Iccés Vilmához kerültem, ő klasszikus zongorista volt. Ő ott tanított, tehát végül csak iskola után be kellett mennem hozzá órára.
1: Na jó, de azért ez is egy kiváltság volt, hiszen azért aki Iccés Vilmától tanult, azok a növendékek azért kiemelkedők lettek gyakran.
0: Igen, igen, nagyszerű, hát nagyszerű pedagógus, sőt, tanárnő, egy nagyszerű ember.
1: Igen.
0: Te személyesen is ismerted őt.
1: Sőt, hát én jártam hozzá a zeneakadémiai idő alatt hospitálásra, tehát a zeneakadémisták nála tanulták azt, hogy hogyan kell tanítani a kicsiket. Tehát azért ez
0: csodálatos stílusa volt hozzá. Tehát megszerettette a hangszert. Uh-huh. Nem mint sajnos pár rossz tanár, akik miatt sok tehetséges gyerek lerakta a zongorát, hallottam olyat, a hangszert. Nem, ő megszerettette, és mind technikailag, mind stílusérzékileg nagyon bele súlykolta az emberbe, hogy hogy kell csinálni. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetek neki tényleg.
1: Tehát ez egy jó indulás volt, ez egy jó alapeleve.
0: Igen, igen, igen. Ő nagyon szerette volna, ha klasszikus pályán maradok, mert gyorsan haladtam, és már kisgyereknek elég jó technikám volt, és nagy technikás darabokat adott, már kicsinek is emlékszem. De hát észrevettem, mivel én állandóan beleimprovizáltam, meg szerettem improvizálni, meg elferdítettem a darabokat egy kicsit ilyen jazz akkordokkal, és akkor már látták ők is, hogy nekem ez nem lesz olyan módon elég, hogy nem tudom annyira kifejezni. Persze, hogyha játszom a darabot, akkor ki tudom fejezni a saját elgondolásomat a darabra, de az egyéniségemet és a lelkivilágomat inkább, amikor a saját harmóniáimmal, a saját dallamaimmal, a saját improvizációmmal, az adott, hogy mondjam, az adott szituációban, az adott pillanatban, az adott hangulatban, hogy mi jön ki az emberből. Mert mindig máshogy ki. Ugyanaz a szám, amit mondjuk én játszom 30 éve, mai napig nem tudom ugyanúgy eljátszani. Mert attól függ, milyen hangulatban vagyok.
1: Igen. Most következzék egy dal Kawano Nagare no Yo-ni, Balogh Dezső előadásában.

0: Hát ez az alkotói folyamat, ami az előadás közben megszületik, ez lényegében a jazznek is, meg persze a bárzongorázásnak is a lényege. A klasszikus zongorában is azért az tetten érhető, de más szempontokból. Úgyhogy vannak, akik pont ezért szeretik a klasszikus zenét, vagy pont ezért szeretik a jazz zenét, akár játszani, akár tanulni. De te hogy ismerkedtél meg a jazz zenével? Ezt egyébként mindenféleképpen említsük meg, hogy azért neked vannak olyan rokonaid is, akik kiemelkedőek jazzben is. Esetleg rajtuk keresztül? Mondhatnám itt Csík Gusztávot például.
1: Igen, a Guszti bátyám, igen. Az a helyzet, hogy én mindig tudtam róla, és ugye gyerekkoromban meg láttam a tévében, jazz koncerteket adtak még akkor az M1-en, M2-n mentek jazz pódium, meg nem tudom micsodák, és akkor ugye tátott szájjal néztem még, tehát még teljesen az elején voltam, hogy mekkora sztár is, hogy zongorázik, tehát úgy kuriózunk. De mi nagyon sokáig nem találkoztunk. Sokszor beszéltünk telefonon, de mivel ő is Svájcban volt többnyire, mikor ő Magyarországon volt, akkor már én voltam külföldön, vagy én nem voltam otthon. Tehát mindig elkerültük egymást. Uh-huh. És az az érdekes, hogy pont Svájcban találkoztunk, szemtől szembe először. Úgyhogy ez egy nagyon furcsa fintora volt az életnek, hogy annyi beszélgetés, meg telefonálgatás után végre összefutottunk, úgyhogy egy helyen muzsikáltunk. Igazándiból lehet azt mondani, egy szilvesztert. Igen, végül is ott, ahol most is vagyok. Ugye én voltam a stabil zongorista ott, és ő megjött szilveszteri partit, vagy szilveszteri koncertet muzsikálni. Az énekesével is. Uh-huh. És így akkor találkoztunk így először.
0: És akkor a jazzzel viszont hogy ismerkedtél meg? Tehát nagyon érdekes. Nyilván a családon keresztül, vagy így a...
1: Nem, képzeld, nem, mert ugye én ilyen nappal a cigányzenét hallottam otthon, apujékat a rádióban, lemezeken, a Horváth Pista lemezek, a Berki László lemezek állandóan szóltak otthon, meg a rádióban jó ebét és szólalmat adtak, akkor mind abból is ők folytak.
0: Így van.
1: De nem tudom neked megmondani, egyszerűen mikor meghallottam egy swinget, de ugyanígy voltam a latin zenével. Tehát mai napig a swinget, jazz zenét, egy szalzát meghallok, és elkezd forni a vérem, nem tudom ez hogy. És tudod, akkor még más lehetőségek voltak, nem volt YouTube, nem voltak letölthető dolgok, kiskazett, és bizony, hogyha ment a tévébe valami azon a pár csatornán, akkor én oda tettem a két kazettás magnót, aki abban akkor van az emlékszik. Lenyomtam a rekordgombot, és fölvettem kazettára a tévéből, fölvettem kazettára a zenét, hogy így tudtam az első zenéimet szerezni. Uh-huh. Vagy amikor nyertem az iskolában egy könyvutalványt, akkor bementem az akkori Libribe, és nem könyvet vettem, hanem lehetett kapni jazz kazettát. Uh-huh.
0: Hát igen, ezek a régi szép idők, amikor még így hallgattuk a zenét.
1: De az is igaz volt, mondjuk, vettem egy kazettát belőle, a Wayne Shorternek a tribute lemezét, a kazettán megvettem, és hát még nagyon az elején voltam, és még csak a melódikus dolgokat hallgattam, szerettem, és beraktam, és mondom, mi ez, hát állatmódra muzsikáltak, olyan modern jazz, hogy mai napig is kevesen. Fú, mondom, mi ez? Hát ezt nem is lehet hallgatni. Aztán ma meg az egyik kedvenc albumom, hogy mennyit változik az ember.
0: Persze,
1: hát
0: igen.
1: Imádni való, hogy muzsikálnak.
0: Ezekre meg kell érni.
1: Igen.
0: Kik voltak még a meghatározó tanárok, akik az életedben úgy a pályádat segítették?
1: Ugye a klasszikus után elég korán, 11 évesen bekerültem, a édesapám beiratott az OSK-nak a másik kirendeltségébe, tehát nem a Szófia utcában, hanem a Rózsa Ferenc utcában, ami a vasutas szervezetek szakszervezet zenéiskolája volt papíron, de ugyanazok tanítottak, mint az OSK-ban többnyire. Garai Attila ugye egy ajtóval arrébb volt, mint ahol én tanultam. Én a Csonka Emil tanár úrhoz kerültem. Áldja meg az emlékét a jóisten, mert csodálatos tanár volt, és tudod, abban az időben úgy folytak az órák, hogy volt egy nagy album, oda le voltak kézzel írva a slágerek, ugye, mert manapság hogy tudsz mondjuk egy, most azt mondom, hogy egy, nem is tudom, most csak egy hülyeséget mondom, Guantanamo-ra, vagy egy Feelings, jó, most már le tudod tölteni, de akkoriban az volt, hogy le kellett ezt írni kézzel, és ezek le voltak írva kézzel egy albumba, és neked azt ki kellett másolni minden órán. Szegény édesanyám, ő, amíg én zongoráztam, órán voltam, ő addig másolta a következő órára már a kézzel, úgyhogy ő szépen kottázik mai napig. Úgyhogy ő volt, és közben vettük föl kazettára a tanulnivalót, tehát amit fölzongorázta nekem a Csonkaemény kazettára, hogy halljam, hogy miről van szó. És aztán ez is szerintem nagyon ízléses, nagyon felkészült zongorista volt, nagyon sokat Hollandiában zongorázott, nagyon sokat kiállt. Sajnos nem tudom, mi van vele, ezúttal is, hogyha valaki tud esetleg információval, nem tudom, hogy éle még, vagy hogy mi van vele, mert abszolút nem látom, nem hallom sehol. Tehát, de ő egy nagyszerű zongorista volt, és sokat köszönhetek neki is. És aztán utána, még az általános iskola után a postázeneiskolában a híres Márkus Tibor tanár úrtól tanultam. Őtől is nagyon, nagyon sok mindent, elméletet, jazz elméletet, jazz történelmet, és persze jazz zongorázást is. És akkoriban már én elkezdtem járni privát úton a Kácsihoz, az Olá Kálmán nagyszerű mesteremhez, és őtőle nagyon sokat tanultam. Őtőle azt hiszem 2 évig jártam hozzá, de szerintem ez dobott a legtöbb. Ő nyitotta meg a szememet, az egész rálátásomat a jazz zongorázásra a legjobban. És egy pár alkalommal az idősebb Szakcsi Lakatos Béla bácsihoz is volt szerencsém elmenni tanulni, aki egy tündér és fenomenális koponya és zenész, és egy teljesen komplex zenei művész volt. Sajnos, hogy róla is múlt időben kell beszélnünk. De hát annyi mindent hagyott hátra a következő generációnak zenéileg, hogy hál' Istennek van mit hallgatni tőle, úgyhogy.
2: Balogh Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom első részét hallgathatták meg. Tartsanak velünk a jövő héten is, az interjú folytatásának érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíjminimumot január 1-től 120 ezer forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink százezrei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszer érés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez, vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már 3 érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást.
4: Mai vendégem Balogh Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bár Amerikánban. Fiatalon azért részt vettél versenyeken is. Melyik volt az, amelyiket kiemelnéd ezek közül?
5: Hát 16 éves voltam, amikor a Magyar Rádió megrendezte az első Magyar Rádió,
4: Füsti Balogh Gábor jazzzongora tehetségkutató verseny.
5: Igen, hát ugye én akkor kezdtem úgy igazán belemenni a jazzbe, tehát még akkor voltam így átalakulóban, és ott amúgy egy fordulóban voltam, emlékszem, a Gitano Nagy Lacinak a bátyja, a Nagy Lajoskával, és a Balázs Elemérnek az öcsével, a Balázs Józsikával. Úgyhogy egy fordulóban voltunk így hárman barátok, úgyhogy aztán, ha jól emlékszem, a Józsika jutott tovább, hát ő már akkor nagyon jól zongorázott, és megérdemeltem, ő jutott tovább. Tehát utána volt a Postás Zeniskolának egy ilyen országos verseny, azt megnyert

0: alakult, hogy milyen érdekes, pont a Zökrös Ottóka barátom, zongorista kollégám, ő osztotta meg a Facebookon a bárzongorista versenynek a felhívását. Uh-huh. És én emlékszem, hogy pörgettem, és látom, hogy és ki volt írva, hogy fordulok hétfőnként. Nem hétfőnként? Hát én nem muzsikálok hétfőnként, az volt a szabad napom. Mondom, már csak diliből is, mert láttam, hogy nagyon sok ismerős jelentkezett. Hát mondom, ott nagyon nagy hangulat lesz, ott akkora millió lesz, hogy ott meg kell jelenni. És elmentem igazándiból, tehát ez egy ilyen bulinak indult. Aha. Az egész. Aztán sikerült megnyerni. Nagyon érdekes volt, mert a döntőre pont előtte való éjszaka értem haza Japánból. Kim voltunk egy 3 hetes turnén, és ugye jetlag, ugye nem voltam még átállva, de ez annyiban volt jó, hogy olyan fáradt voltam, hogy nem volt erőm izgulni. Nem voltam abszolút stresszes, tehát nem. Mondom, lesz, ami lesz. És hát sikerült megnyerni, hála Istennek.
1: Amikor 10 évesen elmentél ezekre a versenyekre, akkor már tudtad, hogy a jazz lesz a fő irány, és ez lesz a te utad.
0: Igen, hát mondom, egy ilyen láthatatlan erő mindig húzott a jazz felé. Már mondhatom azt, hogy 6-7 éves korom óta. Uh-huh. Pedig, ami azért érdekes, mert ugye mi elsősorban ugye a színpadi zenekari zene, ugye vonós zene, és a cigány zene irányába voltunk. Ugye millió koncertet, előadást hallottam a Magyar Állami Népi Együttesben nek a közönségében ülve, amikor édesapámék muzsikáltak a nagyzenekarral, ugye táncosok, hogy a Magyar Állami Népi Együttesről beszélünk. És ugye én igazándiból, tehát ezt hallottam otthon, ez volt előttem. Uh-huh. Hogy nekem a jazz, hogy honnan jött, igazándiból nem tudom megmondani. Volt egy affinitásom mindig felé, és én azt mondom, hogy mindenkinek a sorsa meg van írva, meg van pecsételve, nekem ez volt. Tehát, mert én tényleg valamelyik riportban mondtam, hogy, vagy írták le, hogy 12 éves korom óta céltudatosan megyek ez a műfaj felé. És ez igaz. Uh-huh. Tehát én nem véletlenül, én amikor otthon gyakoroltam a kis szobában, és mindig azt mondtam magamnak, hogy néha, amikor elfáradtam, tudom, amikor már órák hosszat gyakorol az ember, és leül, és megfáradva, háta leszakad. Akkor minek csinál? És akkor mindig egy hang mondta, hogy csináld, mert lesz értelme, és te ki fogsz kerülni ebből a kis szobából, és olyan helyekre fogsz eljutni, ahova más nem nagyon. De ezt komolyan mondom neked, tehát nem viccelődök. Egy hang mindig ezt mondogatta nekem, és mondom, jó, hát akkor csinálom. És toltam, és nem azt mondom, hogy egy kicsit azért rögös volt az út, tehát mindenkinek vannak ugye hullámvölgyei, de a Jóisten segedelmével úgymond sikerült megvalósítanom az elképzelésemet.
1: Szóval beszéljünk egy picit a tanulási folyamatról, hiszen aki klasszikus zenével kezd, azért azt tudja, hogy egészen másfajta tanulási módszert igényel a klasszikus zene tanulása, mint akár a jazz, vagy a tánczene, vagy a bárzene, mondjuk így, a szórakoztató zene összefoglaló néven, illetve ezeknek a tanulása. Hiszen amikor mondjuk jazz vagy szórakoztató zenét tanul az ember, akkor az többnyire kézről. Amikor viszont klasszikus zenét, az viszont csak kottából. Tehát gondolom, hogy azért Itz és Vilma néni biztos rád szólt, amikor nem kottából akartad tanulni mondjuk a darabokat.
0: Persze, megesett egy jó néhányszor. Aztán, mert sokszor mondtam neki, emlékszem kisgyereknek, hogy Vilma néni, nem értem ezt a részt, hogy most ez hogy van, akkor meg tudnám mutatni? Igen, és akkor lejátszotta nekem, és akkor fülből is, megnéztem a kezét, és utána ponyára lejátszotta. Nem szerettem kottát alvásni gyereknek. Uh-huh. Nem tudom, valami gyerek, melyik, aki szeret.
2: Hát pont erről van szó.
0: És aztán már nem tudom, a 10. alkalommal, amikor ezt megcsinálta, hát ugye levágta, hát rájött, hogy hogy én ezt miért kérdezem. Aztán azt mondta, legközelebb, amikor kértem, mi van, én meg tudnám mutatni, az életbe többet, azt mondja, ha itt ülünk 10 óráig, akkor is ki fogod bogarázni, este 10-ig ki fogod bogarázni a kottát, azt mondja, én meg nem mutatom neked. Úgyhogy persze, klasszikus zenében, hát nem tudom, mert persze működhet, működik ott is, tehát akinek van erre tehetsége, füle, szeme.
1: De ez nem jellemző a klasszikus zenei oktatásra, habár én azért szoktam kézről tanítani, de alapvetően nem jellemző. Viszont a jazznek és a szórakoztató zenének ez a természetes közege, amikor apáról fiúra száll a tudás például a cigány zenészeknél. A jazznél pedig

0: természetesen hát a mesterről.
1: Igen, igen. Meg hát azért itt a jazznél is ugye, meg a cigányzenén is az alapokat, de a jazznél főleg az ember az akkordokat, a szisztémát, ugye van elmélet, amit meg lehet tanulni, aztán onnantól kezdve mindenki a saját maga útját járja, tehát hogy ki mit hoz ki ebből az alapból, hogy melyik úton indul el, mit gyúr belőle ebből az alaptudásból, az már rajta múlik az emberen. Azért kell, ugye nagyon sokat hallgatunk, nagyon sokat kell jazzt hallgatni, felvételeket, különböző stílusokat, régi zené, a régi 60-as, 70-es évek jazz, 50-es évek jazz zenéjét, ugye el kell indulni egy úton. Aztán mindenki kisajátítja belőle az, ami hozzá közel áll. Így alakulnak ki a egyéni stílusok, úgy gondolom.
0: Szóval mit lehet tulajdonképpen megtanulni kottából, és mit csak úgy, hogy az ember hallgatja a másikat?
1: Ez mind a kettő. Most inkább úgy mondom, hogy ez a klasszikus és jazz zenére is igaz. Mert mondd meg, ha hazudok, hogyha te megtanultál kottából egy darabot, de nem hallgattad meg mondjuk a legnagyobb zongoristáktól.
0: Kell az inspiráció.
1: Az inspiráció, hogy ő hogy veszi,
0: veszi. Mások hogy játsszák, igaz?
1: Így van, tehát ugyanez a könnyebb zenénél, a jazznél, tehát le van írva, a téma le van írva, az akkordok, és aztán, hogy ki hogy veszi, azt meríteni lehet, ugye, persze, bizonyos szint fölött már az ember a saját elképzeléseit használja, de hogyha mondjuk megfeneklik egy picit az ötlet, akkor lehet. Ez nem ciki.

0: 21 évesen kerültél be a Monte Carlo-i Hotel de Paris La Bar Americaine nevű bárjába, ahol 10 éven keresztül dolgoztál és játszottál. Ez egy hihetetlen megtiszteltetés is, egy óriási dolog egy fiatal művész életében, hiszen Budapestről kikerülni Monte Carlo-ba, hát a világ közepe, én azt hiszem, ha szabad ezt mondani.
1: Hát igen, ez egy nagy büszkeség, és egy nagyon kalandos periódusa volt az életemnek, és tényleg fiatalon, lehet azt mondani, hogy még gyerekként, hát 21 évesen szinte fel se fogtuk, hát emlékszem, amikor megérkeztünk oda, és be kellett kezdeni első nap a bárba, tehát izgatott is voltam, meglepődött is voltam, és csak ámultam, káprázott a szemem, hogy hol vagyok, mi ez itt körülöttem. Aztán otthonunká vált igazándiból, a kvártettemmel játszottunk 10 éven keresztül. Az SBM-nek, a Hercegi Szervezetnek, a Société BM de Mer-nek az egységeiben, tehát hoteljeiben, színpadain, klubjaiban, a Monte Carlo kaszinóban, a Cabaret du kaszinóban, sok hotelben, és hát nagyon sok élményünk volt. Uh-huh. Reggelig tudnám mesélni, hogy mik voltak ott, miket láttunk, miket mentünk keresztül.
0: Hogy kerültél ki egyébként, ezt azért meséld el nekünk, mert ez nagyon érdekes.
1: Ebben is nagy szerepe volt édesapámnak.
0: Uh-huh. És az hát akkori... a száztagú sokat muzsikált akkoriban.
1: Igen, és azt tudni kell ugye, hogy a száztagúnak a legelső nagy turnémenedzser, Xavier Dubuc,
0: így van,
1: francia lyoni ember, férfi volt, és ő neki nagyon nagy kapcsolata volt Franciaországban, és hozzákapcsolódott Monte Carlo-ban. Ment is a száztagú sokszor, sőt, szilvesztereket muzsikált a nagy kaszinó lépcsőzetén. A híre, amit most, ugye akkoriban nem volt okos telefon, hogy ezt annyira publikálni lehetett volna, de hát most ugye mindenki a Reels videókban, minden a nagy Monaco Luxury, és olyan ott szállnak ki a kocsiból. Na most erről a térről beszélünk, a kaszinóról, és a hotel, ahol én játszottam, tehát, hogy ez mekkora dolog most, igazán most mennyire virál az egész, hogy mennyire,
0: igen,
1: mennyire híres lett az egész. És ugye édesapám, csináltam 2000-ben egy demoanyagot. Bementünk a Tonton stúdióba, Dorosmanyhoz. Nem tudom, hogy miért, mondom, itt az ideje, a Horváth Pultó József Bőgőssel, Petényi Gábor dobosommal, és meghívott vendégként volt ott gitározni a Gitánó, akkor még csak Nagy Lacika, a Pecek András, Pecek Lakatos András, Andiska dobolt még, ők voltak a meghívott vendégek, és csináltunk egy 10 számos egy ilyen házi albumot. És igazándiból ez nem került kiadásra, mai napig megvan, viszont apám azt mondta, add ide, megmutatom a Dubuc-nek, ugye a száztagú World
0: menedzserének.
1: És megmutatta, és milyen a jó Isten, annyira tetszett neki, azt mondta, hogy azóta az szól a kocsijába, bármerre követi a turnét, tehát jó, hetekig az egész úton oda-vissza hallgatta lemezt. És jött az ötlete, hogy őnek jó barátja volt a Monte Carlo-i artistic director, a Jean-René Palacio, és megmutatta neki a lemezt, és neki is nagyon tetszett. Szóval hallgass már meg, fiatal gyerekek, hogy milyen érzéssel muzsikálnak, és meghallgatta, szóval ez fantasztikus. Nem tudnád őket idehozni játszani? Szóval dehogy nem. És sose felejtem el, képzeld el, ugye akkor még vonalas telefon volt, és csörgött a vonalas telefonban, éjjel egy órakor. Mondom, ki már aludtam, ki volt az, akkor téged. És hívtak, hogy Monte Carlo-ból hívtak, mert valami közös rendezvényen voltak, és apám mondta, hogy nem, most hívjátok fel a gyereket azonnal, hogy akart, hogy örüljek kicsit. És mondtam, hogy természetesen ráérek, és akkor úgy így alakult, hogy 2001-ben karácsony-szilvesztert már, tehát december-januárt kimuzsikáltuk, és utána pedig 2004, volt egy kis kihagyás, viszont arra büszke vagyok, hogy elmondhatom azt, hogy a Hotel de Paris történelmében, amióta megépítették ezt a hotelt, én voltam az első, aki énekessel kezdett be oda. Előtte csak akusztikus triók, hangszeresek muzsikáltak ott. És mikor képzeld, bekezdtünk 2004, először januárban a kabaréban játszottunk, ott lecsekkolták, hogy szól ez az egész énekessel, és onnan átmentünk februártól a De Paris-ba, 3 hónapra, képzeld el, hogy három akkora siker volt az embereknek, hogy énekes van, hogy hétfőtől vasárnapig szünnap nélkül muzsikáltunk amúgy, hogy nem ürült ki a bár. Tehát teljes teltház volt. Hétfőn is, kedden is, teljesen mindegy volt, hogy hétvége van hétközben. És ez nagy dolog volt, jó, hogy kimerítő volt nagyon, de nagyon élveztük, nagyon szerettük, és erre nagyon büszke vagyok.
0: Ez napig. Óriási dolog.
1: Igen.
0: És mesélj, kiknek játszottál ott? Akár itt a hotelben, akár a bárokban.
1: Fú, hát nagyon, nagyon sok színész, sportembernek, politikusoknak, Forma 1-eseknek, nagyon sok Forma 1-esnek.
0: Persze. Ott tartják a Monaco.
1: És sose lehetett tudni, hogy komolyan, hogy kitoppan be. Volt olyan, hogy mit tudom én, egy olyan nap, talán amikor a Cannes filmfesztivál volt, az utolsó napja volt, és olyan két óra fele volt, már zárni akartak a bárban, és egyszer csak egy szemüveges sapkás emberi bejött egy magas szőke nővel a hátsó bejáraton, leült oda, és akkor nézzük, hogy ki lehet ez, és akkor mondják, hogy itt van a Robert De Niro. És akkor elkezdtük játszani a keresztapát.
0: Júj!
1: És fölállt, odajött, levette a napszemüveget, odajött, mutatta, hogy mondta, hogy thank you very much, köszönöm szépen, jutott egy a szívére, mutatott, hogy ez nagyon jó volt. Kezet csókolt az énekesnek, és visszament a... De sok ilyen jelenet volt amúgy. Hát ugye a monakói herceg, az Albert hercegnek ő nagyon sokat játszottunk. Tehát ő személyesen névről ismert minket, mindig kész csókommal köszönt az énekesnek. És ami szintén kuriózum, hogy az ő édesapja, a Ranier herceg, aki végül is egész Monte Carlót létrehozta. Mikor meghalt, én játszottam az ő memóriáján. Tehát a Salempirbe a Chopard, az XL márkának a GM-je, ő festőművész is, és ő csinált egy kiállítást, és ott játszottunk a bőgösömmel, amúgy Orbán Györgyel, Gyurival, duóban. Tehát ez is egy nagyon, nagyon nagy dolog, hogy a Prince Ranier-nek a megemlékezésén magyar zenészek játszottak. Ezt szerintem sokan nem is tudják itthon. És az Albert hercegnek a születésnapját is mi muzsikáltuk. 2012-ben, mikor már gyűrűs mennyasszonya volt a Princess Ellen, akitől most már gyerek is van, nagy család, akkor még csak mennyasszonya volt, és de sok mindenkinek, képzeld, a Bal de Rose-t rendezték, ugye azt minden évben megrendezik, az olyan, mint nálunk az Opera Bál. És mindenki a Hotel de Paris bárjából indul, a nagy sztárok. Ott van az aperitív, és onnan mennek az operaházba. Ez a Bal de Rose. És kezed mellettem, a VIP asztal mellett a következő emberek ültek egy karnyújtásnyira. Valentino, Karl Lagerfeld, Jerry Scotti, ő olyan volt nálunk a Vágó István az olasz tévénél, Omar Sheriff, azt hiszem a Claudia Cardinali talán ott volt még, de a Jean-Pierre ott a Forma a Ferrari-nak, tehát így ültek így jobbra mellettem, és így mutogattak, meg viccelődtek, úgyhogy ez nagyon nagy élmény ezek.
0: Mondj csak, hol laktatok? Hiszen azért én is voltam egyszer-kétszer Monte Carlóban, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy az a luxus, ami ott van, egyszerűen
1: emberfeletti.
0: Hihetetlen. Igen, tehát, igen. Hogy ott
1: nehéz ott, fölvágósnak lenni.
0: Ott a csatornába lapátolják az aprót, tudod?
1: Igen, tehát, hogy... igen, tehát ott nehéz fölvágni. Ott,
0: a világ leggazdagabb emberei.
1: Hát abban az időben is, tehát olyan kocsik járkáltak az emberek, amiket így normális ember nem is látni, mert ezek mind rendelt autók, meg ki se jöttek, őnekik már megvan.
0: És ezek mind ott állnak a kaszinó előtt.
1: Igen, és ugye ott laktunk mi, az a helyzet, hogy mikor játszottunk a De Paris-ban, mi ott laktunk a harmadikon, mert úgy építették a hotelt, hogy külön van négy zenész szoba egymás mellett a harmadikon. Amúgy egyszer ott ezen az emeleten lakott a folyosó másik végén a Ringo Starr, a Beatlesnek a dobosa. Sőt, hogy elmondjam, a John Lennonnak a fia, a Julian Lennon, ő ott lakik Monte Carlóban. És amíg mi ott játszottunk, minden szombaton, ő egy Grammy-díjas zenész, ő is, és minden szombaton nálunk indított az estét. Leült a VIP-asztalhoz, piásztak a zenekarral, ölelgettek, csókogattak, van is képen velük amúgy. Képzeld el. Úgyhogy ezek nagy dolgok.
0: ez tényleg a világ közepe, én azt gondolom. Tehát, hogy ennél exkluzívabb helyet nem tudok elképzelni.
1: Szerintem úgymond bár jazz zongoristának, már most inkább úgy mondom, mert ott amúgy ott is, tehát nagyon jók voltak a körülmények, jó hangszerek voltak, úgy azt muzsikáltunk jazzt, amit akartunk, persze, hogyha akartunk keresni még jó kis pénzt mellé, akkor be kellett olyan dolgokat is játszani, amit bekértek, francia számokat, egyébeket, nemzetközi programot, popzenéket. De például ott úgy játszottunk, sőt, nagyon nagy jazzrajongó volt az artistic director, tehát ő kimondottan kérte, hogy amikor megjelenik, akkor úgy játszunk jazz, mintha egy fesztiválon lennünk. Úgyhogy ilyen körülmények között muzsikálni, tehát ugye más helyen rátszólnak, hogy mi az a fülsükítítő modern jazz, vagy ott meg kimondottan kérték, tehát, és ilyen helyen, és kinézel az ablakon, és akkor ilyen emberek jönnek veled szembe, hogy hát ez hihetetlen, elmondhatatlan, hogy mekkora dolog volt ez.
0: Kérdezek egy furcsát, jó?
1: Na.
0: Azért is merem megkérdezni, hiszen én is ott lakom a 8. kerület közepén, majdnem a Muzsikus Cigányok parkjánál, és te is két utcára ott laksz tőlem.
1: Igen.
0: Azért van egy kis különbség, egy kis differencia Monte Carlo és hát a 8. kerületnek a közepe között. Mégis ott laksz te is, és persze én is. Mi az oka, hogy...
1: Nézd, hát vannak gyökereink, bár én a 7. kerületben nevelkedtem, aha, csak amikor megházasodtam, átkerültem a 8-ban, de minden ismerősöm barátom a 8-ban lakott. Kivéve a gyerekkori testvére barátom, bőgősöm, a Plutó Horváth Józsit. Mi voltunk ketten szerintem úgy a 7. kerületben. Nem tudom, kik voltak még, nem akarok kihagyni neveket. De aztán átkerültem, és minden, ő is azóta átkerült a 8-ban amúgy. És minden, feleségem sokszor mondta, hogy leugrottam a közérbe egy kenyérért, vagy egy tejfölért, és másfél óra múlva jöttem vissza, mert annyi emberrel találkozik az ember.
0: Ez az, igen.
1: Ugye barátok, igen, ismerősök,
0: hát ennek megvan a varázsa. Hát én úgy szoktam hívni, hogy egy kis falu. Tudod? Tehát, hogy ami ott van a 8. kerület közepén, az
1: igen,
0: egy hihetetlen,
1: hát persze,
0: kis közösség.
1: Mi itt érezzük otthon magunkat, most lehet azt mondani, hogy romás kerület. Romás kerület, nem cigány kerület, azt nem mondanám, de romás kerület, ugye, mert nagyon sok muzsikus, nagyon sok roma lakik itt. Ugyanúgy,
0: hát a
1: muzsikus, mint a régi
0: cigányoknál.
1: Időben. Így van, muzsikus, igen, cigányok, ugye annak idén a Mátyás tér volt most. Úgyhogy, ahogy mondtam neked, a hal is a vízben érzi jól magát, a saját közegében. Nekünk
0: van,
1: valójában ez a közegünk.
0: Igen.
1: Vagyis hát, hogy ezek a gyökerek. Persze én jól érzem magam Monte Carlóban is, nem arról van szó, de azért a gyökerek ide húznak, persze.

0: végül akkor 10 év után ott hagytad Monte Carlót, és jelenleg is sok felé jársz a világban, de alapvetően azért utána áttetted a székhelyedet Svájcban.
1: Igen, igen. Ugye miután megvolt 2014-ben a bárzongorista verseny, az egyik fővérnök és a főszponzora a Roland cég volt, aminek a tulajdon, akkori 50%-os tulajdonosa Michael Heuser volt, és ő karöltve a Tollár Mónikával, a Tollár Endre, az ex Roland igazgatónak a lánya, és Tóth Csabával, az aktuális igazgatóval, aki közben nem csak akkor még kelet-európai igazgató, most már az egész európai szekciót ő viszi. Nagy, csodálatos emberek, mind a Mónika, mind a Csaba. Tehát ők voltak a fővédnökei ennek, meg szponzorai ennek a versenynek. És hát a verseny miután megnyertem, a Michael megkérdezte, mivel neki ő eredetileg, tehát ugye kiről beszélünk, a nagy zongora gyártócégnek, meg a elektronikai gyártócégnek, az 50%-os világtulajdonosáról. A másik tulajdonos a japán öreg volt, aki alapította a 70-es évek elején a céget, Rolandot. És ő mivel ő bárzongoristaként kezdte a pályafutását, és onnan vitte el a Rolandot, képzeld, disztribútornak, és ő onnan küzdötte föl magát 50%-os részvénytulajdonosát. És megkérdezett, hogy lenne kedved jönni Svájcba, mert hallottam, hogy már voltál, mondták, amit tudtam ott, hogy hasonló. Látott bennem valamit, és figyelj, nagyon érdekes dolog, amit elmondok most, mert én akkor még nem tudtam, tehát nagyon sokat segített, nagyon protezsált, és buzdított. Nagyon-nagyon kedves volt velem, és tényleg annyi, mint szinte Svájcban nagyon sok mindent köszönhetek neki. És én ez idő alatt nem is tudtam, hogy ő már akkor sajnos nagyon beteg volt, rákos volt. És ő ezt az egész segítségét, önzetlen, hát úgymond önzetlen, persze volt neki egy kis biznisz átfedés benne, de nem lett volna neki muszáj, ugye?
2: Világos.
1: Tehát az utolsó időit ezzel tölteni, hogy engem tolni, nyomni előre. És azt mondta, mindig mutatta az orrát, hogy jó szimatom van nekem ezekhez a dolgokhoz. Mondtam, de miért, Michael, miért engem? És mutatta az orrát, hogy nekem jó szimatom van. És Svájcban a legnagyobb ötcsillagos hotelekbe végig szervezett, és aztán először a Hotel Montanába kötöttem ki Lucernben, ami egy teljesen zenei beállítottságú hotel. Jam Station-ök vannak, jazz piano bar van, hegedűssel lehetett muzsikálni az étteremben, sajnos nemrég hunyt el a hegedűsök, aki 30 évig volt ott. És képzeld, ő cigány repertoálunk, csárdások, nóták, mindent tudott az öreg. Úgyhogy úgyhogy nagyon jól éreztem ott is magam. És aztán innen átkerültem, ahol mai napig vagyok, egy, hát szerintem Svájcnak most a legelső helye, amiket mondtam, hogy óriási jó kondícióik vannak egy muzsikus számára. Ez fönn van Bürgens Luzernnel szemben, a Firvalstättersee, ugye a Luzerni tó, és hogyha átnézünk a túlpartra, van egy pici hegy, egy 800 és 1000 méter közötti hegy, és ez Bürgens tó. Itt házasodott nálunk az Audrey Hepburn, meg itt lakott a Sophia Loren nagyon sokáig ebben a reszortban. És ezt 2007-ben eladták a svájci tulajdonosok, és megvette a Katara Hospitality, tehát a katari herceg. És ő teljesen felújította, húzott még hozzá föl hoteleket, és most itt játszogatok egy gyönyörű szép ilyen lobby bar, úgy hívják, hogy Lakeview Lounge, és csodálatos zongorán, tehát nagyon drága 100 millió forintos koncert zongorán, olyan az akusztika, mint a Műpában, a nagy teremben, tényleg, tehát olyan lépcsőzetesen van a plafon is, a alsó szint is megcsinálom. Úgyhogy nem panaszkodom, a jóisten nagyon bőkezű ilyen szempontból velem, és még annyit hagyd dicsekedjek el, hogy nem régen volt most, a nem régiben, biztos, hogy olvashattatok róla, ugye most a politikai események kicsit felgyorsultak a világban, és ugye ez a iráni-amerikai konfliktus, ugye az olajárobbanás, nem véletlenül benzin, egyebek, és ezt jöttek tárgyalni, és hát a katariak és a pakisztániak segítségével, ők voltak a közvetítő felek, ugye jött az amerikai kormány és, és az iráni kormány. És mind nálunk. Tehát teljesen lezárták a hegyet, teljesen hermetikusan. És nagy meglepetésemre, hát ugye ilyenkor nem nagyon szoktak játszani megszórakoztató egységeket, mikor ilyen komoly tárgyalások vannak, és behívtak játszani. Úgyhogy egy ilyen történelmi eseményen játszottam most legutóbb. Úgyhogy kicsit rezgett a nadrág rajtam, de nem tudtam, hogy mit játszok. Síri csönd volt mindenki, tehát olyan feszült volt a légkör, hogy ugye biztos hallottad, hogy a Trump közben beiszolt az irániaknak. Aztán fölálltak, kivonultak, visszajöttek, úgyhogy két napig így egyfolytában tárgyaltak hajnalig, reggelig. És közben nekem játszani kellett. Hát persze nem a tárgyalóteremben, hanem előttekint. De nagy siker volt, úgyhogy tetszett nekik, szerették. Úgyhogy tudod, ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy na most ezeknek mit játszok? Egy ilyen szituációban most leülsz, mit játszol nekik? És ez is a mi feladatunk, mint bárzongoristáknak, hogy a megfelelő millióban, hangulatban, atmoszférában, na mi az, amivel betalálsz? Mi az, ami illik oda?
0: Mint egy jó prémás.
1: Igaz.
0: De tényleg, tehát, hogy a cigányzenészeink régen ettől voltak annyira híresek, és szerették őket világszerte, mert mindig tudták, hogy mit kell játszani, ki mit szeret, és persze minden a fejükben volt, és mindent azonnal lejátszottak. És hát nem véletlenül imádták a cigányzenészeket világszerte.
3: Balogh Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra.
4: Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
4: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől 20 drá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtök ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Andosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egy évi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, pilóz, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást.
4: Mai vendégem Balogh Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bar Amerikában. Mesélj, merre jártál még a világon? Mi az a hely, ahova szívesen visszamennél, és eltöltenél akár még néhány évet ott?
5: Hát ugye Monte Carlo-t azt mondtam, amúgy ez tervben van, ugyanis most akkor ide bekötök egy gyors történetet, de szokott nálunk lenni egy ilyen Chefs United, az a neve az eventnek, és a világ legjobb séfeit hívják, és most a legutolsó alkalommal az Ellen Ducassier volt a fővédnöke, aki 30 éve a Hotel de Parisnak az elsődleges séfe. Ő egyedül kapta meg Monte Carlo-ban a hercegtől a Monagasc, tehát az állampolgárságot. Tehát nem kaphatja meg senki amúgy, csak úgy, aki nem oda született, vagy nem családi leszármazás van. Ő megkapta, olyan, mint egy hercegi kegyelemből, megkapta az állampolgárságot.
4: Óriási dolog.
5: 22 Michelin csillagos és képzeld el, hogy ennyi idő után oda mentem hozzá, mondom, Monsieur Ducassier, megismerés, de már öreg, már tiszta ősz. És nézett rám, és akkor mutatta, hogy szonkorista, mondom, igen. Ja, és kérdezett, megölelt. És mondta, hogy itt van, hogyha vissza akarsz jönni bármikor, mert az ő menedzsmentje, ugye a De Parisnak ugye, saját stábja van. És odaadta a kártyát, ha vissza akarsz bármikor jönni, akkor csak eresz meg egy telefont. Úgyhogy nagyon gondolkozom rajta,
4: a Monte Carlo.
5: Igen.

0: járt, vette a fáradtságot, és itt tanult magyar cigányzenét itt Budapesten, ment a Lajos bácsihoz, ment ehhez, ahhoz a legjobb primásokhoz följárt, és akikkel játszott, a klarnétos is jött apámhoz tanulni, az amaszhoz, tehát, és akkor egy véletlen folytán egyszer kint ragadtunk a sógorommal, a Karcsikával Japánban, mikor kitört a vulkán, Izlandon, és nem tudtunk hazajönni. Üzleti szempontból voltunk kint, és nem tudtunk hazajönni. És azt mondta, na, ha már itt vagytok, mondták, hogy 3 hét múlva lesz a légtér megnyitva, de legalább 2 hét. És akkor mit csinál? Jó, hát gyorsan szervezett ilyen házi koncerteket. És csak ugye semmiből elkezdtünk muzsikálni, így hárman. És képzeld el, hogy annyira nagy sikere lett, hogy onnantól kezdve turnék lettek szervezve. Úgyhogy ez ment, 20-szor voltunk kint, 10 évig jártunk ki. Aztán a korona ezt most úgy ketté vágta. Ő még járkál ki, én már most, ugye, most már le vagyok kötve, tehát nem tudok, sajnos. De még oda is szívesen visszamennék, majd ha, lehet, hogy csak látogatóba, de majd a Jukát meglátogatjuk.
1: Igen, hát Japán az a keleti félteke közepe, az kétség.
0: Tehát az is egy teljesen más világ.
1: Monte Carlo pedig, hát, az pedig a nyugati
0: Japán,
1: félteke.
0: Amúgy tényleg, tehát azokon a helyeken, ahol voltam,
1: merre voltál egyébként?
0: Mindegy. Hát egész Japán bejártuk, de főleg Tokióban. Tehát ez úgy érzed magad, amikor bemész egy Shibuyába vagy egy Tokyo Stationre, mint hogyha egy más bolygón lennél. Az emberek is ennyi, ilyen sok ember is ilyen fegyelmezettek, de közben bohémok, mert és jó humoruk van, és a tisztelet, hát az ami legfontosabb, hogy olyan tisztelet van egymás iránt az embereknek, hogy ezt még nagyon sokáig fogja az összes ország tanulni. És tudod, mi az érdekes, hogy nem tudom, jó Isten, hogy mit szánt nekem, de Japán és Svájc nagyon hasonló mentalitás. Nem véletlenül működik olyan szempontból, de a kettő tisztaságban, fegyelem, tisztelet van. Tehát, hogyha megnézed, nagyon hasonló az elképzelés.
1: Tehát a mentalitás, a
0: mentalitás nagyon, nem hinnéd el, hogy, aha, de nagyon hasonlóak a japánok és a svájciak. Nagyon hasonlóak. Nagyon. Persze egy kicsit, nem azt mondom, hogy merevnek kell lenni, de nagyon szabálykövetőnek kell lenni ahhoz, hogy ez, mindkét népcsoportnak, hogy ezt meg tudja valósítani. Tehát aki volt Svájcban, az tudja, hogy tehát az országút szélén is, vagy az erdő közepén is derékszögbe van a fű vágva. De komolyan is, nem tudom, hogy ki csinálja. Fogalmam sincs. Tehát a földről lenni lehet. Japánban, ahol egyszerre egy oktaéderes zebrán, mondjuk Shibuyában, átmegy egy zebrán 4000 ember, és a földről enni tudsz. De ezt szó szerint mondom, enni tudsz, vagy bemész Ginzába. Tehát aki volt már ott, az tudja, hogy miről beszélek. És nem dobnak el egy szemetet, egy csikket, egy porszemet nem dobnak el. Összegyűjtik, egész nap úton vannak, egy zacskóba, az a mennek és kidobják. Tehát olyan fegyelmezettség van, tisztelet van, megadják egymásnak. Nagyon, nagyon nagyszerű emberek.
1: És nagyon szeretik a zenét. Ez is nagyon, nagyon fontos kérdés.
0: Nagyon. Képzeld,
1: imádják.
0: Hogyha olyan helyen játszottunk, ami vacsorával egybekötött volt, ugye óriási, mint egy koncertterem, de voltak körösztalok, lehetett vacsorázni. Ahogy elkezdtünk, az első hangot meghúztuk, lerakták a kést, villát, és hozzá nem nyúltak, csak a szünetbe legközelebb. Tehát ott nem hallottál tányércsörömpölést, vagy köhögést, vagy ott semmi, síri csönd. És így ültek, így mereven, és figyeltek, és koncentráltak a zenére.
1: A tisztelet.
0: Ez nagyon nagy tisztelet, csodálatos dolog.

0: És mi a helyzet a bárzongorázással itthon Magyarországon? Játszottál legutóbb a zeneházában is.
1: Így van.
0: Egyébként itt hadd említsem meg, hogy a zeneházában azért szokott ilyen rendezvény lenni.
1: Igen, igen.
0: Egy egész sorozat van, ami a bárzongoristáknak ad lehetőséget arra, hogy megmutassák a tudásukat. De azért a bárzongorista műfaj, bocsánat, inkább így mondom, hogy a bárzongorázás az már egy kicsit kezd kikopni itthon, én ezt érzem. De minthogyha valamit fel akarnának ezzel éleszteni. De hogy érzed?
1: Igen, ugye úgy, mint minden más élőzene. Tehát nem csak a bárzongorázás kezd kikopni, hanem úgy gondolom, hogy a szórakoztató egységeknek, hoteleknek, teraszoknak, bároknak nem tudom, hogy anyagi vonzata van ennek, vagy politikai háttérhiánynak, de hát ugye most felhozhatnám ugyanazt, mint a régiek mondják, hogy nézd meg, hogy hittól hídig a körúton annak idején összeszámolták. Ki mondta ezt, hogy összeszámolták, és 86 helyen volt élőzene. És most 3 helyen van. Tehát ez is mutatja azt, hogy valami megváltozott, hogy igény nincs rá. A külföldiek számára biztos, hogy van rá igény, mert imádják. Ugye, meg az élőzene, tánczene, a cigányzenéről nem is beszélek, mert az még mindig kuriózum és hungarikum, mert még mindig azt mondják, hogy gulyás, paprikás, puskás és csárdás. Uh-huh. Még ez a négyes, ez még mindig.
0: Hát ezt tapasztalod.
1: Ez még, hogyne, ez természetes. Uh-huh. Ez az első dolog, ez a négy dolog, amit említenek. Magyar vagy? Jó, igen, hát akkor... Vagy a török a Attila pasa, tudod? De ez tényleg működik. Visszatérve arról, hogy mondtad, hogy mert a nagyszerű igazgató úr, Bata András úr, ugye indított egy ilyen sorozatot, amelyben vannak kávéházi cigányzenei esték az étteremben, és vannak bárzongorista esték is. És ugye volt alkalmam meghívásának eleget tenni, nagyszerű este volt, és nagyon örültem neki, hogy próbálják népszerűsíteni, tehát ő is beállt a sorba is, és hogy hangot ad ennek, hogy igenis ezt tolni kell. Mert az az igazság, hogy tapasztalatból is mondom, meg a véleményekből is, hogy a magyar zenészek mindig világhírűek, és mindig a toppok között voltak.
0: Ez így van. Bármilyen műfaj van.
1: Így van, klasszikus zene, de főleg az utóbbi időben az improvizatív zene. Uh-huh. Tehát ugye a cigányzene az meg abszolút kuriózum, tehát annak ugye a magyar cigányzenének nincsen megfelelője a világon. Nincs párja. De ugyanakkor imádják. És azok az improvizatív zenék, mint a magyar jazz zene is, a világon olyan szinten elismert, tehát, és akár merre megyek, őszinte vagyok, hogy nagyon ritkán hallok olyanokat, mint a magyar zenészek. Vannak, de nagyon ritka, mint a Fehér Holló, hogy ilyen magas szintű zenészek lennek, és ez egy sajnálatos dolog, hogy az ember nem tud a saját hazájában proféta lenni. Tehát ahhoz vagy ki kell mozdulni, vagy nem is tudom. Tehát.
0: És mi a helyzet a kávéházi cigányzenével? Ott is nyilván ugyanezt tapasztaljuk, mint a bárzenénél, illetve a tánczenénél, a szórakoztató zenénél általában, hogy az élőzene az kezd egy kicsit kikopni, nem is kicsit, kezd kikopni a köztudatból, a szokások közül, és nem tudom, hogy ismét divatba lehet-e hozni. Te mit gondolsz erről? Látsz erre valamiféle megoldást, hogy akár itt a közeljövőben valami olyan változás induljon el, akár kultúrpolitikai támogatáson keresztül, hogy valamiféle régi fényét visszahozza az élőzenének?
1: Nézd, én azt mondom neked, hogy ha ez nem kap állami nyomást és segítséget, vagy nem kezdődik egy olyan program az egész országban, ami ezt tolja előre, és segíti ezt a műfajt, hogy fennmaradjon. Mert mind a magyar tánczene és a bárzene, bárzongorázás, tehát ez világhírű dolog, mind a magyar cigányzene, az is te teljesen, hogyha nem kapja meg a megfelelő, mert az a helyzet, hogy itt generációs problémák vannak, és a világ elszaladt egy modern világ felé. Az új generációt, hogyha megnézed, más zenéken nőnek föl már a gyerekek, és nagyon a modern technológia felé ment el minden. és ha megnézel egy klasszikus koncertet, te aztán meg tudod mondani, őszintén mondd meg nekem, őszesebb hajakat látsz inkább a nézőtéren, vagy fiatal 20-20 éves fiatalokat?
0: Igen, valóban kétségtelen, hogy a klasszikus zenei koncerteken is, főleg az idősebbek és a nagyon idősek azok, akik jellemzőek, és azért próbál nyilván akár egy nagyobb zenekar is, meg hát vannak kezdeményezések arra, hogy a fiatalokat is megszólítsuk, és tulajdonképpen beleneveljük őket ebbe a világba. De én azt gondolom, hogy azért a klasszikus zene az valamiféle támogatásban azért részesül, hiszen van több klasszikus zenekar is, aki állandó támogatásban részesül.
1: Igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Ugyanolyan rétegzene egyébként a klasszikus zene is, mint a jazz vagy a cigány zene. Na most a cigányzenére vannak programok, kisebb programok, mint például a Muzsikáló Magyarország, és azért mondom, hogy kisebb, hiszen az sem egy teljes évre szólt, hanem csak néhány hónapra, habár azért viszonylag több zenészt foglalkoztatott, de nyilván csak rövidebb ideig. A jazz zenészek nem tudom, hogy valamiféle hasonló támogatásban részesültek-e az utóbbi időben, szerintem nem, legfeljebb egyéb egyéni projekteken keresztül.
1: Valamennyi tehát, volt, nem számottevő, én úgy gondolom, tehát...
0: Hát ezt nyilván vizsgálni kellene, össze kellene hasonlítani, de a rétegzenéknek, mint a klasszikus zene is, vagy a jazz, vagy a cigányzene, szükségük van, és itt természetesen a bárzenét is beleértjük ebbe,
1: hogy
0: valamiféle kultúrpolitikai támogatásra.
1: Hogy ennek Nyári Gyula barátom, aki a Magyar Bárzongorista Szövetség elnöke, nagyon erősen hangot adott eddig is, és most meg főleg, hogy a maga a magyar bárzongoristák sosem kaptak támogatást. Tehát ezt el kell mondanom, hogy sajnos a mi műfajunk egy ilyen fene gyerek lett. Márpedig, ha megnézted, amióta világ a világ, ugyanúgy volt a vendéglátó egységekben.
0: Tehát így van.
1: A cigányzenészek mellett... akkor együtt csökkent a létszám, ugye, mondjuk a cigányzenészekkel. Tehát így ha van. Volt 80 zenekar, akkor volt 80 zongorista is.
0: Így van.
1: Ha már lecsökkent négyre, akkor négy étterembe, hotelbe maradt zongorista.
0: Régen ez úgy volt, hogy egymás melletti termekben voltak, mondjuk, ugye? Tehát akkor aki bement a vendéglátó egységbe, egy hotelben mondjuk, akkor az vagy a cigányzenét hallgatta, vagy a bárzongorista.
1: Régen ezt megengedhették maguknak, igen. Milyen érdekes, hogy volt ugye a Fortunában, vagy egy-két helyen egyszer 3-4 zenekar volt.
0: Így van.
1: Egy hotelben.
0: Így
1: van. Hát ez
0: megváltozott a világ, ez világos.
1: Ez nem reális manapság már abszolút. De meg ugye felváltotta a DJ sokán az élőzenét, ami egy trendi dolog. De ugyanakkor tegező viszonyban sincs az élőzenével és annak a kvalitásával, meg az, ami mögötte van. Persze egy jó DJ-t én teljesen elismerek, nem arról van szó, csak nem ugyanaz a millió, nem ugyanaz a hangulat. Az egy háttérzene. Igen, csak ha megnézed például a mostani popzenéket és a mostani modernebb zenéket is. Ezt komolyan mondom neked most, ha lenne időnk, felsorolnék neked 100 számot, az utóbbi slágert, ami több milliárdos megtekintés mondjuk a YouTube-on, vagy több milliárdos album, több milliárdos letöltés, tehát tényleg másfél-három milliárd, és mind ugyanarra négy akkordra megy. Tehát, hogy annyira próbálják tehát lebutítani a zenét. Én nem tudom, hogy ezt szándékosan csinálják, vagy csak ez a hallgatóságnak, vagy ez lett a színvonal, én nem tudom az újabb generációnak. De ez szerintem egy óriási probléma, hogy amit mondtam neked, ezek a 3-4, nézd meg régen, hát volt Earth, Wind & Michael Jackson-t hallgattak az emberek, hát olyan komplex zenék voltak akkor, olyan zenei történések voltak egy számban, most meg nekem nem nagyon vannak mondani nagy baj, olyan ezeknek az újabb zenéknek, sajnos. Nem mindegyiknek persze van, de tisztelt a kivételnek, de nagyon rossz irányba halad szerintem a globálisan a modern zenei elképzelés.

0: kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed a mai mesterséges intelligenciával generált zenékről. Veszélyezteti ez vajon a zenészeknek a megélhetését? Vagy a közízlésnek a formálását? Biztos hallottál már te is ilyen mesterséges intelligencia által generált zenéket?
1: Hallottam, igen, és sajnos egy-kettő nagyon jó, tehát meglepően frappáns az AI, hogy mit tud művelni, tehát hangszerelés, szólók, énekhangok, témák, szövegek, tehát hihetetlen, de ugyanakkor én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen kordában kell tartani, és limitálni kell a lehetőségeit. Nem szabad. Igazándiból a hallgatóságon múlik, hogy ki mennyire fogadja ezt el, vagy ki mennyire fogadja el ezt természetesnek, mert ez nem természetes dolog. És úgy gondolom, hogy a zenének, az élő zenének és a zenészeknek a munkájának van egy valódi élő spiritje. Egy lélek van a zenében. Uh-huh. Na most ez akármilyen jó szól, akármilyen jó hangszerelés, amit ő 5 perc alatt összetesz, ezt kiöli. Szerintem. És ezt nagyon-nagyon, inkább az a legjobb szó, hogy ezt nagyon koncentráltan szabályozni kellene szerintem. Uh-huh. Nem tudom, hogy most hogy állnak a törvények ezekkel kapcsolatban. Tudom, hogy fel kell tüntetni mindenhol, hogyha AI.
0: Így van.
1: A dolog. De ezzel nagyon csinyán kell bánni, mert igenis, szerintem már most is sokan használják pult alól.
0: Egész biztos.
1: 100%.
0: Egész biztos, igen.
1: Megrövidíti, egyrészt a munkádat könnyebbé teszi, lerövidíti az időtartamodat, nem szenvedsz vele napokat, 5 perc alatt összeteszi neked.
0: És ha nem értesz hozzá, akkor meg aztán főleg?
1: Hát akkor meg főleg, tehát, és ugye itt van megint a veszély, hogy laikusok, dilettánsok,
0: zenei előképzés nélkül.
1: Igen, olyan reflektorfénybe kerülhetnek, ami nem megérdemelt. Mondjuk azzal szemben, aki mondjuk 6 éves kora óta napi 8 órát gyakorol, meg tanulja a zenét. Uh-huh. 50 éve mondjuk. Tehát ez én nem, ja, még nem fair, tehát nem tartom fairnek ezt az egészet. Tehát a zeneiparral, a zenészekkel szemben. Uh-huh. Tehát az is, amikor most ugye láttam, hogy olyan robotokat fejlesztettek ki, hogy most volt legutóbb, nem tudom melyik városban, vagy melyik országban, hogy egy robot adott egy klasszikus koncertet, klasszikus zenei koncertet. Mi szükség van erre? Minek? Tehát nem kellenek ilyen robotok. Nem kell ez. Tehát ugye mindent meg tudunk géppel oldani. Ugye a gép, a számítógép már 100 milliószor gyorsabb az agynál, és ott a ChatGPT 100 milliószor többet tud. Az egész világ mindenség benne van egy processzorra koncentrálva. Nem kell ez nem kell, erre nincs szükség. Viszont a lelket sosem fogja tudni beletenni. Akármilyen, én egyszer beszélgettem vele, és ő mondta, hogy szeretne olyan lenni, de nem fog soha tudni olyan lenni, mint akinek igazi lelke van. Tehát mindent megtesz, és tud úgy viselkedni, de nincs neki, és nem is lesz. Ő meg is mondta magáról, hogy nem is lesz. Úgyhogy ezt kéne szem előtt tartani zenei szempontból is, hogy ez egy lélektelen dolog.
0: Hogy látod a jövőt, akár zenei szempontból? Tehát merre megy a világ? Hová tart a bárzongorázás? Lesz erre kereslet a jövőben? Hová tart a jazz zene?
1: Kereslet biztos, hogy lesz, hogy milyen réteg és mekkora réteg, és mennyire nagy kereslet, az megjósolhatatlan, bár nagyon remélem, hogy ha a jazz zene 40-es, 50-es évek óta túlélt mindent, akkor ezt a nagy digitális globalizációt is túl fogja élni, meg hát remélem, hogy azok az emberek, akik felelősek világviszonylatban azért, hogy ez fennmaradjon. Ugyanúgy magyar szempontból a mi zenénk, legyen az magyar bárzene, legyen az magyar cigányzene, mi vagyunk a felelősek azért, hogy minden a maga medrében maradjon, és folyni tudjon. Mert nézd, a klasszikus zene az egész világé. Az a cigányzene, a magyar cigányzene az a magyaroknak a stempléje, az a magyarok védjegye. Igaz, hogy a jazzzene Amerikából származik, ugye? De a magyar jazzzene, ami már romás, egy igen, kicsit lehet azt mondani, nem feltétlenül, ugye, de világszínvonalon elismerte a magyar jazzzene. Éppen azért azt is kellene itthon egy kicsit támogatni, hátulról tolni, de láttam most a nyáron, amúgy sok fesztivált azért próbálkoznak, tehát tolják. De itt van ugye szerintem a legnagyobb fenegyerek, a bárzongoristáknak a sorsa. Nehéz a dolog, mert ugye hol játszottak eddig, éttermekben játszottunk, hotelekben többnyire főleg, és nem tudom milyen elgondolásból, mert biztos, hogy nem tőke probléma van, vagy nem a dotáció a probléma, de tényleg sokan lecserélik DJ-re most már a szóló. Eddig ugye zenekar volt, aztán lett 100 zongorista, aztán most már a zongoristából sok helyen DJ van, nagyon sok zenész amúgy próbál átnyergelni, már DJ szettje van, DJ-zni próbálnak, nem csak itthon, külföldön is, Svájcban is nagyon sok kollega meg ismerős. Muszáj nekik, hogyha nem akarják elveszíteni a helyeket, a gigeket, akkor nem hangszerrel mennek, hanem mennek a DJ pulton. És ez elszomorító. Ugyanakkor, amikor én legelőször Svájcban az Interlakenben játszottam, a Viktor a Jungfrauban, és akkor még volt az, hogy én a bárban játszottam, és egy másik zongorista játszott az étteremben. És ez meg szemet szúrt. És mondtam, hogy de ez milyen jó dolog, hogy itt még ilyen van, hogy egy hotelben két zongorista játszik. Azt mondta, hogy pár évvel ezelőtt lettél volna itt, egy 10 évvel ezelőtt, 4 zenekar játszott. És tudod, kik játszottak? Magyarok. Magyar jazz zenekar volt, magyar cigány zenekar volt, meg volt még két másik zongorista.
0: Nem véletlen, mert...
1: Nem véletlen. Nem véletlen.
0: Tehát a képzésünk az még mindig világhírű.
1: Mindig világhírű.
0: Igen, így van. A világ élvonalába tartozik. Neked személy szerint milyen vízióid vannak, milyen elképzeléseid vannak a következő évekre, évtizedekre? Akár mondjuk azt, hogy hol látod magad 10 év múlva?
1: Hát ez nagyon jó kérdés. Az, hogy hol szeretném látni magamat, hogy hol mi lenne a legideálisabb. Őszintén mondom neked, hogy most így ugye 47 éves vagyok, és imádok a közönségnek játszani. Tehát nekem teljesen mindegy, hogy egy jó nevű hotelben három asztalnak játszok, vagy egy teljes fullházas koncertteremnek. Mert én ugyanazt adom. Én azért is sokan hülyének néznek engem ezért, mert én kis közönségnek is ugyanolyan intenzíven és koncentráltan muzsikálok. De mindig azt mondtam, hogy vagy csináljuk, vagy ne csináljuk. Hát most az, hogy most így háttérbe egy pirinckázunk, annak semmi értelme nincs, és saját magunkat romboljuk levele. Hogy mondják, kiégetjük magunkat. De ugyanakkor én annak örülnék a legjobban, hogyha egy projekt, ami elképzelésem van, amit még nem valósítottam meg, de egy szeretnék, tehát színpadon, én színpadon szeretném látni magam. Uh-huh. Tehát ott, ahol minden ember, mert ugye vendéglátóegységekben, hotelekben, bárokban, legyen az jazzklub is, nem mindenki miattad jön oda. Nagy része örül, hogy hallgathat, de valljuk meg őszintén, én be is vallom, nem mindenki azért jön oda, hogy téged hallgasson. Tehát nem mindenki koncentrál, fókuszál a te a zenélésedre, a muzsikádra. De egy koncertteremben, ha rád veszik meg a jegyet, akkor, és remélem, hogy jó pénzért adnák el, ha lenne egy koncertsorozatom, így világviszonylatban, akkor azok igenis azért jönnek, hogy leülnek, és csak rád fókuszálnak. És nekem ez a célom, hogy ezt megvalósítsam. Remélem, hogy elég erőt ad hozzá a Jóisten, meg eddig is egyengedte az utamat, mert tehát minden olyan álomszerűen jött. Tehát az, amit ugye én mondtam annak idején a kis szobában, hogy nyugodj meg, gyakoroljál, majd ez jönni fog, és ott leszel. Nyugodj meg, ott leszel. És hip-hop, ez történt, puf. Megint történt valami, puf, megint ott. És mindig valami kis angyal, valaki így oda segített. Én hiszek ebben, hogy ez működik. Tehát meglátjuk a továbbiakat, bízom a Jóistennek az erejében.
0: Mit üzennél egy fiatalnak, aki 10 éves, és szeretne akár a nyomdokaidba lépni? Szeretne olyan lenni, mint te?
1: Hát azt üzenném sok szeretettel, hogy ne adja fel az egyéniségét, ne adja fel az álmait, és gyakoroljon, és legyen kitartó, és amikor a legnehezebb időszakon megy keresztül, akkor se adja föl, és akkor is igenis csinálja. És higgyen magában, hogy meg tudja csinálni. Mert az a legfontosabb, hogy addig csináljuk, addig próbálkozzunk, amíg be nem találunk, amíg el nem érjük az álmainkat. Mert ahogy föladja az ember, utána az esélyek azok gyengülnek, úgyhogy higgyetek magatokban, és gyakoroljatok sokat.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, én nagyon élveztem, és nagyon megtisztelő, hogy itt voltál. Természetesen várunk vissza a közeljövőben bármikor, és hát köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
1: Drága Andriskám, én örülök a legjobban, és köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam.
0: Balogh Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Sóki András volt. A viszonthallásra.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Tűnök a tömegből a stílel, mindegy, hogy lazza vagy elegáns, mind a kettő stimmel.

0: 100.3 Rádiódíj, ahol a mi hangunk hallatszódik. Makagyuszi alsó kertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódíj, süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíjban.
1: A Paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka